0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk

0: Ágnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Tárcsázza a következő telefonszámot.
8: 031 5 04 04 04.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
8: a Mária.

0: imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsort hallják. Mai műsorban, kedves rádió hallgatók, tovább folytatnánk Anselm Grüm atya Vágyaink című könyvének az ismertetését. És elérkeztünk a nyugalom útjához, a megszabadulás a vágytól. Múltkori alkalommal Jézus meghívásával kezdtük, amelyben meghívja az ő követőit, és azt mondja, gyertek hozzá mindannyian, kik elfáradtatok, kik terheket hordoztok. Ott van az ember életében, hogy hogyan is értelmezi a nyugalmat. A görög és a zsidó értelmezés hátterében Jézus szavai még ma is számunkra aktuálisak. Hiszen hasonlítunk mi is a balga emberhez, aki nyugtalan marad, mert nem talál valódi lényéhez el. Ránk terhelődik Káin átka, mint nyugtalan kóborlásra késztet bennünket. Elfutunk a rossz lelkiismeretünk elől. A félelem és a bűntudat nem hagy nyugodni bennünket. Engedjük, hogy a vágy egyre jobban arra sarkaljon, hogy tovább hajszoljuk magunkat, és azért erőlködjünk, hogy még többet érjünk el. Kérdés az, hogyan találhatjuk meg Jézusnál a valódi nyugalmat? Jézus a következő szavakkal hív bennünket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Így tehát mondhatjuk, hogy két út vezet el bennünket a nyugalomhoz. Az egyik lehetséges út, magunkra vesszük Jézus igáját. Ez a bölcsesség igája, az isteni törvény igája, amely szabad az emberi előírásoktól, amely az embereknek jót tesz. Ez a könnyű iga, amely nem nyom, hanem szabadságra vezet. Ki Jézus szavai szerint él, aki engedi, hogy Jézus tanítása bevezesse őt az irgalmas Isten és az ember titkaiba, ez valóban nyugalmat talál. Istenhez való kapcsolódás, az Istenhez való kötődés, ugye ez a religiónak a jelentése, csak azt tud szabad lenni a sok megkötözöttségtől, amelyek egyébként fogva tartják, aki a szívében Istenhez kötődik. Szabad lesz a rabszolgaság igájától, amelyet akkor vet magára, amikor az emberektől és az elismerésüktől tette magát függővé. Szabad lesz a félelem igájától, megszabadul a sok törvény igájától, amelyek akadályozzák őt az életben. A másik út a tanulásé. Meg kell tanulnunk, hogy Jézus jóságos és alázatos. Jézus szelíd, barátságos és erőszakmentes. Alászállt az emberlét mélységeibe, írja a Bencés atya. Mindkét magatartás nyilvánvaló út a valódi nyugalomhoz. Jézus türelmes barátságát jelenti az egyik, ahogyan éppen a bűnösökhöz közelít. Aztán Jézus szelídsége Mózeséhoz hasonló, aki megtanulja Jézustól ezt az önmagával és másokkal szembeni jóságot és szelídséget, barátságot és gyengédséget, az nyugalmat talál. Aki jó önmagához és másokhoz, annak megnyugszik a szíve. Aki ezzel szemben agresszív, és még magára is dühös, nincs kibékülve a szenvedélyeivel és a szükségleteivel, állandóan ellentétben van mindenkivel, és nem tud megnyugodni. Állandóan résel kell lennie, hogy ne a szenvedélyek uralják, és ne azok határozzák meg az ő viselkedését. Aki barátságosan bánik önmagával és másokkal, annak nem kell állandóan attól félnie, hogy megtámadják vagy kihasználják. Csak aki szelíd lett,
aki keménységét és merevségét megőröltette életének malomköveivel, az képes a valódi nyugalomra, lágy lett, semmihez nem kell ragaszkodnia, nem csak szelíd, hanem bölcs is. Megízleltem, hogy mi az emberi életnek a titka. Megtapasztalta, hogy nem tud semmit kézben tartani, hogy csak Isten kezében találhat támaszt és nyugalmat. A nyugalom egyik előfeltétele természetesen az alázat. Már az Ószövetségben gyakran összekötik egymással a szelídséget és az alázatot. A görög nyelv alázatra vonatkozó szavának voltaképpeni jelentése alacsony. Ugye a latin humilitas szó az alázatot a föld szóval vonja párhuzamba. Olyan bátorság ez, ami segít kiállni a földi lét mellett, hogy ne emeljük magunkat teremtményi voltunk fölé. Az alázat végül is abban a bátorságban áll, hogy szemébe nézzünk saját igazságunknak. Leszálljunk eszményeink magas lováról, hogy kibékünk emberi valóságunkkal. Aki már nem fut el a saját igazsága elől, aki nem csukja be a szemét, amikor szembe kerül vele, az nyugalmat talál. Ami kitérek az igazság elől, soha nem leszek bensőleg nyugodt. Jézus két dolgot ígér nekünk, megkönnyítelek titeket, és megtaláljátok a ti lelketek nyugalmát. Amikor az apostolok, akik visszatértek küldetésükből, újra megjelentek Jézusnál, meghívja őket, azt mondja, gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit. Jézus felüdíti tanítványait azáltal, hogy elkülöníti őket a tömegtől. Helyet ad nekik a pihenésre és a szünetre, hogy meséljenek magukról, és együtt újra regenerálódjanak. Jézusnak a meghívása épp úgy érvényes ma ránk is. Jézus újra meg újra felszólít, hogy tudatosan húzódjunk vissza a tömegtől. Hogy egy magányos helyen váljunk egyé önmagunkkal, és megéljük az egységet Istennel. Az imádkozás ilyen visszahúzódás egy magányos helyre. Ez nem csak a csend idejére vonatkozik, amelyben elkülönülünk másoktól, hanem a belső valóságra is. Az imában abba a belső térbe kerülünk, amelyben egyedül vagyunk Istennel, amelyben mindennel egyek vagyunk. Egyek Istennel, egyek önmagunkkal, egyek az egész teremtéssel. Jézus felüdít bennünket, és megígéri, hogy nyugalmat találunk lelkünk számára, ha hozzájárunk iskolába. A nyugalom az mindig a lélekben kezdődik. Először a bensőknek kell megnyugodnia, akkor a nyugalom kihat a testünkre is. Ha a szív megnyugodott, akkor a cselekedeteinket is legnagyobb nyugalomban fogjuk végrehajtani. Akkor a mozdulataink a nyugalomból áradnak, akkor részesülünk Isten teremtő nyugalmában. A sóvárgó ember ezzel szemben soha nem nyugszik meg. Nyugtalanságának okát mégsem a bűntudatban kell keresnünk, mint Káinnál, hanem szükségleteink nyugtalanságában. Soha semmi nem elég neki, egyre többet akar. Vágyát nyugtalansággal vásárolja meg, amely fokozatosan megbetegíti. Egy menedzser fogalmazta meg, írja a Bence és atya, hogy 15 évvel azelőtt kilépett az egyházból, és soha többé nem törődött Istennel. Soha nem hiányzott neki az Isten, ám egyre nyugtalannabbá vált. Egyik barátnője végül azt mondta neki, a pszichiátriája fogsz kerülni az állandó nyugtalanságod miatt. Ezt végre meghallotta, és visszavonult egy kolostorba. Itt egyszer csak megérintette Isten, itt megengedte neki, hogy megérintse. Itt találta meg újra a nyugalmát. Aki a pénzről és nem Istentől várja nyugalmát, az soha nem fogja megtalálni. Mert az anyagi, úgymondván, nem tudja beteljesíteni
a nyugalom iránti vágyunkat. A vagyon utáni vágy voltak éppen a nyugalom utáni vágyakozás. A képtelenség abban áll, hogy nem találjuk a nyugalmat, hanem megszállottá válunk a vagyon utáni vágytól. Jézus ezt a vágyat befele irányítja. Keressük a lelkünkben az igazi kincseket. Csak azt talál nyugalmat, aki felfedezi magába a lélek gazdagságát. És itt elérkeztünk egy másik kérdéshez, ami ugyancsak az evangéliumra támaszkodik. De feltetjük magunknak a kérdést, és a Bence és atya is felteszi, hogyan teljünk el telhetetlen vágyaink ellenére. Ugyancsak az evangéliumi részlettel kezdi az elmélkedést, abból próbál erőt mutatni, erőt meríteni. Márk evangéliuma fogalmazza meg a következőket, ismerős talán a történet. Mikor kiszállt Jézus és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szívem. Olyanok voltak, mint a juhok, pásztor nélkül. Sok mindenre kezdte őket tanítani. Már későre járt az idő. Tanítványa ezért odamentek és szóltak neki. A vidék elhagyatott volt, és már késő volt. Bocsásd el őket, hogy elmessenek a környék tanyáira és falvaiba ennivalót venni. Ő azonban így válaszolt, ti adjatok nekik enni. Azok azt felelték, talán elmenjünk és vegyünk 200 dénárért kenyeret, hogy mi adjunk nekik enni. Erre megkérdezték, hány kenyeretek van. Menjetek, nézzétek meg. Megtudták és jelentették. 5 és 2 halunk. Erre meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsenek le mindenkit a zöld gyepre. Le is telepedtek 100-as és 50-es csoportokba. Akkor fogta a kenyeret, az 5 halat. Fogta a kenyereket és a halat, föltekintett az égre és hálát adott. Megtörte a kenyeret, odaadta a tanítványoknak, hogy osszák szét. A 2 halat is szétosztotta. Mindenki evett és jól lakott. A maradék kenyérből és halból 12 kosarat szedtek tele. A kenyérből csak férfiak 5000-en ettek. Az evangéliumban ott van az a vágyunk, hogy éhezzük az életet. Hiszen a sóvárgó ember sosem telik el. Bármennyit ehet, életéhsége mégsem csillapul. A görögök egyik mítoszban, Tantalus mítoszában mutatták be a vágyakozó embert. Tantalus vétkezett, mert egy lakomán feltállalta az isteneknek a saját fiát. Egyik kutató ezt a mítoszt az önpusztítás mítoszának nevezi. Azt mondja, hogy Tantalus a vágyakozó embert jelképezi, aki soha nem kap eleget. Mértéktelenségében elpusztítja saját húsát és vérét. Az önpusztítás szörnyű képe ez. A zsóvárgó ember az önpusztításig visszaélt a testével, ezért azzal büntetik, hogy képtelenné válik az örömre. A sovárgó ember nem érzi a testét. Marionettként használja, de nem érzi, nincs vele kapcsolatba. A marionett játékos fél a veszélyes élettől, félelmének a rabszolgája. Vágyában azt keresi, hogyan tudná uralni az életet anélkül, hogy megfizetni annak árát, vagyis a fájdalmat, a betegséget és a halált. Épp hogy elfogja a vágy, már is megfosztja magát az örömtől, amiatti félelemben, hogy halandó emberként ébred fel. A vágyakozó ember kitér a saját elevensége elől, mert az elevenség mindig halandóságot is jelent. A sóvárgó ember meg akarja ragadni a gyönyört, és nem talál kielégülésre. Ez a vágyakozó ember Tantalus kínja, talán így is fogalmazhatnánk. És a mítosz úgy fejezi be ezeket a kínokat, hogy Tantalus az alvilágban egy friss vízű patak partján áll, ám amint lehajol, hogy igyon, a víz eltűnik.
fölötte pompás gyümölcsökkel teli ágak lógnak, de utánuk nyúl az ágak magasba lendülnek, és a gyümölcsök elérhetetlenné válnak. Ha szem előtt tartjuk a hallott evangéliumot, és a vágyakozó ember önpusztításának a mítoszát, akkor új módon nyílik meg a történet előttünk. Márk evangéliumának a kenyai szaporításhoz szóló történetét vizsgálva, abban talán a vágynak a szerepét értelmezhetjük, írja a lelkiíró. Márk evangélista kétszer beszél erről a csodálatos kenyérszaporításról, és néhány biblikus úgy véli, hogy ugyanazt az esemény kettőzi meg. A Márk evangéliumának a felépítésében megmutatkozik, hogy milyen lényeges számára mindkét szöveg, hiszen az evangélista a tanítványok reakcióját tartja fontosnak. A kenyérszaporítás második történetében úgy tesznek a tanítványok, mintha elfelejtették volna az első eseményt. Nem ismerik fel, hogy ki ez a Jézus. Két kenyérszaporítást Márk három hajóút közé illeszti be. Ezek az utak során Jézus szintén megmutatta az ő természet feletti hatalmát. Ám ez sem ébreszt bennük hitet. A harmadik hajóúton, a második kenyérszaporítás után a tanítványok Márk elbeszélése szerint még mindig arra összpontosítanak, hogy elég lesz az az étel, amit magukkal hoznak. Még mindig fogva tartja őket a kenyér utáni vágy. És Jézus megfedi tanítványait. Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Nem fogjátok fel. Még mindig érzéketlen a szívetek. Van szemetek, és nem láttok. Van fületek, és nem hallottok. Sem a kenyérszaporítás, sem pedig a tavon megtett három hajóút, amely során megtapasztalhatták Jézus hatalmát, a tanítványokat nem juttatta el a hitre. Nem hiszik el, hogy Jézus gondoskodik róluk, hogy elegendő élelmük lesz az éhség csillapítására. A vakok maradnak, ami állandó figyelmeztetést jelent az olvasóknak is, hogy nyitott szemmel és készséges szívvel olvassák az evangéliumot, és bízzák magukat Jézusra, aki szeretné őket elvezetni az élet útjára. Van olyan, aki ezt a történetet a következő módon értelmezi. Jézus arra szólította fel a tanítványokat, hogy osszák meg tartalékaikat. Ám van Jersel joggal gondolja, hogy ez az értelmezés a történetet azoknak az embereknek az egyszerű hétköznapiasságára szállítaná le, akik elfelejtettek uzsonnát csomagolni. Viszont nem hétköznapi eseményről van szó, hanem valami rendkívüliről, az Isten dicsőséges titkának a megjelenéséről. Csak amikor megtörik a kenyér, akkor tud számtalan ember enni belőle. Mindez Jézus halálára és az utolsó vacsorára utal, amikor halála szimbólumaként Jézus megtöri a kenyeret. Jézus halála az emberek számára az élet forrása. Csak akkor ehetnek eleget. Ekkor kenyeret és halat kapnak, táplálékot testük és lelkük számára. A két történetben előforduló számok bizonyára nem véletlenszerűek. 5 kenyérből 5000 férfi, akik jól, és 12 kosarat töltenek meg a maradékokkal. A második történetben 7 kenyérből 4000 ember lakik jól, 7 kosár gyűlik össze a maradékkal. Az ötös annak az embernek a száma, aki nyitott Istenre. Jézus egészen ember, ám egyben Isten is. Jézussal találkozva az emberek rátalálnak valódi énjükre, és egyúttal megnyílnak Isten számára. Felismerik Jézusban Isten jelenlétét. A 12 kosár az egyház közössége, és az ember közösségére való képességre utal. Azok az emberek, akik Krisztussal találkozva felfedezik egész valójukat, képessé válnak együtt élni,
és összenőni Isten új népével. A hét kenyér arra az átváltoztatásra utal, amely Krisztus révén történik. A 4000 személy pedig a 4 égtájat jelenti. A második kenyérszaporítás történetében arról olvasunk, hogy némelyek egészen távolról jöttek. A pogányokat szimbolizálja a kép, hiszen azokról ír, akik messziről jöttek, hogy hallják Jézust. Ez az első történet a zsidóknak címzett, akik Jézus révén egy új Izraelbe gyűlnek össze. Ez a látható a letelepedés rendjében is. Az emberek 100-as és 50-es csoportokban ülnek le, hogy megfelel az ősi izraelita letelepedési rendnek. Aztán a második történetet a pogányoknak címezték, akik a 4 égtáj felől gyűlnek össze. Ez a pogány földön játszódik, és Márk ezen a földön szeretné megmutatni, hogy Jézus az üdvözítő, ki örömhírével egyre gyakrabban fordul azok felé, akik nem Izrael népéhez tartoznak. Ez kifejeződik például a gerázai megszállott és a szír-fönicé asszony lányának a meggyógyításáról szóló elbeszélésekben is. Kenyérszaporítás, az első kenyérszaporítás történetében Jézus együtt érez az emberekkel. Hallottuk, úgy fogalmaz, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Talán a Szentíró arra a zsidókra gondol, akiknek nem volt valódi pásztoruk. A tanítók és vezetők kudarcot vallottak. Ám a pásztor nélküli juhok képe számunkra is fontos. Hiszen a pásztor nélküli juhok elveszettek, nincs tájékozódási pontjuk, szétszóródnak. Mindenki a maga útját járja, és tehetetlenül ki van téve a veszélynek, és nem találnak a juhok legelőre. Jézus mutat nekik irányt. Tanításában megvilágítja nekik jelenlétük értelmét. Elvezeti őket a legelőre, hogy táplálékhoz jussanak. Az iga, amit Jézus hirdet, tápláló. Ő gondoskodik a juhokról, meggyógyítja betegségeiket, csillapítja az éhségüket, megadja nekik azt, ami valóban táplálja és élteti őket. Mindez az emberekkel való együttérzésnek a kifejeződése. Ez az együttérzés a kereszthalálban csúcsosodik ki. Ekkor megtöri az egyetlen kenyeret, amely a tanítványoknál volt a bárkába, hogy a legmélyebb éhségüket csillapítsa. A második kenyérszaporítás történetében Jézus ismét együtt érez valakivel, ám együttérzésének az oka más. Ha étlen engedem el őket, kidőlnek az úton, hisz többen közülük messziről jöttek. Az emberek, és itt elsősorban a pogányokról van szó, Jézusra való találkozás nélkül ellankadnak az úton, elgyengülnek, és a gyengeségtől meghalnak. Nem képesek egyedül járni útjaikat. Erősítésre van szükségük. Ez ma is, ránk is érvényes. Jézus az Isten fia életútunkon erősít azáltal, hogy önmagát adja számunkra. Halálában megtöri nekünk a kenyeret, amely elegendő mindannyiunknak. Végeredményben ez a történet, a két kenyérszaporítás és a 3 hajóút Jézus kereszt halálára utal, amiben Jézus önmagát adta oda nekünk, és átvisz bennünket a másik partra, az isteni dicsőség partjára. Innen folytatjuk majd következő alkalommal. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Szentségimádást közvetítünk, melynek témája a Szentírás. Meghívjuk a kedves hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, nyisd meg szívemet és értelmemet, hogy be tudjam fogadni szavaidat. Engedd, hogy még jobban megismerjem és megszeressem akaratodat az életemben. Hiszem, hogy mindig velem vagy, és bízom szeretetedben, ami vezet és erősít engem. Segíts, hogy téged szeresselek mindenek felett. Tudom, Uram, hogy Te dolgozzal az emberek szívében és értelmében. Segíts, hogy felismerjelek mindenkiben, akivel beszélek, és megértsem, ha mások által akarsz hozzám szólni. Uram Jézus, segíts, hogy növekedjek alázatban. Segíts, hogy megnyissam előtted szívemet, és meglássam kegyelmed működését. Elfogadjam a leckéket, amik által tanítani akarsz engem. Lágyítsd meg az én ellenállásomat, hogy könnyen a képmásodra tudj alakítani. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, szívünk nemes szándékával keresünk téged, mert evangéliumodban felismertük az örök élet tanítását. Az evangélium szerint élve akarunk követni téged, mert egyedül a te tanításod és személyed méltó a követésre. Nem adjuk életünket látszatigazságok szolgálatára, hanem evangéliumot teljes igazságát, mint igazi örömhírt akarjuk hirdetni azoknak, akik tévedéseik után életük értelmét keresik. Ismerjék fel ők is, hogy te vezetsz bennünket az örök üdvösségre. Amen.

Uram Jézus, adj nekem igaz alázatot. Segíts, hogy szeretettel és akarattal el tudjam fogadni a te akaratodat. Arra vágyom, hogy közvetítsem szavaidat és erődet másoknak, azáltal, hogy következetesen élek a hit igazságaiban. Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a tiédhez hasonlóvá.

Urunk Jézus Krisztus, lelkünk megtisztítását kérjük tőled. Mi sokszor megelégszünk a felületes bűnbevallással, de te gyökeres megújulást vársz tőlünk. Te képes vagy alapjaiban megtisztítani lelkünket, hogy egyedül Istennek éljünk. A lelki megújulás adjon nekünk erőt ahhoz, hogy evangéliumod hirdetői legyünk a világban azok számára, akik még keresik megtisztító irgalmadat és felemelő szeretetedet.

Jó pásztorunk, Jézus Krisztus, miként egykor kiválasztotta az apostolokat, és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak, és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hív magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik. Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreinknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet. Amen.

Urunk Jézus, te vagy a mindenség királya. Hittel vágyuk eljöveteledet és a veled való találkozást, a hitről való tanúságtétel mindenkorban bátorságot kíván a keresztényektől, tőlünk bátorságot, hogy az üldözések idején az elutasításokat megtapasztalva, vagy az emberek közönyét látva is folytatódjon az evangélium hirdetése és a hit terjesztése. Annak tudatában élünk, hogy a te megbízásodból, a te munkatársadként adjuk tovább a hitet. Nevelj minket az alázatra, hogy ne önmagunkat, hanem téged és a te örömhíredet hirdessük

Gondviselő Istenünk, Te szeretetből teremtettél meg minket, és életünk minden napján kimutatod irántunk szeretetedet. Adj nekünk éles látást és bölcsességet, hogy észrevegyük szereteted jeleit, mindazt, amivel testi és lelki fejlődésünket segíted, és az üdvösség felé vezetsz minket. Oszlasd el félelmeinket, aggódásainkat és bizonytalanságainkat. Segíts, hogy bizalommal tekintsünk jövőnk felé, és teljes bizalommal adjuk életünket neked. Gondoskodj rólunk, családunkról, szeretteinkről és minden emberről. Mutasd meg jóságodat minden ember felé. Amen.

Istenünk, fiad Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a gyöngeség. Világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a törvényt nem megszüntetni, hanem beteljesíteni jött. Add, hogy életünkön változtatni tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig rád, aki botránykő vagy azoknak, akik nem fogadnak el, de akik befogadnak, azoknak az élet teljessége. Amen.

Uram, köszönöm, hogy megvilágítod a lelkiismeretemet az evangélium által. Segíts kérlek felismernem, miben vagyok süket, vagy érzéketlen a hívásodra és a tanításodra. Akarom, hogy kegyelmed győzedelmeskedjen életemben, Uram. Segíts bátornak lennem, hogy változtassak azon, ami bánt téged, és hiteles keresztény életet élhessek. Amen.

Mindenható Istenünk, Te mindenkit meghívsz a veled való közösségre, és senkit sem zársz ki a szeretetedből. Minden embernek felkínálod az üdvösséget, és megmutatod, milyen úton érhetjük azt el. Egyedül mi, emberek, zárhatjuk ki magunkat azzal, hogy elutasítunk téged, megtagadjuk a neked való engedelmességet, és semmibe vesszük törvényeidet. Hálások vagyunk azért, hogy minden embernek, nekünk és minden embertársunknak megadod a segítséget ahhoz, hogy üdvözöljünk. Amen.

Uram, Jézus Krisztus, erőt vesz rajtam a csüggedés, amikor csalódást okoznak az emberek. Terveim kudarcba fordulnak, vagy váratlan események forgatják fel életemet. Ilyenkor a legszívesebben elmenekülnék a világból, az emberek elől. Bezárkóznék a magam kis világába, hogy egyedül legyek, de te nem hagysz magamra, hanem mellém állsz, tanítasz, és megismerteted önmagadat előttem. Vezess engem vissza az emberi közösségbe, tanítványait, követőit közé. Vezess engem az Atya közelébe, hogy a vele való kapcsolatomat

Uram, növeld a hitemet, reményemet és szeretetemet. Kegyelmed erősíti bennem ezen erényeket, amikor imádkozom, és azért küzdök, hogy mindenek felett szeresselek. Töltsd el velük szívemet. Uram, bár szeretnélek teljes szívemből, erőmből, elmémből,

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott, köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik, add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jaj kiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok. Te így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet. Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben. Amen.

Drága jó Istenem, én megköszönöm neked, hogy te megteremtettél minket a te képmásodra. Azért a képmásodra, hogy szólni tudj hozzánk, hogy képesek legyünk téged látni, hallani, téged megismerni, hiszen az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Köszönöm, Atyám, hogy amikor ősszüleink vétkeztek, aminek következtében már nem látunk téged színről színre, a te hangodat már nem halljuk tisztán, a mi szívünk már nem keresi oly buzgón a te megismerésedet. Te mégsem adtad fel, mégsem fordítottál hátat nekünk, hanem prófétákat küldtél a te ószövetségi választott népedhez, hogy szóljanak hozzánk, te szólj általuk. Köszönjük, Uram, hogy felkészítetted a te népedet arra, hogy amikor elérkezik az idők teljessége, fiad által szólj hozzánk. Köszönjük az evangéliumot, köszönjük a szentírást. Köszönjük egyházat hűségét, amely őrzi a te kinyilatkoztatásodat. Köszönjük, Uram, hogy ma is a szentírás szavai által szólni akarsz hozzánk. Köszönjük, hogy az eukarisztián kívül a te igéd által nap mint nap táplálni akarod a mi lelkünket. Add, Uram, a te népednek, minden tagjának a szívébe a vágyat, hogy keressük a te akaratodat, keressük a te arcodat, kutassuk a te lényedet. Add, Uram, hogy újból felfedezzük a szentírást, ezt a kimondhatatlan értékű kincset, amelyet itt hagytál számunkra, hogy általa megismerjünk téged, és hogy általa szólj hozzánk minden nap. Küldd el a te szent lelkedet személyesen mindegyikünkhöz, hogyha te ígédet keressük, olvassuk, hallgassuk, és általa valóban megismerjünk téged, egyedül igaz Istent, és akit te küldtél, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a te igéd eljusson a szíveinkbe. Egyre jobban lássunk, halljunk, megismerjünk téged. Hála neked ezért a kincsért. Hála neked azért, mert ma is azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Amen.

Uram, hálát adok neked, hogy a te ígéd lámpás a lépteimnek, utamon fényforrás. Add kérlek, hogy szomjúság és éhség legyen a szívemben a te ígéd iránt, hiszen te mondtad, Úr Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Kérlek téged, hogy táplálj engem a te szent igéddel, vezess, bátoríts, vigasztalj, hogy egyre jobban megismerjelek téged, egyre jobban meghalljam a te hangodat, egyre inkább felfedezzem a Szentírás soraiban és sorai között a te végtelen szeretetedet, hiszen a Szentírás a te szerelmes leveled hozzánk. Uram, áldalak téged, és újra csak hálát adok neked ezért a lehetőségért, hogy meghallhatom a te hangodat, meghallhatom, felismerhetem, hogy mit akarsz mondani nekem a Szentíráson keresztül. Add, hogy egyre jobban vágyakozzam arra, hogy megismerjelek téged, egyedül élő igaz Istent. Amen.

0: Uram Jézus, köszönjük, hogy itt lehetünk a Te valóságos jelenlétedben, és hogy egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkozhatunk a Mária Rádió hallgatóival, bizalommal neked ajánljuk most magunkat. Mindazokat, akik a rádión keresztül velünk együtt imádkozzanak, elét hozzuk, Uram, a betegeket, a szenvedőket, a magányosokat, mindazokat, akik különböző dolgokkal kell küzdjenek, a szomorúakat. Te látod minnyájunk szükségét, és hisszük, hogy szerető Istenünk vagy, gondviselünk, aki valóban csodákat cselekszel, ahogy az ének szavait is hallhattuk az előbb. Ezért most kérjük, Uram, hogy áldj meg minnyájunkat mindazzal, amire szükségünk van. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmok kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dús gazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned reménylő üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned kimúlók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatók, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk együtt voltak, hogy együtt imádkozhattunk. A megfáradtaknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, aki még teheti, maradjon továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeinket.

0: kezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szent Atya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szent Atya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a Boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szent Atya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szent Atya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székesegyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után bágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a szentatya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok és felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó szentmise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a szentatya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, az zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a második világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a második világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a szentatya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárta szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt,
2: How worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja, találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunyni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre,
1: The Vatican has organized, our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabb.

más melletti kiállásul. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesallyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak,

mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

mert tudom, hogy megváltóm él, és a végső napon felkelek a földről, és ismét körülvesz a bőröm, és saját testemben látom meg Istenemet. Én magam látom meg őt, és önnön szemem nézi őt, és nem más. E reményem van eltéve keblemben. Jobb ezeket a szavakat élete legsötétebb időszakában mondta ki. Amikor elveszítette gyermekeit, a vagyonát, az egészségét. És barátai sem vigasztalták, inkább vádolták. Mégis, amikor már szinte minden reménye szerte foszlott, megszólalt benne a hit. Mert tudom, hogy megváltóm él. Mondhatta volna azt is, hogy remélem, hogy az én megváltóm él. De ő nem csak a reményét fogalmazta meg, hanem a hitből fakadó meggyőződését. Hite nem a körülményeire vagy az érzéseire épült, hanem a mindenható Istenre, akiről biztosan tudta, hogy hatalmában áll a helyzetét átalakítani, megváltoztatni. Betegség, veszteség, csalódás vagy gyász közepette mi is könnyen úgy érezhetjük, hogy Isten eltávozott tőlünk. Jobb példáját követve azonban ilyenkor is kapaszkodnunk kell Krisztusba, akkor is, amikor még nem látjuk a megoldást. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy a keresztény ember reménye nem pusztán abban áll, hogy egyszer majd jobbra fordulnak a földi körülményei. Ennél sokkal nagyobb reménységünk van, hiszen Krisztus feltámadt. Ezért mi is feltámadásra vagyunk hivatva. Amikor minden bizonytalanná válik körülötted, újra és újra mondd ki Jobbal együtt. Tudom, hogy az én megváltóm él. Ez a hitből fakadó megvallás nem csak vigasztad a jelenben, hanem biztos reménnyel tölti meg a jövődet is. Mert aki Krisztushoz tartozik, annak életét nem a halál, hanem a feltámadás és az örök élet ígérete határozza meg.

sokszor annyira ingatagok az érzéseim. Tervek, barátok, élmények mind-mind változnak. De rá kellett jönnöm, hogy csak egyedül a te szereteted nem változik soha. Szeretnék neked elmondani

Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa kiáltjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társ örökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjük.

0: Urunkat Jézus Krisztust, aki a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Terészt, az evangéliumi élet példaképének adta nekünk, kérjük alázattal, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te azt mondtad, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, add, hogy szomjazzunk lángoló szeretetedre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Add meg nekünk, hogy bizalommal teljes szívvel szeressünk téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, nagy öröm lesz az égben a megtérő bűnös felett. Adj nekünk irgalmatba vetett gyermeki bizalmat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, csak az jut be a mennyek országába, aki teljesíti atyám akaratát. Add nekünk, hogy mindig hívő engedelmességgel teljesítsük parancsaidat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, amit egyel a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek, add, hogy testvéreinkben mindig felismerjünk és szeressünk téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te azt mondtad, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Gyújtsd lángra bennünk is azt a misszionáriusi lelkületet, amely a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Terézben lobogott.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!

0: Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közben járására megnyíljék számunkra örök dicsőséget. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Földünk csak egy kicsin csillagzat a nagy világ mindenségben. A mi feladatunk, hogy olyan bolygóvá alakítsuk, amelynek a teremtményeit nem sújtják háborúk, nem kínozza éhség és félelem, nem szakítják szét értelmetlen válaszfalak, faj, bőrszín vagy világnézet szerint. Adj nekünk bátorságot és előrelátást, hogy már ma megkezdjük ezt a munkát, hogy gyermekeink és unokáink egykor büszkén viselhessék az emberi nevet.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Időről időre választanunk kell. De ha valóban szabadon választunk, akkor mindig azt választjuk, amiben élünk. Mondta Soren Kierkegaard.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben a tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Milyen ismerős ez a kérdés, ki a legnagyobb a mennyek országában? Talán bennünk is ott van sokszor, ki a fontosabb, ki kap több figyelmet, ki számít többet, ki van előrébb, ki az, akire jobban hallgatnak. A tanítványoknak talán még, azt gondolták, hogy Jézus országában is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a világban, a nagyobb, az erősebb, a tekintélyesebb, a sikeresebb kerül előtérbe. Jézus azonban egészen más mutat. Elővesz egy gyereket, és milyen különös kép. Nem egy tudóst állít közéjük, nem egy királyt, nem egy gazdag embert, nem egy nagyhatalmú személyt, hanem egy gyermeket. Mintha azt mondaná, na, nézzetek rá, tanuljatok tőle. A gyermek kicsi, nem tud mindent, nem tudja megoldani egyedül az életét, rászorul másokra, bízik abban, aki szereti őt, és amikor fél, odaszalad ahhoz, akiben megbízik. Talán éppen ezt akarja Jézus visszaadni bennünk, az Istenbe vetett gyermeki bizalmat. Felnőttként annyi mindent megtanulunk, megtanuljuk, hogyan kell dolgozni, hogyan kell védekezni, hogyan kell megőrizni magunkat, hogyan kell mások előtt erősnek mutatkozni. Sokszor azt is megtanuljuk, hogy ne bízzunk könnyen. És közben lassan elfelejtjük, milyen az, amikor valaki egyszerűen csak azt mondja: Atyám, én rá bízom magam. Jézus nem azt mondja, hogy legyünk gyerekesek, nem azt kéri, hogy legyünk felelőtlenek vagy éretlenek, hanem az, hogy legyen bennünk valami, abból a tisztaságból és bizalomból, amely a gyermek szívében még olyan természetes. A gyermek, amikor elesik, felnéz az édesapjára vagy az édesanyjára, nem azt kérdezi, vajon most mit gondol rólam, hanem sír és oda megy hozzá. Mi pedig, amikor elesünk a bűnben, amikor elrontunk valamit, amikor gyengék vagyunk, miért olyan nehéz oda menni Istenhez? Miért gondoljuk azt, hogy előbb rendbe kell hoznunk magunkat, és csak utána mehetünk az Atyához? Az evangélium az ellenkezőjét mondja: menj oda hozzá úgy, ahogy vagy. Kedves Mária Rádió hallgatók, ne azt keresd, ki a legnagyobb, azt keresd, kit tudsz szeretni. Mert Isten országában nem az lesz a legnagyobb, aki a legtöbbet birtokolta, a legtöbb hatalmat szerezte, vagy a legtöbb ember fölött állt, hanem az, aki a leginkább tudott szeretni. Ezért kérjük ma az Urat: Urunk Jézus, adj nekünk tiszta gyermeki szívet, taníts meg újra bízni benned, taníts meg alázatosnak lenni, vedd ki belőlünk a büszkeséget, az önzést és az állandó bizonyítási vágyat, attól, hogy nem mindig nagyok akarjunk lenni, hanem jók, nem mindig első helyre akarjunk kerülni, hanem tudjunk másokat előre engedni, nem mindig azt kérdezzük, mit kapok, hanem azt, mit adhatok. És amikor egyszer majd megállunk előtted, talán nem azt fogod kérdezni, milyen nagy voltál, hanem csak ezt, mennyire tudtál szeretni. És akkor szeretnénk majd gyermeki szívvel hozzád lépni, és azt mondani: Atyám, minden, amin volt, tőled kaptam, most pedig hazajöttem hozzád. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatások

0: magunkat. Amen.
1: Imádkozzunk megújulásért.
0: Mindenható, irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tünde köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyházban

Egyház megyében a mai nap folyamán a Gyergyó-Szent Miklósi Szent Miklós templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járuljunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztus elé, és könyörögjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Új tanévet kezdtek a gyulafehérvári kispapok. Szeptember 29-én Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfáel főangyalok fő ünnepének estéjén tartotta tanév nyitóját a gyulafehérvári megtestesült bölcsességről nevezett papnevelő intézet. A szemináriumi előjárók, tanárok és kispapok mellett az évnyitó ünnepségen jelen volt Kovács Gergely érsek. Az ünnepség Kis Szilárd diakónus, 6. éves kispap főmagiszter köszöntőjével kezdődött, majd András István szemináriumi rektor szólalt fel. Beszédében arra buzdította a kispapokat, hogy a tanév során őrizzék meg a kezdeti örömöt és lelkesedést. Az új szemináriumi évre vonatkozóan 3 értéket ajánlott a kispapok figyelmébe: a kezdeményező képességet, a tudatos jelenlétet, valamint a kíváncsiságot. Ezt követően Hurgoly Sándor szemináriumi prefektus bemutatta a közösség 11 új tagját, az első éveseket. Majd Diósi Dávid, dékán vicerektor ünnepi beszéde hangzott el. Az ünnepség a szeminárium kápolnájában zárult, ahol közösen imádkozták el az ünnepi vesperást.

Idősek világnapja a Püspöki Palotában. Ma az Idősek világnapja alkalmából Észlelve és értékelve címmel rendeznek ünnepi műsort a Püspöki Palota alaksorában Nagyváradon. A délelőtt 10 órakor kezdődő program kulturális műsorral, elcsendesedésre és tovább gondolásra hívó elmélkedéssel, valamint a személyes találkozás és a testvéri együttlét örömével kívánja megszólítani a résztvevőket. Az esemény arra is alkalmat kínál, hogy figyelmünket hálával fordítsuk az idősebb nemzedék felé, felismerve mindazt a tapasztalatot, bölcsességet és csendes szolgálatot, amellyel családjainkat, közösségeinket és egész társadalmunkat gazdagítják. A jelenlévőket köszönti Böcskei László, megyés püspök, Bogdán Szabolcs János református püspök, valamint Mátyás Attila evangélikus luteránus lelkész. Senior kávézó Kolozsváron. Ma délelőtt 10 órától a Kolozsvár belvárosi unitárius egyházközség tanácstermében tartják a Senior kávézó e-havi alkalmát, amelynek meghívott vendége Koncz Attila teológus lesz. Téma az utazástól a zarándoklatig. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Kiállítás megnyitó Székelyudvarhelyen. Időn kívül címmel nyitják meg a Székelyudvarhelyi Kolumbán Antal József szobrászművész legújabb munkáit felvonultató kiállítást ma délután 6 órakor a Ház Rezső Múzeum Kossuth Lajos utcai képtárában. Az 1990-ben született alkotó számos díjjal büszkélkedhet, köztéri munkát és hazai, valamint külföldi tárlatai révén Temesváron, Bukarestben, Kolozsváron és Székelyudvarhelyen vált ismerté, szakmai körökben is. A tárlatot Berze Imre szobrászművész, muzeológus nyitja meg, közreműködnek János Géza és Szűcs Deja népzenészek. A kiállítás november 17-éig látogatható. Máriás lelkiségek találkozója Nagyváradon. Szombaton Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök ünnepén Nagyváradon rendezi meg a Máriás lelkiségek egyházmegyei találkozóját a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A program délelőtt 10 órakor szentségimádással és rózsafűzér imádsággal kezdődik a Székesegyházban, majd 11 órakor Böcskei László megyés püspök mutat be ünnepi szentmisét. Szeretettel hívják mindazokat, akik Mária oltalma alatt közös imádságban szeretnének megállni egy rövid időre Isten előtt, hálát adni, erőt meríteni, és szeretteiket, közösségeiket, valamint az egyházmegyét az Úr gondviselésére bízni.

Szent Ferenc halálának 800. évfordulója Nagyváradon. Szombaton délután 6 órakor a nagyváradi római és görögkatolikus hívek közös főpapi szentmisén ünneplik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját az Olaszi Parkban található Ferences templomban. Szeretettel várnak mindenkit, aki közös imádságban szeretne hálát adni, és Szent Ferenc közbenjárását kérni családjainkért, közösségeinkért és a világ békéjét.

kiállítás Resica bányán. Vasárnap délelőtt 10:30-kor a Resica bányai Frederik Ozanam szociális központban Assisi Szent Ferenc szíve címmel kiállításra kerül sor. Az alkalmat Assisi Szent Ferenc a híres rendalapító halálának 800. évfordulója adja. A kiállításon az olaszországi Assisiben készült fényképeket mutatják be szerző Ervin József Ciglá. Ezt követően falvédő kiállításra is sor kerül. Az ezt követő kulturális programról a felsővisói Szent Anna kórus, Alida Beskid szólista, valamint a Gutelaune és az Edelweiss tánccsoportok gondoskodnak. Híreink végén pedig lássuk, hogyan alakul az időjárát. Időjárás ismét napos, idő és csípős reggel jellemző mára is. Egyre több felé jelennek meg vastag a fátyol felhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Élénk, néhol erős a déli délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet -3 és 10 fok között alakul, a délutáni órákban 16 és 24 fok közötti maximumokra van kilátás. És lássuk, hogy Erdélyben, Párciumban és a Bánságban milyen időjárásra ébredhettünk, pontosabban hány fokra. A reggel 7 órai adatok szerint Aradon 8 fok van, Baróton 1 fokot mértek, Besztercén 3 fok van, Brassóban 0, Csíkszeredában -4, hát itt már elkezdődött a hideg idő, Désen ma reggel 3 fok van, Déván 5, Dicsőszentmártonban 9, Fogarason 3 fok a hivatalos adat, Gyertyóalfaluban -1 fokot mértek, Gyulafehérváron 7 fok van, Kézdivásárhelyen 1, Kolozsváron 4, Máramaros-szigeten 6 fokot mértek, Maroshévízen -1 fok van, Marosvásárhelyen 3, Nagybányán 11, Nagysármáson 8 fok a hivatalos adat. Nagyszebenben 5 fokra ébredhetnek, itt Nagyváradon 10 fok van, Resicabányán 6, Sepsiszentgyörgyön 0, Szatmárnémetiben 8, Székelyudvarhelyen 3, Temesváron 9, Tordán 7, végezetül pedig Zilahról 13 fokot jeleztek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közértekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre. Most pedig egy szép dal után a nap szentjével fogunk megismerkedni. Maradjanak velem!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Lissziői Szent Teréz. A gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett kármelita apáca. Teréz 1873. január 2-án született Franciaországban 9. gyermekként. 4 éves volt, amikor meghalt az édesanyja, ezért az apa 5 lányával, a 4 fiú egészen kicsikorban meghalt, átköltözött Lissziőbe, ahol a sógora Guérin Izidor gyógyszerész élt a családjával. Mindaddig, amíg Teréz kolostorba nem lépett, a Márten család a Le Buisson-é villában lakott. Teréz 1881. októberében kezdett iskolába járni a bencés apácákhoz. 1883-ban súlyosan megbetegedett, de pünkösd napján a szűzanya megjelent neki, rámosolygott és meggyógyította. Édesapjával minden reggel a székesegyházba, a Mária kápolnába mentek misére. 1886 karácsonyán élte át megtérését. Felfogta, hogy Isten a felebaráti szeretetre hívja őt. Teréz ettől kezdve többször mondogatta lelkivezetőjének, Páter Pisonnak, nekem az a mennyország, hogy jót tehetek a földön. Ez év májusában engedélyezte a gyóntatója, hogy hetenként 4-szer áldozzon. 1887 pünkösdjének napján, a vesperás után édesapja megadta a beleegyezését, hogy Teréz belépjen a Kármelbe. Ezután talált rá Teréz erre a mondatra Armin Jean könyvében. A jutalmazó Isten hív, most rajtam a sor. Júliusban imádkozott egy halálra ítélt gyilkos Pranzini megtérésért, és amikor imádsága meghallgatásra talált, növekedett benne a vágy, hogy napról napra lelkeket mentsen. Szinte megszállottan a lelkek utáni vágytól, mindent megtett azért, hogy haladéktalanul beléphessen a kármelita apácák kolostorába. De Latroett püspök azonban, aki a kármeliták felettese volt, kategorikusan megtiltotta a belépését. Ekkor fellebbezéssel fordultak a bájói püspökhöz, és mikor eredménytelen maradt a kérelem, édesapja és Szelin nővére kíséretében Teréz Rómába utazott, hogy a pápától kérjen segítséget. 13. Leó pápa az ügyet az egyházi elöljárókhoz, s végső soron Istenhez utasította. December 28-án azonban Ögönen bájói püspök végre megadta a kolostorba lépéshez szükséges engedélyt. De Teréz még mindig nem követhette szíve vágyát, mert most a kolostor priórája késleltette. Meg kellett várnia a nagy bőjt végét. Végre 1888. május 9-én Teréz átléphette a lissziői Kármel kapuját. Minden illúzió nélkül, azért, hogy lelkeket mentsen, és elsősorban a papokért imádkozzék. Ettől a naptól elfoglaltsága a következő volt. 6,5 óra zsolozsma és elmélkedés, 5 óra munka, 2 óra közös foglalkozás, ugyancsak 2 óra egyéni foglalkozás, 1/2 óra oktatás a novíciák mesternőjétől, összesen 1¾ óra étkezési idő, és 6-7 óra éjszakai pihenés. Az első 5 évben Teréz sokat szenvedett a magány, a külvilágtól való elzártság miatt. A beöltözésen édesapja is jelen volt, de mindjárt a beöltözés után kórházba kellett mennie. Mint a beöltözést, a fogadalomtételt is késleltette a kolostor papja, de ez csak arra adott alkalmat, hogy Teréz belső élete még inkább a misztika felé bontakozzék ki. Ünnepélyes fogadalma előestéjén kegyetlen kísértés lepte meg. Vajon elhatározása nem rettenetes öncsalás-e? 1890. szeptember 8-án kelt kézzel írott fogadalmi formulájában Jézustól a szív és a testvér tanúságát kérte, s azt, hogy az Úr tanítsa meg rá, mit jelent az ő menyasszonyának lenni. Terézt mindjárt kinevezték második újonc mesternőnek. Teréz e tevékenysége során fedezte fel, hogy a lelki gyermekség mennyire hatékony törvény a természet feletti életben. Még februárban kezdett verseket írni. Az év végére készült el a Jeanne d'Arc küldetése című drámával, melyet a következő év januárjában a kolostorban elő is adtak a nővérek. Teréz édesapja ebben az évben meghalt, és ekkor szeretett nővére Céline is belépett a Kármelba. 1895. januárjában nővérei kérésére és a priora parancsára elkezdte írni gyermekkora emlékeit. Ez a munka egy Lélek története című könyv első 8 fejezetét tartalmazza. Nagypéntek éjszakáján köhögött fel először vért. Nem sokkal utána nagy belső szenvedések, kísértések kezdték gyötörni. Úgy érezte, hite, reménye mindegy cseppig elszállt, s csak nagy sötétség van a lelkében. E kísértések egészen a haláláig gyötörték. Május 30-án, életének legvigasztalóbb álma után, kapott egy lelki testvért, P. Rulan missziós pap személyében. A szeptemberi lelki gyakorlat elején fedezte fel különleges hivatását. Az én hivatásom a szeretet. Ebből eredendően határozta meg az egyházon belüli helyzetét. Az egyház az én anyám szívében, én akarok lenni a szeretet. 1897-ben a priora összegyűjtötte Teréz fontosabb lelkiségét tükröző szavait. 1926-ban ez a gyűjtemény az utolsó szavak címmel jelent meg. Teréz folytatta visszaemlékezéseit, és ezekből állt össze az egy lélek történetének 9. és 10. fejezete. Július 8-án költözött be a beteg szobába, s a hónap végén felvette a betegek kenetét. Augusztus 19-én másodszor is megkapta a Szent Kenet szentségét, és 1897. szeptember 30-án ezekkel a szavakkal halt meg. Istenem, szeretlek. Életszentségének és teológiai tanításának jelentőségét általában leegyszerűsítjük a lelki gyermekség formulára. Ha lényét és tanítását előítéletek nélkül szemléljük, akkor a következő vonások tűnnek elénk. Első jellemvonása az Úr Jézus iránti szeretet, mely mindent felülmúl, és olyan fokot ér el benne, hogy úgy akarja Jézust szeretni, ahogyan még senki sem szerette őt. Egyedül őt akarja megtalálni, és nem akar soha semmi olyat tenni, amivel megszomorítaná. Inkább meghalni akar, mint hogy a legkisebb szándékos hibát is elkövesse. Ez a szenvedélyes és kizárólagos menyasszonyi szeretet vezette rá a vértanúság és a lelkek utáni szomjúságra. Ezzel a szeretettel viselt el mindent, a próbatételeket is, amelyek szüntelenül a végtelen felé irányuló vágyát hevítették. Második vonása, hogy misztikusként oldotta meg az életszentség problémáját. A szeretet utáni vágyában, amely a legnagyobb tökéletesség felé ösztökélte, Teréz nem csak a saját tehetetlenségét ismerte fel, hanem felfedezte Isten anyaian jóságos közeledését is. Isteni erejével segít az emberi gyengeségein, mégpedig az embernek minden vágyát felülmúló módon, azáltal, hogy a végtelen irgalmasság magasba emeli és magába zárja a lelket. Ebben a fölismert isteni irgalmasságban rejlik az a fundamentum, amelynek jelentőségét mindmáig nem fogtuk fel. Ő ugyanis nem úgy áldozta fel magát, mint nővértársai, akik az isteni igazságosság előtt akartak engesztelő áldozattá válni, hanem önátadása Isten irgalmas szeretetének szólt, és arra törekedett, hogy szabaddá tegye az utat Isten végtelenül finom szeretete számára, mely ki akar áradni az emberekre. Mindez nem zárja ki az igazságosságot, de Teréz egészen a szeretetbe burkoltan látja azt. Mint az isteni irgalomnak felajánlott égő áldozat jutott el Teréz az egyházon belüli feladatának tökéletes megismerésére is. Tudta, hogy épp a szeretetre szóló meghívás határozza meg az ő helyét az egyház, az anyaszent egyház szívében. Tudatára ébredt, hogy a testvéri szeretet itt a földön minden, s hogy Istent csak abban a mértékben szerethetjük, amilyen mértékben a felebaráti szeretetet gyakoroljuk. Teréz teljesen elszánta magát arra, hogy ezután minden embertestvért úgy fog szeretni, ahogyan Jézus szereti őket. Hitének nagyon kemény próbatételeket kellett kiállnia. Az Úr pedig, aki a lelket magasba emeli, ebben az emberi erőket meghaladó próbatétben semmi mást nem nyújt, csak a hit puszta bizonyosságát. Teréz misztikájában a remény izzik, abban a tökéletes önátadásban, amelyet állandóan megvalósít a szeretet, és mindez a hitből fakad. Már 3 éves korában megmutatkozott, hogy nem mindennapos lélek lakik benne, mert ennyi idős volt, amikor megfogalmazta a jeligét, semmit meg nem tagadni Jézustól. Volt egy rózsafüzérszerű lánca, melyen a kisgyermek számlálta napi kis áldozatait, és esténként édesanyja elé vitte, hogy vizsgálja felül. A szeretet megnyilvánulásai közé sorolta már ekkor, hogy nem panaszkodik, ha elvesznek tőle valamit. Nővére Paulina beöltözése után olyan mély, lelki megrendülés vett erőt rajta, hogy napokon át szinte teljes bénaságban feküdt. Néha még a legközelebbi hozzátartozóit sem ismerte föl, és úgy látszott, semmi módon nem lehet rajta segíteni. Akkor az édesapja és a nővérei letérdeltek az ágyánál lévő Mária kép elé, és imádkoztak. Egyik nővére, Mária, egyszer csak észrevette, hogy a beteg egészen elragadtatva figyeli a képet, majd felül az ágyban, és gyógyultan leszáll róla, mintha semmi baja nem lett volna. Teréz aztán némi vonakodás után elmondta: kértem az én mennyei anyámat, hogy legyen irgalmas hozzám. Hirtelen megelevenedett a kép. Isten anyja olyan szép volt, közel jött hozzám is, rám mosolygott. Az iskola befejezése után, mint maga írja, győzelmet győzelemre halmoztam. Úgy kezdtem futni az úton, mint egy óriás. Ebben az értelemben figyelemre méltó a pápával, 13. Leóval való találkozása. A francia zarándok csoportnak külön kihallgatása volt, s a pap, aki kísérte a csoportot, a bájői általános helynök, megmagyarázta nekik, hogy tilos megszólítani a Szentatyát. Ám alig, hogy a pápa színe elé kerültek, Teréz már ott is térdelt a fehér reverendás pápa előtt, megcsókolta a lábát és könnyek között mondta: Szentatya, szeretnék egy nagy kegyelmet kérni tőled. A pápa lehajolt hozzá, és Teréz folytatta: a szent évre való tekintettel adja meg nekem szentséged azt a lehetőséget, hogy 15 évesen beléphessek a Kármelba. Erre már a helynök is odaért, és megmagyarázta a dolgot. Szentséges atyám, ez a gyermek be akar lépni a Kármelba, de az előjárók még megfontolás tárgyává teszik a kérést. Leó pápa megértette az ügyet, és így szólt: akkor hát, gyermekem, tedd azt, amit az előjárók mondanak. De Teréz ismét kérlelte: ha ön igent mond, akkor mindenki beleegyezését adja. Akkor a pápa jóságos tekintetét hosszasan nyugtatta rajta. Majd így szólt: persze, persze, ha Isten akarja, be fogsz lépni. Teréz azonban még mindig ott maradt térdelve, annak reményében, hogy a pápa hát, ha kimondja az igent, de odalépett két nemesi gárdista, és kivitték. Amikor végre jelöltként beléphetett a kolostorba, az első órától fogva éreznie kellett a tövisek hegyét. A priora anya úgy vélte, hogy hivatali kötelessége betörni ezt a fiatal jelöltet, és a maga kicsinyes módján teljesítette is a kötelességét. Valahányszor elment Teréz mellett, mindig volt valami bíráló, megalázó megjegyzése. Időről időre maga elé rendelte, és közel egy órán át halmozta kifogásait. Teréz némán, de fájó szívvel hallgatta a méltatlan szidásokat. Így írt erről. Harcolnom kellett. A természetem egyáltalán nem volt hajlékony. Nem volt olyan nap, hogy meg ne sebesültem volna. De a fogadalma alapján megtalálta az imádságos szót. Add meg nekem a vértanúságot. Senki ne kíméljen, lábbal tiporhatnak, észrevétlenül hagyhatnak, mint egy homokszemet. És ez a határtalan odaadás újongásba tört ki. Dalolok, mindig énekelni fogok, és az énekem annál szebb lesz, minél hosszabbak és hegyesebbek a tövisek. Az a küldetésem, hogy másokat megtanítsak arra, hogyan szeressék Istent.

0: Kedves hallgatóink, 7 óra és 46 perc van. A napszentje után lássuk, hogy milyen fontos eseményekre emlékezünk a mai napon, amely az év 274. napja. 1541-ben 485 éve született El Greco, a görög, görög származású spanyol festőművész, a manierizmus mestere. 1579-ben 447 éve megérkeznek az első jezsuita szerzetesek Kolozsvárra. 185 éve hunyt el gróf kisrédei Rédei Klaudia Zsuzsanna, magyar grófnő, II. Erzsébet brit királynő ütk anyja. 1869-ben 157 éve a világon elsőként az osztrák-magyar monarchiában bevezették a postai levelező lapok használatát. 146 éve 1880-ban Thomas Alva Edison elkezdte az elektromos lámpák sorozatgyártását. 127 éve született 1899-ben Bárdos Lajos zeneszerző, karnagy zenetudós, aki megszervezte az éneklő ifjúság mozgalmat. 107 éve ez a nap a Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe, és 68 évvel ezelőtt, 1958-ban megkezdte működését a NASA. 1966-ban, 60 évvel ezelőtt kezdte meg működését, bár ideiglenes helyén, a Hevesi Sándor téren a Nemzeti Színház az első darab, amit bemutattak, az Ember tragédiája volt. 51 éve, tehát 1975-től ez a nap a zene világnapja, illetve hát 35 éve, 1991 óta ez a nap az idősek világnapja. 1992-ben, 34 éve megindult a Duna TV műholdas magyar adása. Tudjuk, hogy sokan nézik itt a mi térségünkben is, sokan szeretik. Hát kedves hallgatók, ezekre az eseményekre emlékezünk a mai napon. Én azt ajánlom mindenkinek, hogy a mai napon tekintettel arra, hogy az idősek világnapja van, egy kicsit figyeljünk jobban oda az időseinkre, akár a családban levő idősebb rokonokra, akár pedig a szomszédságunkban lakókra. Biztos, hogy mindenkinek jól jön egy kedves szó, egy odafigyelés, egy néhány együtt töltött perc, egy meghallgatás. Úgy gondolom, hogy ezek olyan apróságok, amelyek nem kerülnek semmibe, mégis nagyon nagy örömet tudnak okozni. Mivel az időnk nagyon szűkös, ezért éppen csak egy-két telefonálót fogok tudni fogadni, de azért hadd köszöntsük a mai névnaposainkat is. Amint hallottuk, a Terézia nap van ma, mivel Líziői kis Szent Teréz ünnepe van, ugyanakkor a Malvinok is ünnepelnek. A Terézia görög eredetű név, Teréz latinos továbbképzése, a Malvin pedig germán eredetű összetett név. A németben a Malvin férfi név női párja, a Malvin jelentése a jog barátja. Ha valaki nagyon gyorsan tud kapcsolódni, akkor hívjon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon. Én gyorsan megragadom az alkalmat, hogy köszöntsem munkatársunkat, Szatmári Terézt, ugye elnökünknek a feleségét, aki névnapját üli a mai napon, valamint Szilágyi Terike önkéntesünket, aki tegnap születésnapot, ma névnapot ünnepel, és el tudom képzelni, hogy Erdély szerte azért van rengeteg Teréz nevű önkéntesünk, hallgató. Jóisten bőséges áldását kívánom az ő életükre. Halló, halló, Mária Rádió. Halló. Halló, halló.
1: Halló.
0: Köszöntöm szeretettel.
1: Halló.
0: Igen, Mária Rádió. Én hallom önt, tessék mondani. Tessék mondani. Hát sajnos nem tudtunk értekezni, de hát még igyekszik visszahívni a kedves hallgató. És persze ne feledkezzünk meg azokról sem, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik. Én is szeretettel köszöntöm anyósomat, illetve hát a családban vannak többen is, akik a mai napon ünnepelnek. Jóisten áldása kísérje őket is. És lássuk, van-e valaki a vonalban. Halló, tessék, Mária Rádió.
1: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Halló.
0: Igen, igen, tessék mondani. Tessék mondani. Halló.
1: Tessék. Szeretném köszönteni Gyümesvikbe Unguram Terészkét, a Jóisten éltessa, a kedves férjével, a kisfiával, adjon a Jóisten erőt, egészséget, hosszú boldog életet, hogy sokáig élje meg ezt a szép napot. Továbbá köszöntöm Flóriancsinét, Terészkét, őt is a Jóisten éltessa, egészségbe, hosszú boldog életet, a férjével együtt. Isten fizesse, hogy bejutottam, és meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm én is a hívását, és hát Isten éltesse az ünnepelteket. Haló, tessék, Mária Rádió. Haló. Haló, tessék, Mária Rádió.
1: Haló.
0: Igen, tessék mondani.
1: Haló.
0: Tessék mondani, én hallom.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tessék mondani, én hallom önt.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőt, és szeretném köszönteni a mai reggelén a drága gyermekemet, Csíkszentdomokoson, Feszeg utcában, Bíró Jánost és feleségét, Emiliát, házassal kötésük harmadik évfordulóján. A Jóisten adjon neki jó egészséget, hosszú boldog életet, Isten bőséges áldását kérem az életükre. És még szeretném köszönteni a nővéremet, Pálosztogába, Vara Erzsébetet, 74. születésnapja alkalmával, az ő unokáját, kedves Bernadette Dánosba 28. születésnapja alkalmával, és a néhai öcsém unokáját, Szabó Esztert 8. születésnapja alkalmával. Kívánok nekik jó egészséget, hosszú boldog életet, Eszternek szép gyermekkort. A Jóisten szegje meg őket, minden jóban, minden szépet adjon nekik. És végül, de nem utolsó sorban szeretném köszönteni a Csíkszentdomokosi Egyház községét, Csíkszentdomokosi Egyház község minden idősét, a Jóisten nekik is adjon még jó egészséget és egy szép időskort. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm én is, hogy hívott bennünket, és hát az ünnepelteket pedig a Jóisten oltalmába ajánljuk. És hát sajnos ennyi fért a mai köszöntő részbe, de hát majd délután lesz még rá alkalom. Jóisten áldását kívánjuk tehát minden ünneplő testvérünkre, most pedig a nap gondolata következik.
2: Mai nap gondolata viennei Szent Jánostól. Amikor szent áldozásról jövünk, és valaki kérdezné tőlünk, mit viszel haza magaddal, ráfelelhetnénk, az eget viszem.

0: És már is elszaladt az időnk, a műsor végéhez érkeztünk, engedjék meg, hogy mondjam el, hogy mit kínálunk a folytatásban. Az igézőt hallhatják hamarosan, majd Szent Misét közvetítünk Tótiból, melynek végén Gábor Anna ismerteti a hét plébániáját. 9 órától fogadom az önök imaszándékait, majd a világosság rózsafűzérét imádkozzuk. 10 órától jelentkezik Puskás Attila atya a Szellő című műsorával, majd 10:30-tól Szilágyi László vezetésével nézünk körbe a házunk táján. 11 órától Krisztus nyomába szegődünk Illés Izabella és Pálos István atya segítségével, majd 11:30-től asztalt terítünk Dávid Gyöngyi vezetésével. Délben úrangyala, majd Zsolozsma napközi imaórára hívjuk önöket, azt követően pedig a déli magazinnal jelentkezünk. Ma különösen is nem Nagyváradról, hanem Szatmár Németiből Timi kollégám várja önöket, melynek végén egy újabb műsorismertetőt hallhatnak. Én megköszönöm, hogy velem tartottak ezen a mai reggelen, és hogy együtt ébredezhettünk. Kívánok mindenkinek áldott szép napot, most pedig következzen az igéző, és hamarosan pedig kapcsoljuk a Szent Misét. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ez az ige azért fontos nekem, mert az Isten meghívásának része az életemben. Először akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. Rómában voltam, a Santa Maria Maggiore Bazilikának a szentségi kápolnájában, és imádkoztam, amikor volt egy pillanat, amikor így rájöttem, hogy

0: azóta is, ha meghallom ezt énekelve, akkor így valami megdobban a szívemben, hogy ez engem egészen mélyen az Istenhez köt. Nem egy helyhez, nem egy emberhez, nem több emberhez, hanem az Istenhez. Ez azt hiszem a mi intimitásunknak a helye. Az az egészen mély bensőséges szeretet, hogy ott vagyok, ahol az Isten van, és ő ott van, ahol én vagyok.
1: Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozó Rita nővér gondolatait hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme.

A szeretet mindent megírt, a szeretet mindent megbocsát, a szeretet mindent elfed. Semmi sem tehet eleget a szeretetnek, mert a szeretet végtelen, mint az Isten, mondotta Lisieux Kisszent Teréz. Kedves testvéreim, kedves Már Rádió hallgatók! Lisieux Kisszent Teréz, a kisút tanítója, ma arra emlékeztet minket, hogy az Istenhez vezető legbiztosabb út a gyermeki bizalom és a feltétel nélküli szeretet. Ő, aki oly lángolóan szerette a papokat, és életét áldozta az egyház szívében, jól tudta, hogy emberi törékenységünk ellenére a Teremtő nem a hatalmas tetteinket, hanem mindig a szívünk tisztaságát és szándékát nézi. Vizsgáljuk meg most a szívünket, ennek a tiszta, mindent odaadó szeretetnek a tükrében. Tegyem fel magamnak a kérdést, hányszor engedtem, hogy a büszkeségem, a kisítűségem, vagy a mindennapi zugolódásom elhomályosítsa bennem az Istentől kapott gyermeki bizalmat, és képes voltam-e a legkisebb, láthatatlan tetteimet is tiszta szeretetből felajánlani az egyházért és embertársaimért. Ismerjük el őszintén bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük a szent titkokat. A szentmisét elhunyt Szikszai Dánielért ajánlom fel, aki 18 éves korában tragikus körülmények közepette távozott az élők sorából. A szentmisét mondatják a szikszai nagyszülők. Az októberi imapostolság szándéka a vízhiány megakadályozásáért. Imádkozzunk, hogy a vizet igazságosan és fenntarthatóan kezeljék, mert a túléléshez feltétlenül fontos erőforrás. Mindenki férjen hozzá egyformán. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

az összes angyalokat és szenteket, és videket testvéreim, hogy imádkoztatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,

Olvasmány Jób könyvéből. A mindenkitől elhagyott Jób így szólt barátaihoz. Szánjatok meg, barátaim, legalább ti szánjatok, mert megérintett engem az Úr keze. Miért üldöztök úgy most ti is, mint ahogy Isten üldöz engemet? Miért nem hagyjátok már abba, és miért marjátok testemet? Bárcsak felírnák szavaimat, bárcsak feljegyeznék egy könyvbe, bárcsak vas íróvesszővel ólomtáblára, vagy vésővel sziklába vésnék azokat, tudom, hogy megváltom él, és a végső napon feltámadok a földből. Testemet ismét bőr veszi körül, és testemben látom meg Istenemet. Én magam látom majd őt, és nem valaki más. Saját szememmel nézem őt, szívem titkos reménye ez. Ez az Isten igéje.

0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Az én hivatásom a szeretet. Léző kis Szent Teréz ezen lángoló szavaival köszöntöm a kedves testvéreket, a kedves Már Rádió hallgatókat ezen a mai emléknapon, amikor az egyház a legkisebb, de mégis egyben a legnagyobb tanítóját, ha tetszik így doktorját ünnepeljük. Kedves testvéreim, kedves Már Rádió hallgatók, néha talán úgy érezzük, hogy a hit óriási, elérhetetlen, megközelíthetetlen hegycsúcs. Nagyon sokszor nézzük és hallgatjuk a prófétákat, vagy éppenséggel szemléljük a szentek, a vértanúk életútját, és olyan kicsinek, gyengének érezzük magunkat, ó, hát nekünk ez biztos, nem lehetséges, amit számukra sikerült megvalósítani. De kis Szent Teréz megmutatta nekünk a kis utat, azt, hogy nem kell rendkívüli dolgokat tennünk, csupán a legkisebb hétköznapi tetteinket kell rendkívüli mindent odaadó szeretettel végeznünk. A mai első olvasmányban Jobb könyvéből a szenvedés legmélyebb bugyrát hallottuk, ugyanis Jobb mindent elveszített. Elveszítette családját, elveszítette egészségét, elveszítette egész vagyonát. De mégis a porból és hamuból felhangzik az emberi történelem, talán egyik legszebb hitvallása. Tudom, hogy megváltóm él, és saját testemben látom meg az Istent. Tudom, hogy megváltóm él, és saját testemben látom meg az Istent. Mi ez, ha nem a feltámadás híre? Igen, Jobb a sötétségben is meglátta a fényt. Hasonlóan kis Szent Teréz ez, aki élete végén a tuberkulózis fájdalmai és a lélek legsötétebb éjszakája közepette sem veszítette el soha bizalmát. Amikor a tüdőbaj marta a testét, és a hitetlenség kísértése ostromolta a lelkét, ő nem lázadozott, ő soha nem zúgolódott. A szenvedést úgy is mondhatjuk, hogy rózsaszírom esőként szórta a szenvedő Krisztus keresztje elé. Az evangéliumban Jézus útnak indítja a 72 tanítványát. Azt mondja nekik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, és olyan szép hozzáteszi, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Saru és tarisznya nélkül, azaz teljesen a gondviselésre hagyatkozva. Ne vigyenek magukkal semmit, hogy az út folyamán tapasztalják meg Isten gondviselő jóságát és szeretetét. Kedves hallgató, kedves testvéreim, Teréz bár a karmelita kolostor falai között élt, és soha nem hagyta el Líziót, mégis a missziók védőszentje lett. Hogyan? Úgy, hogy megértette, hogy a misszió nem a járás, nem a lábak munkája, hanem a szívé. Ő lett a szív, amely szeretetet pumpált az egyház titokzatos testébe, erőt adva a távoli misszionáriusoknak. Egy megható történet Teréz életéből kiválóan megvilágítja ezt a mély igazságot. A kolostorban élt egy idős beteg nővér, Szent Péterről nevezett nővér, aki természeténél fogva rendkívül nehéz ember volt. Nagyon mogorva volt, örökké elégedetlen, és a betegsége miatt nagyon lassan, nehezen mozgott. A fiatal apácák közül senki sem szeretett a közelében lenni, mert bármit tettek, az idős nővér csak szitta és állandóan kritizálta őket. Teréz azonban önként jelentkezett, hogy minden este ő kíséri át az idős nővért az étkezőbe. Ez a rövid út egy valóságos keresztút volt. Teréznek milliméterről milliméterre kellett igazodnia a nővér nehézkes lépteihez. Ha nem tartotta elég erősen, a nővér rákiáltott, hogy nem sokára el fogja ejteni. Ha jobban megfogta, az volt a baj, hogy szorítja. Egyik este a hideg, sötét folyosón lépkedve, az idős nővér a szokásosnál igazságtalanabb és bántóbb volt. Teréz szíve elszorulta, könnyei kicsordultak a fáradtságtól és a megalázottságtól. Ebben a pillanatban azonban nem a sértett önérzet szólalt meg benne, hanem a Szentlélek. Hirtelen egy távoli utcáról halk zene szűrődött be a kolostor ablakán. Teréz lehunyta a szemét, és azt képzelte, hogy ez a zene egy gyönyörű királyi bál muzsikája. És ebben a bálban ő a királyok királyával, Jézussal táncol. Ki a táncpartnere? ez a zsimbes idős beteg nővér. Ő benne ölelte át magát, a szenvedő Jézust. Teréz ekkor ránézett az idős apácára, és a könnyeit letörölve a legtisztább, legangyalibb mosolyjal mosolygott rá. Olyan szeretettel vezette be a reflektóriumba, vagyis az ebédlőterembe, mintha a világ legdrágább kincsét hordozna a karjain. Az idős nővér megdöbbent. Megérezte, hogy ez a mosoly nem emberi mosoly, hanem Isten jelenléte. Később így vallott erről. Amikor Teréz nővér rám nézett, mindig úgy éreztem, mintha maga jó Isten nézne rám mérhetetlen irgalommal. Teréz apró mindennapi áldozata tehát megolvasztotta a legkeményebb szívet is. Kedves testvéreim, a mai világban mi is sokszor üres tarisznyával, sebzett szívvel járunk, mint Jób, vagy mint az útnak indított tanítványok. Gyakran találkozunk mi is nehéz emberekkel, zsimbes emberekkel, akik terhünkre vannak. Nagyon sokszor találkozunk elutasítással, találkozunk betegséggel. Kis Szent Teréz üzenete ma könnyekig hatóan egyszerű, mégis radikális, soha ne várja nagy alkalmakra. Amikor például ma, vagy holnap reggel is felébredsz, és ha például valaki megbánt, próbálj meg visszamosolyogni rá Jézusért. Próbálj meg rá visszamosolyogni Jézusért. Amikor a szenvedés ágyán fekszel, mondd Jobbal és Terézből merített hittel, tudom, hogy él az én megváltom. Légy te is a szeretet misszionáriusa ott, ahol vagy, a családban, a munkahelyeden, a betegágyon. Mert a legkisebb szeretetet, amelyet csendben a világ szeme elől elrejtve teszel meg, képes megváltoztatni a világot. Megismétlem. Mert a legkisebb szeretetet, amelyet csendben teszel a világ szeme elől elrejtve, képes ma is megváltoztatni a világot. Kérjük a mai napon a kis szentet, hogy szólja ránk a rózsaszírmait, a kegyelem szírmait, hogy szívünk tiszta, kicsin és szeretettel teljes legyen. Drága kis Szent Teréz, itt van a hátam mögött a te oltárképed. Hálás és ujjongó, és könnyekig meghatott szívvel borulok le ma előtted, hogy megköszönjem mindazt a jóságot, kegyelmet és szeretetet, amellyel utamat kíséred. Köszönöm neked, hogy megmutattad nekem a kis utat, a végtelen bizalom és a teljes önátadás gyönyörű ösvényét. Amikor a világ azt hirdeti, hogy nagynak, erősnek és tökéletesnek kell lennem, te szelíden arra tanítasz, hogy merjek kicsiny maradni, mint a gyermek, akit édesanyja a karjaiban hordoz. Köszönöm, hogy megtanítottad, a jó Istentől nem félnem kell, hanem mérhetetlenül bízni az ő irgalmas szeretetében. Hálát adok neked, drága kis szentem, mert valahányszor elborította mindennapok sötétség, a fájdalom vagy a bizonytalanság, te ott voltál velem. Köszönöm, hogy amikor a keresztem túl nehéznek tűnt, és Jobbal együtt én is a porban ültem, te emlékeztettél arra, hogy az én megváltóm él. Köszönöm a vigasztalást, amelyet a lelkembe öntöttél, és köszönöm azt a sok-sok mennyei rózsaszírmot, a megválaszolt imákat, a csendes békét és a váratlan örömöket, amelyeket az életemre szórtál. Köszönöm, kis Szent Teréz, az életpéldádat, hogy megértettem, a legnagyobb misszió a szeretet. Hálás vagyok, amiért megtanítottál a nehéz pillanatokban is mosolyogni, és meglátni a szenvedő Jézust azokban az embertársaimban is, akiket nehéz szeretni. Kérlek, kis Szent Teréz, fogadd el ezt a szívből jövő köszönetemet. Ne engedd el soha kezemet, ezután sem, ahogy én sem engedem el a tiédet. Segíts, hogy életem minden napja háladal legyen a Teremtő előtt, és egykor veled együtt énekelhessem az Isten irgalmának dicséretét az örökké valóságban. Amen. Kedves testvéreim, lézzük kis Szent Teréz emléknapján mélységes hittel és imádságos lelkülettel imádkozzunk a mindenható Istenhez.
1: Add meg, Urunk, főpásztorainknak és papjainknak, hogy hűségesen közvetítsék számunkra szent akaratodat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj készséges lelkületet híveidnek, hogy engedelmesen hallgassanak egyházi előjáróik szavára.
2: Kérünk véget, hallgass meg minket!
1: Add, hogy az államférfiak egyetértésben munkálkodjanak egyházaddal, a világ békéért és a népek szabadságáért.
2: Kérünk véget, hallgass meg minket!
1: Add, hogy azok is eljussanak az igazság ismeretére, akik még nem hisznek Krisztusban.
2: Kérünk véget, hallgass meg minket!
1: Add, hogy mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted, és így béke lakjék családjainkban és egyházközségünkben.
2: Kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Végezetül imádkozzunk el, hogy kistestvérünkért, Dánielért, adj uram neki örök nyugodalmat, és dicsőséges szent nevedért jutalmaz meg a megígért örök boldogsággal.
2: Kérünk véget, hallgass meg minket!
0: Mennyei atyánk, nyisd meg szívünket, hogy hozzánk küldött szent fiadat szívesen fogadjuk, és életünket az ő tanítása szerint alakítsuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt Dániel szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Hát, hogy aki a kerességben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, közösségünk égi patronusával, Lézió kis Szent Terézzel, Pádvai Szent Antallal, Kassiai Szent Ritával, Szent István és Szent László királyainkkal, boldog Bogdánfi Szilárd vértanú püspökünkkel, őrzőangyalunkkal, védőszentünkkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Megveszi a világ bűnei boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke,
1: szent lennek engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztálva engem, Krisztus kényszenvedés,

0: hogy elszakadjak tőle. A gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem. Halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen.
1: Ó édes Jézus,
0: ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tiéd vagyok életemben és halálomban. Amen.
1: Előtted állunk,
0: Szent Lélek, és a Te nevedben gyűltünk össze, egyedül Te vezess minket, lejjünk oda a szívünkben, taníts minket a követendő útra, és arra is miként járjunk rajta, gyengék és bűnösök vagyunk, ne hagyj, hogy zűrzavar szítsunk, ne engedd, hogy a tudatlanság tévútra vezessen bennünket, vagy hogy az elfogultság befolyásolja a cselekedeteinket. Add, hogy megtaláljuk benned az egységet, hogy együtt haladhassunk az örök élet felé, és ne térjünk el az igazság útjától, sem attól, ami helyes. Mindezt tőled kérjük, akik mindenütt

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobanjon, belsőnk együtt érezzen, elmény gondolattal egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajtunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Hálát adunk neked, Úrunk
0: Jézus Krisztus, aki az Eukarisztiában a szeretet forrásához hív, hogy testeddel és véleddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléked elégből, nagy elkülön forduljunk minden ember társunk felé, ahogy hogy a kiegészelő tisztítanunk az ember és a népek között, tettekkel és

0: Szent Teréz emléknapján,
1: aki a mi közösségünk égi patrónusa, csendüljön fel a szent muzsika, amelyben megköszönöm templomunk orgonáján az ő közben járó szeretetét.

minden pici áldozat, minden mosolygós tekintet, minden kedves szó, tett által meg akarom mutatni, hogy mennyire szeretlek, Istenem. Dicsértessék az Úr Jézus

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Vidikán Lokodi Tündét hallják. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje, meghívom a kedves hallgatókat, hogy hívjanak, tárcsázzák a következő telefonszámok egyikét, 0259 420 555, valamint 0359 420 555-ös. SMS számunk 0758 420 555, erre is el lehet küldeni a kéréseket, szándékokat, valamint a honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, azon belül pedig az ima szándék gombra kell kattintani, hogy el tudják küldeni. A mai napon imádkozzunk hálából a Jóistennek mindenért, köszönjük meg, hogy megtart bennünket, hogy erőt ad a mindennapokhoz, kérjük az ő áldását családjainkra, szeretteinkre, a gyermekekre, a fiatalokra, ma különösképpen az idősekre. Kérjük, halmozza el őket türelemmel, jó egészséggel, sok-sok szeretettel és odafigyeléssel. Imádkozzunk a békéért, a mai napon a Szentatya a gyermekekkel fog közösen imádkozni a békéért délután 6 órától. Kérjük mi is a béke ajándékát, és hordozzuk mi is imáinkban. Imádkozzunk a betegekért, a gondokkal küzdőkért, a magányosokért, a reményt vesztettekért. Imádkozzunk a háborúk megszűnéséért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és elhunyt szeretteinkért. Imádkozzunk az egyházért, a Szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, hivatásokért. Kérjük a szűzanyát, hogy tartson velünk, imádkozzon értünk, járjon közben értünk. És lássuk, van-e valaki a vonalban. Halló, tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Sok szeretettel szeretném magukat köszönteni október 1-én. A drága Jóisten tartsa meg magukat. És szeretném köszönteni unoka öcsémet, a Hollandba, Szabó Robertet, a Jóisten adja neki erőt, egészséget, szeretetet, hittet, máma van a születésnapja, Meggyesről kívánja a Ibi néni és Tibi bácsi családjával együtt. És szeretném köszönteni Teri nénit a Szent István templomból, Meggyesről, máma van a névnapja, a drága Jóisten adjon neki sok erőt, egészséget, szeretetet, hittet, és minden jót. Csak minden jót kívánok a családomnak is. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, én is köszönöm, hogy hívott bennünket. Te Jóisten áldását kívánjuk az ünnepelteknek, és imádkozunk az ön szándékaira is. Haló, tessék! Nincs senki a vonalban, akkor olvasok néhány üzenetet. Köszönjük a szép szentmisét, ami Tótiból volt, csak azt sajnálom, hogy a nővérem Tótiba lakik, és nem tudta hallgatni, mert ott se rádió, se tévé nem megy évek óta senkinek. Hát nagyon sajnáljuk. Akárha van okostelefon, akkor azon van egy applikáció, aminek segítségével lehet majd hallgatni. Hát ez is egy ima szándék, hogy oldódjon meg ez a helyzet, és imádkozzunk ezért a szándékért is. A rózsafűzért felajánlom unokám gyógyulásáért, családom minden tagja egészségért, békességért, halottainkért, a kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned. A mai rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön

0: lelő társért, valamint egy három gyerekes édesanyja daganatos betegségből való gyógyulásáért Magdi írt a Székelyudvarhelyről. A rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. A mai nap minden imáját felajánlom édesapám lelke üdvért, édesanyám gyógyulásáért, magam gyógyulásáért, egy fontos ügy és nehézségeink megoldásáért, jó emberekért. Kérlek, szűzanyám, vedd oltalmadba az én családomat, oltalmazd meg minden bajtól. Jézuson bízunk, benned. A felsorolt szándékokért és saját szándékaimért ajánlom fel a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákat. A rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, unokáimért, testvéreimért, a családjukért, a daganatos betegekért, sorstársaimért, az én gyógyulásomért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért, írja Kati. Rózsafűzért, egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen, áldott napot kívánok, szeretettel. És egy újabb hallgatót köszöntök. Halló, Mária Rádió. Halló, halló.
1: Tessék, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szemiséket felajánlom meg a szüleimnek, Éva Jóska testvérem, világbékéjében a távozásáig, bizony a szándékára, betegekkel, családomban, rokonságban, csoportomban, önökkel, a papukkel, a szerzetesekkel, a szerzetesekkel. Isten fülessen meghallgattam, kicsit tessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Egy picikét halk volt, de hát tudjuk, hogy a Jóisten ezt biztos, hogy hallotta, az ön szándékait is ide helyezzük a többi mellé. Halló, tessék, Mária Rádió.
2: Halló. Viszont tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
2: Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani sógornőm Kelemen Árpádné Klára halálának második évfordulójára, valamint szüleimért itt kiemelném édesapámat és öcsémet, Kelemen Ferencet, mert a Ferenc névre hallgatnak, és közeledik a névnapjuk. Fel szeretném ajánlani a férjemért, sógornőmért, Kelemen Annáért, és unoka öcsémért, Kelemen Tiborért, és a Kelemen és a László család összes halottaiért. Adja a jó Isten nekik örök nyugodalmat, fájó szívvel emlékezünk. Még felajánlom a Kelemen és a László család összes halottaiért, a Mária Rádióért és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Én is köszönöm, hogy hívott bennünket. Természetesen az ön szándékait is a többi mellé csattoljuk, és ezekért is fogunk a mai napon imádkozni. Halló, tessék, Mária Rádió. Halló, halló. Halló, Mária Rádió.
3: Halló.
0: Én hallom önt, egy kicsit, ha hangosabban tud beszélni, akkor nagyszerű lesz.
3: Csak én nem hallom.
0: Tessék mondani, mert mi halljuk önt.
3: Na, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretnék én átérni a szüzanyához, hogy adjon nekem segítséget, egy elmás segítséget, hogy gyógyuljak lábaim minden. Fortosalmat kérem a szüzanyámat, hogy gyógyítsam, és még felajánlom a férjem egészségét, a húgom egészségét, öcsémnek az egészségét, három tisztának az egészségét, hogy a Jézusen szegélyem, és kérdésem egy bajtót, és tisztának szegélyem, és hogy a visszája szüzenyém. Kérem a szüzanyámat, hogy hallgassam meg a férjésemet, édesapámnak, édesanyámnak adjon örök nyugodalmat, és a gonosz élet távozásáért kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Isten hitesse, hogy meghallgassa, büszkék a Gyuri Egyisztőstől.
0: Mindörökké amen. Hát nem tudom, hogy a kedves hallgatók sikerült hallják-e, amit mondott a kedves hallgató. Nagyon halk volt, én itt próbáltam erősíteni, de nem sok sikerrel. Több beteg gyógyulásáért is kérte az imát. Tudjuk, hogy a Jóisten hallotta, tudja, látja. Imádkozunk az ő szándékaiért is. Olvasok még néhány üzenetet, amelyek érkeztek azóta. Minden imád, szentmisét felajánlunk hálából. Kápolnás faluba idős Ádám István lelke üdvért, a Jóisten nyugtassa az anya földbe, nyugodjon békében. Jézus Mária szent nevében a családnak pedig vigasztalást. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád családom betegeiért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, írja egy édesanyja. A ma elhangzó rózsafűzért szentmiséket szeretném felajánlani, drága jó édesanyja Demeter Regina, halála évfordulóján, lelke üdvéért, önökkel imádkozva, Isten fizesse Csíkszeredából leánya Regina. A mai rózsafűzért hálából ajánlom fel a Jóistennek a kapott kegyelmekért, gyermekeimért, unokáimért, az egész családomért, anyagi gondjainkért, a sok nehézségért, ami sok gondot okoz a napjainkban. Minden látható és láthatatlan ellenségeinkért, az idősekért, testi-lelki gyógyulásért, több megoldatlan gondjainkért kérem a szűzanya közbenjárását, takarja be védőpalástjával az egész családomat, Isten fizesse. Magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felajánlom a családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, a betegekért. Jézusom, bízom benned, köszönöm. Rózsafűzért felajánlom családom egészségért és leányom jó tanulása véget és betegeinkért. Halló, tessék, itt a Mária Rádió. Halló? Halló, tessék? Ha nem szólal bele a kedves hallgató, akkor sajnos nem tudunk értekezni. És akkor lássunk néhány imakérést a honlapról. Majd rózsafűzéreket felajánlom kisfiamért, a Jóisten áldja és oltalmazza őt, írja Kati. Gyergyóból írt egy édesanyja, felajánlom a rózsafűzért és a nap minden imádságát erőért, egészségért, békességért, fontos szándékokért, Isten áldásáért, oltalmáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelki üdvéért, segítő kegyelméért, magam és szeretteim és minden emberért, Isten fizesse. Székelyudvarhelyről írt egy nagymama, minden imát és szentmisét felajánlom a családomért, gyógyulásomért és minden beteg emberért. Svájcból írt Erika, a mai rózsafűzért felajánlom Vajda Mihály sikeres vizsgájáért, a Jóisten legyen vele. Külföldről írt egy hallgató, felajánlom a heti imákat édesapám és halottaink lelki üdvéért, unokaöcsémnek sikeres vizsgáért és hálából mindenért. Magdolna írt Hargitáról, bízom a közös ima erejében, hogy rendben legyen házasságom, lelki békémet megtaláljam, és tudjak hálás lenni és a jót észrevenni, a rossz helyet elengedni, a haragot, sérelmeket. Valamint Nagyváradról írt még egy mindennapos hallgató, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékára, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeinkért és egy fontos szándékért és az összes hívekért. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki írt nekünk és aki elküldte a szándékait. Ha minden igaz, akkor itt Nagyváradon már a Szent József templomban jelen vannak a kedves önkénteseink, akik arra várnak, hogy kapcsolódhassanak és imádkozhassanak önökkel és önökért. Imádkozzunk érettük is, és minden kimondott és ki nem mondott szándékért. Én megköszönöm, hogy velem tartottak. Nagyváradi stúdió mikrofonjától búcsúzik Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl, Nagyváradról a Szent József plébánia templomból. Imádkozunk együtt a világosság rózsafűzért, mit felajánlunk világbékért, családi békért, egészségért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikusan a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mit éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Az égből az Atya szózata hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap

0: Bennünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második szent titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Anyja akkor figyelmeztette a szolgákat, tegyétek meg, amit fiam mond.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyok szűn Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk koráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Az asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Harmadik szentitok, aki meghirdette Isten országát. Az idő betelt, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség jó hírében.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldat a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldodva te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyok

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldatva te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélegnek.
1: Miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől.
2: Vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak. Negyedik szentitok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét, imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyok

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszony.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik szentitok, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát, vette a kenyeret, hálát adott, se szavakkal adta nekik, ez az én testem, melyet értetek adok.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Amen.

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok között, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál lélektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál lélektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál lélektünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Az asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Amen.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Amen.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
2: Most pedig folytassuk imáinkat Szent Rita litániájával, amit felajánlunk egészségért, és egy kedves önkéntes társunk gyermeke születésnapjára egészségért.
3: Ezt a litániát felajánlom gyermekemért, kegyes Róbert születésnapja alkalmából. Hálából a szűzanyának Brigitta gyógyulásáért, férje Gábor névnapja alkalmából. Somogyi Ida és a Szent Ferenc zarándokok sikeres útjaiért, és Moldován Borbála gyógyulásáért, akit ma műtenek, családjának kitartást. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Élek Úr Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Szentséges Szűz Mária!
1: Könyörögj érettünk!
3: Istennek Szent Anyja!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szüzeknek Szent Szüze!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent József!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Ágoston!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Mónika!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita!
1: Könyörögj érettünk!
3: Kegyelemmel teljes rózsa segítünk látszólag lehetetlen ügyekben!
1: Könyörögj érettünk!
3: Reménytelenségben vigasszunk!
1: Könyörögj érettünk!
3: Elhagyottak oltalmazója és menedéke!
1: Könyörögj érettünk!
3: Minden szükségben hű közben nyárunk!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szelítség és alázatosság példája!
1: Könyörögj érettünk!
3: Engedelmesség és lemondás példaképe!
1: Könyörögj érettünk!
3: Türelem és Istenben való megnyugvás tükre!
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Ágoston rend dísze!
1: Könyörögj érettünk!
3: A megfeszített Krisztus kedvelője!
1: Könyörögj
3: a szenvedő Jézus alája.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, akit az üdvözítő koronájának egy tövise megsebzett.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, akinek homlokát ez a seb ékesítette.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, aki az isteni gondviselésben bíztál.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, aki magadat teljesen Istennek adtad.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, Jézusnál hatalmas ködben járunk.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, akit Isten sok csodával megdicsőített.
1: Könyörögj érettünk!
3: Szent Rita, akit Isten sokszor meghallgatott.
1: Könyörögj érettünk!
3: Hogy az önszeretetől lemondjunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy az alázatosságot gyakoroljuk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy keresztünket türelemmel viseljük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: hogy Istent mindenek fölött szeressük.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
3: Hogy Isten akaratát mindenkor teljesítsük.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
3: Hogy megbántóinknak szívesen megbocsássunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy fele barátainkat, mint önmagunkat szeressük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Hogy az erényekben példádat kövessük.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden kísértésben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden veszedelemben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden szükségemben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Minden szomorúságban és kellemetlenségben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Szenvedésben és keresztviselésben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Halálunk óráján.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Kegyelmezz nekünk,
4: Uram.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
4: Uram.
3: Imádkozz el életünk, Szent Rita. Könyörögünk, Úristen, aki végtelen jóságodban szolgálódnak, Szent Ritának imádságát meghallgatni méltóztattál, és közben nyárására megadad azt, amit emberi erőnek lehetetlen volt elérnie. Légy könyörületes szorongatatásainkban, és küld segítségedet szükségeinkben. Engedd, hogy így képen minnyáján elismerjük, miként jutalmazod az alázatosakat, oltalmadba veszed az elhagyottakat, és erőssége vagy a benned bízóknak. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
1: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya! Szent József, légyházunk ura, kis családunk patrónusa, egyetértésű szeretet, egyesítse szíveinket, az ég felé mutass utat, gyámolisd az ellankadtat, küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást, ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen szűzarádnak, hogy családunk kisdetháza. Mása. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével kárhozat helyére.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy ma is velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Magam és a kedves önkéntes társaim nevében kívánok Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Olyan jó tudni, hogy sokan vannak most a készülékek előtt, akik várták ennek az adásnak a tartalmát. Picit idézzük fel, hogy miről volt szó az elmúlt adásokban. Az elmélkedésről volt szó, hogy hogyan kell arra felkészülni, mi az elmélkedés fontossága, mik lehetnek a nehézségek elmélkedés közben, hogyan kell az elmélkedésre figyelni, és hogyan kell megküzdeni az elmélkedés alatt, akár a figyelemmel, akár a kísértő gondolatokkal. A mai adásban a szóbeli imádságról gondolkodunk. Az imádság szükséges voltáról. Aki az üdvösség és a tökéletesség útján biztosan akar előre haladni, annak az isteni dolgokról való elmélkedésen kívül még egy sokkal fontosabb eszközre van szüksége. Tudniillik, hogy gyakori imádsággal Istentől segítséget és kegyelmet kérjen. És ezt kérő imádságnak, vagy röviden imádságnak nevezzük. Az imádságnak szükséges egyesülését az elmélkedéssel és a kettőnek egymáshoz való kölcsönös viszonyát Szent Bernát a következőképpen ítéli meg. Az elmélkedés megmutatja azt, ami hiányzik. Az imádság kieszközli, hogy ne hiányozzék. Amaz megmutatja az útat, emez vezet az úton. Az elmélkedés megismerteti a veszedelmeket, az imádság segít, hogy azokat elkerülhessük. Az imádság szükséges volta, tehát kitűnik már abból is, hogy nélküle lelkünket sem menthetjük meg. Annál kevésbé juthatunk nélküle tökéletességre, és ez ránk nézve különösen fontos. Ezt a szükségességet tanítja Akvinói Szent Tamás a következő szavakkal. Az embernek a keresztség felvétele után folytonosan imádkoznia kell, hogy a mennybe jusson. Mert a keresztségben eltöröltetnek ugyan vétkeink, de a bűnre való hajlandóság megmarad. És ez minket a bűnre sarkal éppen úgy, hogy a világ úgy, mint a világ és az ördög, ami külső ellenségeink. Ez okból mondja határozottan a Szentírás, hogy megnyílt az ég, midőn Krisztus a megkeresztelkedés után imádkozott. Ebből kellene a hívőknek megismerniük, hogy az imádság a keresztség után is szükséges. Más helyen Akvinói Szent Tamás azt mondja, ha valaki elégtétel által a kegyelem állapotába jutott, annak szükségképpen Istenhez kell fordulnia az álhatatosság kegyelméért, hogy élete végéig ment maradjon a bűntől. Amit Szentünk itt a keresztség utáni időről mond, ugyanaz áll a gyónás utáni időről is. Ez a tanítás két megdönthetetlen igazságon alapul. Az első igazság az, hogy Isten különös segítsége nélkül sohasem lehetünk hosszabb ideig az ő barátai. Mert belső és külső csábításaink a gonoszra oly erősek, hogy a gyenge ember csak Isten mindenható keze által maradhat meg álhatatosan a jóban, és lehet biztosítva a súlyos bűn ellen. Ezen kívül, hogy Isten barátságában megmaradhassunk, számos ó jó cselekedetet kell gyakorolni.

gyakorolnunk, melyet törvénye előír, de amelyeket az ő különös segítsége nélkül sem gyakorolhatunk. Azért is tanítja a tridenti zsinat, hogy Isten barátságának elnyeréséhez és az abban való megmaradáshoz Isten kegyelmének különös segítsége szükséges. Ez volt az első igazság. A második igazság az, hogy Istennek eme nélkülözhetetlen kegyelme és segítsége rendszerint csak azoknak jut osztály részül, akik imádságaikban könyörögnek érte. Tehát kérni kell. Innen származtatják a hittudósok az imádság kötelező voltát, kivált erősebb és tartósabb kísértések idején. Sőt, azt is mondják a hittudósok, hogy nem csak az isteni, hanem a természettörvény is kötelez minket. Mert ha előre bocsátjuk, amit szent hitünk tanít, akkor az ész természetes világa mindenkinek szigorú kötelességévé teszi, hogy minden szükséges eszközt felhasználjon, hogy mindörökre el ne kárhozzék. A legfontosabb eszköz pedig a könyörgés Isten segítségéért. Már ezért is köteles minden ember a kérő imádságot gyakorolni, mondja Szent Tamás. Mert kötelessége lelki javakat szerezni, amelyeket egyedül Isten osztogat. De Istentől csak buzgó imádság által nyerhetjük meg azokat. Majd más helyen azt olvassuk ugyancsak Aquinai Szent Tamástól, hogy az imádság szükséges és ajánlatos mind arra, amire óhajtott célunk elérésére szükségünk van. Az imádság szükséges voltát, valamint az arról való kötelezettségünket a Szentírás azáltal is kifejezi, hogy annak gyakorlását újra és újra hathatósan szívünkre köti. Lukács evangélistánál olvassuk a 18. fejezetben, az első versben, az imádság szükséges és ajánlatos mind arra, amire óhajtott célunk elérésére szükséges. Tehát mit olvasunk Lukács evangélistánál? Azt olvassuk, hogy Krisztus figyelmeztet, hogy szükség mindenkor imádkozni, és soha meg nem szűnni. Vigyázzatok, és imádkozzatok. Kiált fel üdvözítő Urunk az olajfák kertjében, hogy kísértésbe ne essetek. A nemzetek apostola nem egyszer hív fel bennünket az imádságra. Szüntelen imádkozzatok, írja, és mindenben hálát adjatok, mert ez az Isten akaratja Krisztus Jézusban mindnyájatok iránt. Az imádságban álhatatosak legyetek, és éberek, hálaadással. Hasonló módon szemünkben ötlik a Szentírás majd itt, majd ott a felhívás az imádságra. Amit azonban ekkora nyomatékkal szívünkre kötnek, az kétségtelenül komolyan akarta az Úr, és szükséges eszköznek kell lennie örök üdvünk elnyerésére. Milyen jó lenne, hogyha ezt mélyebben a szívünkbe beengednénk. Az imádsággal kapcsolatban jó tudni, hogy amit azonban akkora nyomatékkal a szívünkre kötnek, az kétségtelenül komolyan akarta az Úr, és szükséges eszköznek látja az üdvösség elnyeréséhez. Az eddig mondottakból könnyen megmagyarázható, hogy miért oly szükséges az imádság mindennapi gyakorlata. Hogy miért, hogy gyűlöletes a gonoszság, a gonosz ellenség előtt az imádság,
és hogy miért használ fel minden lehetséges eszközt és mesterfogást, csak hogy a hívőket vagy az imádságtól visszatartsa, vagy pedig mindenféle idegenszerű gondolatokkal, tisztátalan képzetekkel, alaptalan ijesztésekkel, kedvetlenséggel, bizalmatlansággal, lelkiismereti aggodalmakkal zavarja meg az imádságban. Mert ez a gonosz ellenség igen jól tudja, hogy az imádság eszköz minden nemű lelki baj ellen, és hogy teljes biztonságot nyújt az örök javak elnyerésére. A gonosz tudja, hogy valamint az, aki szorgalmasan imádkozik, szinte biztos örök üdvéről, úgy azok csak nem kétségtelenül elvesznek, akik az imádságtól elfordulnak. Ezért megmozdít minden követ, hogy az imádságot elpusztítsa a föld színéről, és felhasznál minden cselt és ravasságot, hogy azt haszontalanak tüntesse fel, és a hívők előtt gyűlöletessé tegye, és csak nem elviselhetetlenné tegye. Kedves rádióhallgatók, térjünk vissza az előbbi gondolatokra, mert fontos információt közölt. Az elmúlt gondolatokban felfedeztük, hogy mik az igazi nehézségei az imádságnak, valamint hogy ismerjük fel, hogy az ellenség hátráltatni akar bennünket az imádságos létben. Ez pedig úgy ismerjük fel, hogy a gonosz vissza akar tartani bennünket az imádságtól, amikor mindenféle idegenszerű gondolatokat találunk magunkban, tisztátalan képzeteket, alaptalan félelmet, gondolatokat, amikor kedvetlenséggel találkozunk, amikor bizalmatlanság van bennünk, amikor lelkiismereti aggodalmak zavarják meg lelkünket az imádságban, ez valószínű, hogy az ellenség műveli. Folytatva gondolatunkat, ha az imádság az örök üdvösség munkálására szükséges, abból már önként következik, hogy annélkül keresztény tökéletességre nem juthatunk. Erre a célra a parancsok megtartásán kívül még a nagy lelkűség számos cselekedete és az evangéliumi talácsok követése is megköveteltetik a szerzetesektől. Éppen úgy nem elegendő a halálos bűnöket kerülnünk, hanem a szándékos, bocsánatos bűnöket is erőnkhöz képest el kell kerülnünk. Szenvedélyeinket el kell nyomnunk. Különböző erényeket el kell sajátítanunk. Arra az isteni szeretetre, amely a tökéletesség lényege. Mint hogy azonban mindezek jóval nehezebbek, azért véghez vitelükre az isteni kegyelemnek sokkal erősebb támogatására szorulunk, és így még nagyobb buzgóságra van szükségünk az imádságban. Az imádságon alapszik a lélek egész élete és minden ereje. Az imádságból merít világosságot és erőt, hogy az erény és tökéletesség útján haladhasson. Azért mondja aranyszájú Szent János, bizonyára mindenki megvan arról győződve, hogy gyakori imádság nélkül egyáltalán lehetetlen jámborul élni, és az erényben mindvégig kitartani. Mert miképpen gyakorolhatunk az erényt, annélkül, hogy folytonos imádságban menedéket nem keresnénk, annál, akitől minden erőt nyerünk. És ez valóban így van. Adjunk túl az imádságon, és a lélek csak hamar elveszíti minden erényét.
és képtelenné válik minden jóra. Ha szentek, a tökéletesség oly fenséges magaslatára emelkedtek, az csak úgy volt lehetséges, hogy Istenben keresték erejüket, és soha nem szűntek meg segítséget kérni. Kedves rádióhallgatók, adásunk második felében az imádság tárgyáról gondolkodunk. Saját szükségleteinkre vonatkozólag megjegyzi az angyali mester, aranyszájú Szent János, hogy az imádságunk fő tárgya a lelki és természet feletti javak legyenek. Mint hogy ezek egyedül olyan javak, amelyek javulásunkra szolgálnak, és a legfőbb jóhoz, Istenhez és az örök boldogságra vezetnek, azért vágyainknak és imádságainknak elsősorban ezekre kell irányolniuk, tehát a lelki és a természet feletti javakra. Már a Jámbor Tóbiás ezeket a szavakat intézi fiához: minden időben áldjad az Istent, és kérjed őt, hogy utaidat igazgassa, és minden tanácsaid ő benne maradjanak. És mi is fekhetik jobban szívünkön, mint az, hogy Isten egész életünket és cselekedeteinket úgy irányozza és igazgassa, hogy célunkat biztosan elérjük. Éppen ilyen javakért kell a keresztény léleknek állandóan Istenhez folyamodnia, főleg ha komolyan vágyik a tökéletességre, mert ettől függ egész haladása. Ezeket kell mindent föltétel nélkül kérnie, mert mint Aquinai Szent Tamás mondja, ezek olyan javak, amelyekkel visszaélni lehetetlen, és amelyeknél rossz következményektől félni nem lehet. Olyan javak, amelyek bennünket természetfeletti célunkhoz közelebb visznek, és amelyekért a szentek is minden kikötés nélkül imádkoztak. A lelki javakon kívül az ideiglenes javak is lehetnek imádságunk tárgyai. Azonban, mint azt Szent Tamás hozzáteszi, csak mint a lényegnek járuléka és másodrendű dolog. Maga Krisztus világosan tanítja, hogy mindenek előtt Isten országát kell keresnünk, és mindazt, ami azzal összefügg. A többit pedig csak annyiban, amennyiben a legfőbb jó elérésére hasznos. Keressétek azért, úgymond először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind hozzáadatnak nektek. Szent Ágoston erre vonatkozólag azt mondja, hogy elsősorban a mennyországért, valamint jó életért, mely az égbe vezet, mint valódi és szükséges jóért kell imádkozni. Más dolgokért csak annyiban, amennyiben azok bennünket azon legfőbb jó elérésében segítenek. A mi lelkünk üdvösségével, az Isten dicsőségével egyenest ellenkezik az, ami semmi esetre sem lehet imádságunk alkalmas tárgya. Így kérések, vakmerők és Isten haragját hívják ki inkább, mint irgalmát. Kérhetünk egészséget, hosszú életet, a gyermekekben Isten áldását rendezett indokokból, ám de mekkora merészség volna Istenhez testi szépségét könyörögni azzal a szándékkal, hogy hiúságunkat és tetszvágyunkat kielégítsük. Különben, mint Szent Tamás megjegyzi, ideiglenes dolgokért és természetes javakért csak azon feltétel alatt imádkozzunk, ha ezek Isten dicsőségére és lelkünk üdvére szolgálnak. Szúrius beszéli Szent Fulgencius vértanúról, hogy az valahányszor imádkozott betegekért, elhagyatottakért és másokért, kiket szenvedések sújtottak, mindig hozzátette a szavakat: de te, ó Uram, tudod, hogy mi válik inkább a lélek üdvére. Isten
mint végtelenül bölcs és mindentudó orvos, kétség kívül sokkal jobban tudja, mi válik inkább üdvünkre, mint mi magunk. Némely esetben sokkal nagyobb irgalmassága, ha imádságunkat nem hallgatja meg, mint ha azt meghallgatná. És ezen okból bölcsességére és atyai jóságára kell mindezt bíznunk, és ideiglenes javakért ne imádkozzunk ugyanazon buzgósággal és kitartással, mint lelkiekért. Mert különben olyan látszata volna a dolognak, mintha többre becsülnök a földi dolgok, mint az örök és égi javakat. Bizonyos, hogy embertársaink szükséglete is lehetnek imádságunk tárgya, mert mint keresztények mindnyájan egymásért imádkozni, és örök boldogságunk elérésében egymást segíteni tartozunk. Imádkozzunk egymásért, így szól mindnyájunkhoz Szent Jakab, hogy üdvözüljetek, mert sokat ér az igazak álhatatos könyörgése. Sőt, aranyszájú Szent János megjegyzi, hogy a fele barátunkért mondott imádság Isten előtt még kedvesebb, és ennél fogva reánk nézve is érdemszerzőbb. Hogy magunkért imádkozzunk, mondja, arra a szükség kényszerít. A másokért való imádságra a szeretet bír bennünket. Márpedig nem az az imádság kedvesebb Isten előtt, amelyre saját szükségünk hajt, hanem az, melyet a mások iránt való szeretetünk sugall. Ilyen szeretetnek megérdemlett jutalma sohasem marad el, még ha az, akiért imádkozunk, a maga részéről érdemtelen is arra, hogy imádságunk meghallgattattassék. És hányszor távolította el már az imádság másoknál az akadályokat, a világhoz való ragaszkodást, lanyhaságot, gonoszságot, kemény szívűséget és lelki vakságot, s talált meghallgattatásra. Szent Gergely az ő párbeszédeiben beszél egy Theodorus nevű ifjúról, akit neveltetés véget ugyanabban a kolostorban adtak, amelyben ő tartózkodott. De aki távol attól, hogy mások példájára az erényt gyakorolja, az inkább megvetette és kigúnyolta. Egyszer csak Pestisbe esett. Midőn már láthatólag közel volt halála, a szerzetesek buzgó imádsággal fordultak érte Istenhez, és kevés idő múlva bűnmámorából feliedve így kiáltott fel: meg akarok térni, világias gondolkozásommal szakítani és szent életet élni. Miután Isten újra visszaadta egészségét, csak hamar megváltoztatta egész eddigi életmódját, és később szent halállal halt meg. Szent Pál apostol ezen szavaira: kérlek azért titeket, atyám fiai, ami Úrunk Jézus Krisztus által és a Szentlélek szeretete által, segítsetek engem az Istenhez érettem való imádságotokban. Szent Ambrus azt mondja: ám legyenek az egyesek csekélyek és jelentéktelenek, az egyesülés mégis erősekké teszi őket, és sokaknak imádsága lehetetlen, hogy meghallgattatásra ne találjon. Tehát egységben az erő. Aki imádságban Istentől kér valamit, annak a kegyelem állapotában Isten barátjának kell lennie, mert így inkább érdemes arra, hogy szerető atyai jobbjából a jó akarat bizonyítékait elfogadja. De ha valaki halálos bűn következtében nincsen Isten kegyelmében, azért nem szabad az imádsággal, még a gyakori imádsággal sem felhagynia. Mert amennyiben az adományok, amelyekért imádkozik, örök üdvösségét célozzák,
s azokért helyes módon imádkozik, bizonyára meghallgattatásra talál. Természetesen, mondja Szent Tamás, nem igazság szerint, mintha arra érdemes volna, hanem tisztán irgalomból. Ennek okát ugyancsak ő adja más helyen, mert az imádság egész ereje nem az imádkozó érdemein, hanem Isten jóságán és ígéretein alapszik. És azért, ha az imádkozó a meghallgattatásra szükséges érdemek hiával van is, imádságának mégis megvan az az ereje, hogy a kívánt dolgot elnyerje. Senki sem hagyhatja tehát abban a kérő imádságot, akár bűnös, akár igaz legyen, akár a tökéletesség útján halad már, akár még távol van attól, mert ez az eszköz mindenki számára hathatós, mindenki számára szükséges. Kedves rádióhallgatók, hadd ismételjük át, mit mond Szent Ágoston az imádságra vonatkozólag. Tehát azt mondja, hogy elsősorban a mennyországért, valamint jó életért, mely az égbe vezet, mint valódi és szükséges jóért kell imádkoznunk. Más dolgokért csak annyiban, amennyiben azok bennünket azon legfőbb jó elérésében segítenek. Szent Tamás megjegyzi, hogy ideiglenes dolgokért és természetes javakért csak azon feltétel alatt imádkozzunk, ha ezek Isten dicsőségére és lelkünk üdvére szolgálnak. Köszönöm, hogy figyelmesen követték az adásnak a tartalmát. Puskás Attila voltam Segesvárról. A legjobbakat!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket két kis Szent Teréz tiszteletére szentelt templomból közvetítjük. A reggeli szentmiséket többnyire Tótiból, Bihar megyei Tótiból, a délutániakat pedig többnyire a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz plébánia templomból közvetítjük. Azért mondom a többnyire betűzést, mert kedden a gyulafehérvári székesegyház búcsús szentmiséjét közvetítettük, tehát azon a napon Tóti kimaradt. És az udvarhelyi templomból pedig szombaton nem lesz közvetítés, mert első szombat lesz, és akkor természetesen a Mária köszöntőt közvetítjük, aminek keretében este 6 órától lesz szentmise. Viszont a mai napon kis Szent Teréz ünnepén délután 5 órától lesz a búcsús szentmise az udvarhelyi kis Szent Teréz templomban. Tamás József nyugalmazott püspökatya lesz a fő celebráns és a szónok ezen a búcsús szentmisén, amiben bekapcsolódhatunk a rádió hullámain keresztül is. Pénteken és szombaton, tehát holnap és holnap után reggel 8 órától lesznek a szentmisék Tótiból, ahol szintén készülnek a búcsúra. Udvarhelyen is egy tridummal készültek, ugye. Pénteken délután 6:30-tól lesz a szentmise udvarhelyről, tehát nem 6-tól, hanem 6:30-tól. Szombaton, már mondtam, reggel Tótiból, este Csíksomjóról. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz. Délben 1 órától lesz a búcsús szentmise Tótiban, ahol Pálos István kanonokatya Nagyváradról lesz a búcsú főcelebránsa, és szónoka előtte 12:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák Tótiban. Este pedig a kis Szent Teréz templomból udvarhelyről közvetítjük a 6:30-tól kezdődő szentmisét. Tehát vasárnap délben 1 órától és este 6:30-tól lesznek a szentmisék. És itt rögtön akkor megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem a kis Szent Teréz templomban szolgáló papoknak és a Tótiban szolgáló paptestvérnek is egyaránt azt, hogy vállalták a közvetítéseket, és mindenkinek, aki közreműködött. Egyébként a Tridumban udvarhelyen Asztrik atya szolgált, a csíksomjói Ferences templomból hívták meg. Köszönjük a püspök atyának is, aki a mai szentmisét fogja celebrálni Gyulafehérváron, és köszönjük szépen, hogy bekapcsolódhattunk a székesegyház búcsújába, és mindenki másnak is udvarhelyen, illetve Tótiban, aki a technikát kezeli, vagy bármi más szolgálatot végez, ének, zenei szolgálat, vagy bármi más, mindenkinek a szolgálatát nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse. Nézzük akkor tovább, október 5-től kezdődő héten az egyik helyszínünk itt Nagyváradon, a stúdió kápolnája helyett továbbra is a Szent József templom, ami itt mellettünk van, tehát reggel 8 órától lesznek a szentmisék jövő héten innen Nagyváradról, este 6 órától pedig Erdőszentgyörgyről lesznek a szentmisék hétfőtől péntekig. Jövő héten szombaton délelőtt 11 órától Magyarok Nagyasszonya tiszteletére lesz a búcsú szentmise Erdőszentgyörgyről, majd este 6 órától Marosvásárhelyről a Mária áhítat keretében közvetítjük a szentmisét a Keresztelő Szent János plébánia templomból. Vasárnap pedig 11 órától lesz a szentmise Erdőszentgyörgyről, előtte a 10:30-től a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, majd a csíksomjói kegytemplomból közvetítjük az esti 6 órától kezdődő szentmisét. Ez van tehát jövő héten, október 12-től kezdődő héten Marosludas lesz az egyik helyszínünk, és Kézdi Szentkereszt a másik, és még van egy hetünk, ami már meg van szervezve, október 19 és 25-e között Kisdengeleg egyik helyszín, és Nagybányán a Szent Háromság plébánia templom a másik helyszínünk, és így akkor október 25-éig van meg a szentmise közvetítés minden helyszíne a
Mária Rádióban. Október 26-ától arra felé keressük a helyszínt, különösen október 26-a és november 1-e közti hétre keresem a közvetítések helyszínét. Ha van olyan libános atya, aki ezen a héten, tehát október 26 és november 1 között vállalná a közvetítést, akkor kérem szépen, hogy jelezze ezt, és akkor megbeszéljük a részleteket. Utána is szabad a pálya, bár már van, elkezdődött bizonyos egyeztetés ott a novemberi első két héttel kapcsolatban. Az elmúlt héten egy olyan templomból közvetíthettünk szentmisét, ahonnan még azelőtt soha, mégpedig Temes megyének a dél-nyugati részén egy Ótelek nevezetű községből. Nagyon örülök, hogy oda eljuthattam. Egy jó kis magyar közösség van. A Temes megye főleg délebbi részén ez nagyon-nagyon ritka, hogy még van olyan helység, ahol a magyarok többségben vannak. Egy körülbelül 500 valahány lelkes faluból még 300 valamennyien magyarok, és mindenki katolikus. Ezt az egy templomot láttam ott a faluban, és nagyon örülök, hogy eljuthattam. A plébános atyának az erőfeszítéseit, a készülését, a szenvedéseit is, ami az egészségi állapotával jár, és hogy mindezek ellenére vállalta, és menet közben sem mondta vissza a közvetítéseket, ezt nagyon nagyra értékelem. Örülök, hogy őt megismerhettem, és jó egészséget kívánok neki, és nagyon hálás vagyok azért, hogy onnan lehetett közvetítés, és nagyon sikeresnek éltem meg az ott létemet. Vasárnap ugyanis elmentem, hogy találkozhassak a helybéliekkel. Örömmel tapasztaltam, hogy van néhány hallgatónk ott, tehát eddig olyan 7-8 hallgatót satszoltam így a felemelt kezek alapján, aki már ismerte, hallgatta a Mária Rádiót, és reménykedek abban, hogy ezután még többen lesznek, 50 valahányan lehettek a vasárnapi szentmisén Óteleken, amit közvetített a rádió. Végén beszéltem egy kicsit nekik a rádióról, mutattam, hogy hogyan lehet hallgatni. Többen odajöttek a mise után, és hozták a telefonjaikat, mások nézték, hogy hogy lehet, akik nem hozták a telefont. Bízom benne, hogy ezután lesz több hallgatónk Óteleken, és már elő is készítettem a következő csomag újságot, hiszen most a hét elején megérkeztek Nagyváradra a legfrissebb újságok, és már előkészítettem Ótelek számára egy csomagot. Eddig Ótelekre nem járt újság, nem is tudtunk róla, hogy ott vannak hallgatóink. Szerintem a hallgatók nagy része azt se tudta, hogy létezik egy ilyen helység, hogy Ótelek. Most biztos vagyok benne, hogy a rádiót hallgatva a szentmisék után a hét plébánia műsorból sokan megismerhették Erdélynek ezt a részét, és egy különleges rész ott a bánság, a több nemzetiség ott összekeveredve síkságon, nagyon jó mezőgazdasági földek, területek vannak ott, és hát jó idő volt, meleg volt, sütött a nap, és valami piknik volt ott a Bega partján, hajókáztak is, ott jött egy hajó, rendszeresen járom úgy hajó a Bega csatornán, Temesvárról egészen a szerb határig, és annak a túloldalán ott valamilyen szerb városig át lehet menni, és vissza lehet jönni hajóval, illetve a Bega partján bicikli út is van, és biciklivel is át lehet menni a határon, autóval egy jó nagyot kell kerülni, tehát ott autóval nem lehet átmenni, csak hajóval és biciklivel. Ez érdekes, 7 kilométerre van Ótelek a határtól, így a Bega partján emelve. Talán az egyik legnagyobb örömöm az, hogy sikerült a már meglévő hallgatók közül valakit találni, aki elvállalja az önkéntességet. Mondanom sem, eddig nem volt ott önkéntesünk, és hát talán nem is véletlenül pont az a személy vállalta el, aki a technikát kezelte a közvetítéseknél. És bár ő nem igen szokott Temesvárra menni, ahol önkéntes találkozókat szoktunk tartani, a lánya ott él, illetve oda jár be dolgozni, és akkor ketten kitesznek egy ügyes önkéntest, úgyhogy megvan oldva, meg lesz oldva a jövőben, hogy jussanak el az újságok, illetve adománygyűl akkor
az is eljusson a rádióhoz. A plébánia adományozott, és a hívektől is kaptunk szépen adományt. Az újdonsult önkéntesünk is már a hét folyamán nekiállt gyűjteni. Úgyhogy szépen begyűlt összeg a Mária Rádió javára, és a legfontosabb, hogy bízom benne, ezután többen fognak hallgatni minket onnan. A plébános atyával sikerült elmenjünk egy filiába, minden vasárnap egy másik filiába megy, tehát négy ilyen helye van a plébános atyának, ahova még misézni jár. Mindenütt magyar nyelvű szentmisék vannak, kizárólag magyar nyelvű misék, és akkor most ez a vasárnap volt, amikor ott voltunk, amikor neki egy ótelekkel szomszédos faluba, Magyar Szentmártonba kellett menjen misézni, és vele mentünk. Azért mondom a többes számot, mert Szebeni Lajos nagyváradi önkéntesünk velem volt. 20-an voltak, ha jól számoltam, a templomban, egy kis közösség van ott, és én azt hiszem, hogy eddig senki nem hallott addig a Mária Rádióról, hogy egyáltalán létezik, és ezért azt hiszem, hogy még fontosabb volt, hogy oda eljutottam, és beszéltem nekik a rádióról, mutattam is, hogy hogyan lehet telefonon hallgatni, mondtam a televízión keresztül is, hát természetesen rádióban, Temes megyében nem lehet hallgatni. És nagyon aranyos volt egy kedves idősebb úriember, aki amúgy láttam ott az egyházoszlopos tagja, nagyon komoly embernek nézett ki, az is egyébként plébános atyának mondtam, hogy milyen vicces volt, ott elkezdtem beszélgetni vele, mutattam az applikációt, meg minden, beszéltem neki a rádióra, és a végén, mielőtt elváltunk, megkérdezte, hogy ez valami új kezdeményezés, ez most indult ez a Mária Rádió, hát mondom, hogy most 20 éve, ebben az évben ünnepeljük a 20 éves születésnapját, hát nagyra, tágra nyílt szemekkel nézett, hogy 20 éve, és hogy ő még nem tud róla. Hát szerintem ott senki nem tudott még róla, úgyhogy én is meglepődök, hogy még vannak Erdélyben olyan helyek, ahol nem ismerik a Mária Rádiót. Hát nekem ez a munkaköröm, hogy ismerté tegyem, úgyhogy ez egy sikerélmény volt, hogy eljutottam egy olyan helyre, ahol tényleg nem tudtak róla, és ezért nem hallgatták, akkor bízom benne ezután ott is lesznek, akik megpróbálják legalább, és elkezdik hallgatni. Tehát a helység neve Magyar Szent Márton. A többi helységben, ahova a plébános atya jár, oda nem sikerült elmenni, hát ezen a vasárnapon csak itt volt Szentmise, de kis közösségekről van szó, ahova csak havonta egyszer jár a plébános atya. Szóval ez volt Ótelken, nagyon jó volt a tapasztalat, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy megvolt ez is. Igen, nézzük akkor a terveket. Mint mondtam, elkészült az újság, és meg is kaptam őket a hét elején. Nekiálltunk a újságokat kiszámolni, elkészíteni az önkéntesek számára a csomagokat, és ezt a műsort kedden este veszem fel egyébként, és ez azt jelenti, hogy amikor a műsort hallgatják csütörtökön a kedves hallgatók, akkor én már tegnap útra keltem. Tehát az első önkéntes találkozó szeptember 30-án szerdán, tehát aki most hallgatja a rádióban a műsort, akkor tegnap volt délután 4 órától Kolozsváron a stúdióban. Természetesen erről még nem tudok beszámolni, mert ez bár most még a múltban van azok számára, akik hallgatják a műsort, nekem, amikor felveszem a műsort, itt még a jövő zenéjéről van szó. És ha már Kolozsvárig elmentem, onnan már nem messze van Maros-Ludas, úgyhogy itt kihasználom a lehetőséget, és át fogok menni, illetve átmentem már eddigre, mire hallgatják a műsort, átmentem Maros-Ludasra felszerelni a mobil stúdiót, bár csak 2 hét múlva lesz onnan közvetítés, de a plébános atya megengedte, hogy felszereljem hamarabb, hogy ha már ennyire Kolozsvárról már tényleg nincs messze, úgyhogy spóroljunk ugye az üzemanyaggal, idővel, mindennel, úgyhogy összekötöttem a kellemest a hasznossal, és akkor lássuk, hogy mi lesz ezután. Most már tényleg holnap, tehát pénteken fogok elindulni északi irányba Nagyváradról. Ez azt jelenti, hogy Bihar és onnan tovább úgy Székelyhíd, szinte minden faluba meg fogok állni. Akiket érint a dolog, azok tudják, hogy
hova fogok betérni, vinni az újságot, és pénteken lesz a találkozó Nagy Károlyban, a Szent László közösségi házban, ahogy ezt megszoktuk, délután 3 órai kezdettel, tehát Nagy Károly és környéki önkénteseket, hallgatókat várom szeretettel pénteken 3 órától a Szent László közösségi házba. Jön Tíme, a kolléganőm is Szatmáról segíteni, és akkor vele együtt megyünk vissza, neki vissza, nekem oda Szatmára, ahol másnap lesz az önkéntes találkozó, tehát október 3-án szombaton délelőtt 10 órától tartjuk az önkéntes találkozót Szatmár Németiben a stúdióban. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Visszafelé jövet pedig Érmihály falván is megállok, és ott 3 órától ott is találkozok a helybéli önkéntesekkel, és ott üzleti perselyek is vannak, azokat is intézem, tehát ez szombaton délután 3 órától. Vasárnap pedig el szeretnék menni Tótiba, erre a bizonyos búcsús szentmisére, ami ezen a vasárnapon lesz, mondtam, hogy délben 1 órától, és akkor a búcsú szentmise után leszerelem a mobil stúdiót, és hazahozom valamikor, úgyis el kell menni, úgyhogy akkor miért nem mennék pont erre a búcsús szentmisére. Mikor felszerelni voltam Tótiban, akkor hát nem találkoztam senkivel, csak a gondnok bácsival. Gyönyörű lett a templom, egy felújítás alatt esett át, kívül belül gázt vezettek be, fűtés, minden, csomó virág, hát nagyon-nagyon szép lett. Örülök a tóti kis közösségnek, akik ahhoz képest, hogy milyen kevesen vannak, nagyon elkötelezettek és nagyon ügyesek. Voltam ott már sokszor, és mindig jó tapasztalatom volt, úgyhogy örülök nekik, hogy ilyen szép lett a templomuk. Jó Isten tartsa meg azt a közösséget az ő szándéka, akarata szerint sokáig. Tehát az ő búcsús szentmiséjükbe szándékozok bekapcsolódni október 4-én délben 1 órától. Hétfőn pedig október 5-én Nagyváradon fogjuk tartani az önkéntesekkel a találkozót, mégpedig 4:30-tól a Brásóvoló utca 2 szám alatt, vagyis a Barátok templomához tartozó közösségi házban. Most már egy ideje ott tartjuk a találkozókat, amióta a rádióban nem találkozhatunk. Hát várom szeretettel a Mária Rádió önkénteseit Nagyváradról és a környékről, hogy találkozzunk, és megvan az újság. És ami a még jobb hír, én nem tudom, valami csoda folytán a naptárakkal még nem is olyan rég kerültünk be a nyomdába, és azt mondták, hogy 3 hétbe telik. Hát ebben a nyomdában látszik, hogy ezek székely emberek, ezek nem szeretnek ígérgetni, csak olyat, amit be is tartanak. Inkább azt szokták csinálni, hogy az ígértnél hamarabbra szokták elkészíteni a dolgokat, de nem ígérik meg előre, hogy nehogy valami közbe jöjjön, tehát a szavukat, az ígéretüket mindig betartják. Tehát itt a nyomdában nagyon-nagyon ügyesek voltak, és sokkal hamarabb elkészítették a naptárt. Kértem őket erre egyébként, hogy amennyire lehet készítsék el hamarabb. Na hát Istennek legyen hála, és nekik köszönet, hogy tényleg nagyon igyekeztek. Úgyhogy nekem úgy pénteken, tehát holnap reggelre van ígéretem azzal kapcsolatban, hogy meg fog érkezni ide Nagyváradra a jövő évi forgatós naptár. És akkor onnantól kezdve, tehát ahova megyek, akkor mindenhova viszem magammal, tehát mondhatom, hogy péntektől, tehát október 2-től arrafelé, amerre én járok, lesz nálam forgatós naptára. Jövő évi nagyon szép lett egyébként. Majd meglátják a kedves hallgatók. És akkor ezen kívül még mindenképpen megemlíteném, hogy első szombat lesz, szombaton, október 3-án, és aki a Mária köszöntőre megy Csíksomlyóra, nyugodtan betérhet a csíksomlyói kegytemplom mellett ott a stúdiónkba. Várják szeretettel a kollégák a zarándokokat, önkénteseket, ugyanis addigra, tehát első szombatra elő lesznek készítve az újság, csomagok is, és a naptárak is ott lesznek. Tehát ott kifejezetten önkéntes találkozó, így, hogy beülni egy terembe és beszélgetni, az úgy nem lesz, viszont első szombaton, aki betér
a csíksomlyói stúdiónkba, az már viheti az újságokat és viheti a jövő évi forgatós naptárakat is. Ott még tart a felújítás, ott festik, meszelik a kollégák a stúdiót, tehát kicsit nehéz abba a szűk kis stúdióba, teszik, veszik egyik helyről a másikra a bútorokat, és ott kínlódnak, de ügyesek le a kalappal, hogy ezt személyesen ők saját kezüleg végzik, és így akkor persze a költségek is sokkal kisebbek. Igen, tehát ez lesz első szombaton, és Lóránt kollégám üzeni, hogy akkor a Székelyföldön az önkéntes találkozók majd valamikor azután lekerülnek megszervezésre. Az a jó hír, hogy viszont amikor meg lesznek tartva, valamikor októberben, mindenki időben tudni fogja majd, hogy hol és mikor lesznek a találkozók, addigra meg lesz a naptár, és tudja vinni Lóránt kollégám a naptárakat is ezekre a találkozókra. Most egyenlőre az első szombata biztos, valamikor utána a következő időszakban lesznek Székelyföldön a találkozók. Jövő héten ezt már remélem, hogy fogom tudni ebben a műsorban is ismertetni. Aradon és Temesváron is szándékozok önkéntes találkozót tartani. Az viszont úgy néz ki, hogy még nem tudom, hogy mikor lesz. Tehát én október 10-ére szombatra gondoltam, de Aradon semmiféle szempontból nem alkalmas az október 10-e. Úgyhogy ezt át kell gondoljam, és kell találjak egy másik megfelelő időpontot. Tehát egyelőre még nem tudom megmondani, hogy Aradon és Temesváron mikor lesz a találkozó, de ami késik, nem múlik. Szóval pillanatnyilag itt tartok. Ha kicsit odébb nézek, akkor tehát ilyen szereléssel kapcsolatos látogatásaimra még lehet számítani. Maros Ludason 18-án szándékozok ott lenni az utolsó közvetített szentmisén, tehát vasárnap, majd 11:30-tól lesz október 18-án a rádióban közvetített szentmise, és arra szándékozok elmenni, és akkor ott majd utána leszerelem, és hazahozom a mobil stúdiót, és ahogy szoktam máskor is, természetesen viszek majd oda is Mária rádiós tárgyakat arra a szentmisére, illetve a szentmise után ott akkor tudok találkozni, beszélgetni az ottani hallgatóinkkal, önkénteseinkkel is. Kisdengelegre pedig most holnap, amikor megyek Nagy Károlyba önkéntes találkozóra, oda el fogom vinni a mobil stúdiót. Libános atya arra kért, hogy ne szereljem még be, mert ott még valami munkálatok folynak a templomban, és különben is ott ő az egyike a nagyon kevés olyan papoknak, akik be tudják szerelni, és be tudják üzemelni a mobil stúdiót nélkülem is, úgyhogy is Dengelegre majd valamikor utána fogok elmenni, hogy leszereljem és hazahozzam a mobil stúdiót, de ezt még nem tudom megmondani, hogy pontosan mikor lesz. Tehát ennyi, amit előre látok. Akkor nézzük át még egyszer a következő napokban a szentmiséket. A mai napon délután búcsús szentmisét közvetítünk 5 órától. Székelyudvarhelyről Kis Szent Teréz tiszteletére holnap és holnap után reggel 8 órától lesznek a szentmisék Tótiból. Holnap pénteken este a szentmise, figyelem, nem 6 órától, hanem 6 óra 30 perctől, tehát 6:30-tól lesz holnap este a szentmise, a mai 5 órától. Szombaton délután Mária köszöntő Csíksomlyóról, amelynek keretében 6 órától lesz a szentmise, vasárnap pedig 2 misénk lesz itt a rádióban, délben 1 órától búcsús szentmise Tótiból, és még az udvarhelyi Kis Szent Teréz templomból este 6:30-tól lesz egy újabb szentmisénk, jövő héten pedig reggel 8-tól lesznek hétfőtől péntekig a szentmisék, melyeket Tibor atya tart majd itt Nagyváradon, és este 6 órától lesznek a szentmisék Erdőszentgyörgyről, jövő héten pedig szombaton délelőtt 11 órától lesz az erdőszentgyörgyi búcsú közvetítve magyarok nagyasszonya tiszteletére, jövő vasárnap pedig szintén 11-től lesz onnan a szentmise, és még a csíksomlyói egy templomból is este 6 órától, illetve Marosvásárhelyről szombat este a Mária áhítat szentmiséje. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: hallgatóját.
1: Én is szeretettel köszöntök mindent, és remélem, hogy a Szentlélek Úristen támogat bennünket, hogy az ő szent akaratának megfelelően mindazt közölni tudjuk a kedves hallgatókkal, amit általunk üzenni akar.
0: Úgy éreztem, hogy ma arról kellene beszéljünk Pálos atyával, hogy miért engedi meg Isten a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, a rosszat az életünkben. Mindannyiunk életében vannak olyan helyzetek, amikor nem értjük. Miért történik? Miért engedte, hogy megtörténjen ez a dolog, a jó Isten az életünkben, amikor ő jó, amikor ez a dolog rossznak tűnik, és úgy látszik, hogy ebből semmi jó nem származik. Néha nem értjük Istent, néha nem értjük, hogy miért történnek dolgok, és erről szeretném ma beszélgessünk, és talán lesz egy-két gondolat, ami által talán jobban megértjük Isten akaratát, Isten tervét az életünkre nézve. Isten atyát kérdezném, hogy hogyan látja, kedves atya, hogy miért történnek a nehézségek az életünkben, miért engedi meg Isten a rosszat?
1: Meg vagyunk győződve azért, mert szabad akarattal ajándékozott meg minket. És hogyha nem lenne választási lehetőségünk jó és rossz között, akkor értelmetlen lenne a szabad akarat. Mindig arról van szó, hogy nem Isten adja a rosszat, hanem ez úgy kialakul. Sokszor mi magunk döntünk rosszul, és aztán jönnek a következményei. És utána meg azt hisszük, hogy az Isten büntet bennünket, de hát Isten maga a szeretet. Ő nem egy szörnyeteg, aki negatíve avatkozik bele az életünkbe. Elgondoljuk azt, hogy az áteredő bűn nem csak az emberi természetet rontotta meg, hanem rossz hatással volt a teremtésre is. Tehát ahol vétkezünk, ott azt a területet mi megfertőzzük. Én ezért szoktam mindig ajánlani a kedves gyónóknak, hogy amikor hazamennek, akkor vegyék elő a szentelt vizet és otthon a lakás szentejékbe. Mert ahol vétkezünk, ott teret adunk a gonosznak, hogy megvesse a lábát. És akkor ott van együtt velünk a lakásban is. Tehát a bűnbocsánat szentségében megtisztítjuk a lelkünket, utána hazamegyünk, és szentelt vízzel megtisztítjuk a lakásunkat is.
0: Köszönjük ezt a jó ötletet, Isten atya. Hát fontos, hogy legyen otthon szentelt vízünk, úgyhogy bátorítjuk erre a kedves hallgatókat. Egy kis történetet hoztam a hallgatóknak, amelyet vasárnap a Szent Misén hallottam Pék Sándor atyától, és ezúttal is köszönöm neki a segítségét, hogy átküldte a történetet. Ezt szeretném felolvasni a hallgatóknak, mert engem is nagyon megérintett, és hiszem, hogy sok mindent megérthetünk ezen kis történet által. A remete és az angyal története. Egy magányos remete hosszas imádkozás után úgy érezte, nem érti Isten igazságosságát, mert a világban a gonoszok gyakran boldogulnak, a jók pedig szenvednek. Elindult hát a világba, hogy választ kapjon. Útközben csatlakozott hozzá egy idegen, aki valójában egy emberi alakot öltött angyal volt. De ezt a remete nem tudta. Elhatározták, hogy együtt utaznak. De az angyal egy feltételt szabott. A remete bármit lát, nem kérdőjelezheti meg a tetteit. Az út során három különös dolog történt. Az első eset. Egy nagyon gazdag, de rendkívül fukar és barátságtalan ember házában szálltak meg. Az ember alig adott nekik enni, és a fűtetlen istállóba küldte őket aludni. Ennek ellenére távozáskor az angyal egy színarany kelyhet ajándékozott a fukar házigazdának. A remete magában háborgott.

0: tartotta a szavát, és hallgatott. A második eset egy nagyon szegény, de rendkívül jóságos és vendégszerető család fogadta be őket. Utolsó falat kenyerüket is megosztották velük, és a saját ágyukat adták át a vándoroknak. Másnap reggel, mielőtt elindultak volna, az angyal titokban megfojtotta a szegény család egyetlen tehenét, amely a megélhetésüket biztosította. A remete majdnem felrobbant a düktől, de a fogadalma miatt még mindig hallgatott. A harmadik este egy jómódú, vallásos embernél szálltak meg, aki szintén nagy vendégszeretettel fogadta őket. Reggel a házigazda megkérte egyetlen imádott fiát, hogy kísérje el a vándorokat a falu szélén levő veszélyes fahídig. Amikor a híd közepére értek, az angyal hirtelen a mélybe lökte a fiút, aki a sebes folyóba veszett és meghalt. A remete ekkor már nem bírta tovább, és dühösen felkiáltott: te nem a jóság hírnöke vagy, hanem maga a gonosz. Hát hol van ebben Isten igazságossága? És hadd lássuk, hogy mi is Isten igazságossága. Az angyal ekkor megállt, és így szólt: most figyelj, mert Isten megengedte, hogy beleláss a dolgok valódi rendjébe. Az ember csak a felszínt látja, de Isten a jövőt és a szíveket is. Ezzel megmagyarázta a tetteit. A fukar gazdag az aranykelyhet látva még fukarabb és gyanakvóbb lesz. Folyamatos rettegésben fog élni, hogy ellopják tőle. A kehely nem áldás, hanem a mohósága büntetése volt. A szegény család udvarán, pontosan a tehén istálója alatt egy hatalmas, elásott, kincses láda rejtőzik. Mivel a tehén elpusztult, a szegény ember kénytelen lesz felásni az istáló padlóját, megtalálja a kincset, és egész életében bőségben él majd. A jóságos apafia a jövőben rossz társaságba keveredett volna, és felnőve rabló gyilkossá vált volna, aki megöli a saját szüleit is. Isten azzal, hogy most magához szólította, megmentette a fiú lelkét a kárhozattól, a szülőket pedig a kimondhatatlan fájdalomtól és gyalázattól. Az angyal ezek után visszanyerte fényes alakját, és mielőtt eltűnt volna, így búcsúzott: soha ne ítéld meg Isten igazságosságát pusztán az alapján, amit a földi szemet lát. Az ő tervei nagyobbak és bölcsebbek, mint az emberi értelem. A remete térdre borult, bocsánatot kért a kételyeiért, és békével a szívében tért vissza magányába.
1: A remete alázatos volt, rá tudott hagyatkozni az Úrra. Igen, mindig ott van a választás lehetősége. Az Úr tesz valamit a életünkben, és ott van a kérdés: elfogadod-e, vagy fellázadsz ellene? Mindig, amikor elfogadjuk Isten akaratát, akkor fejlődünk, akkor kibontakozik a személyiségünk, akkor megerősödik az akaratunk, akkor közelebb kerülünk az Úrhoz. Ez az értelme szerintem, hogy az Úr hagyja, hogy a gonosz kikérjen minket, és megrostáljon minket. Mert ha nem lennének ezek a pozitív, negatív események az életben, akkor nem tudnánk választani. Akkor szintelen és egyöntetű lenne az életünk, és nem hiszem, hogy boldogok tudnánk lenni, hogyha nem lenne meg a lehetősége annak, hogy erő kifejtéssel önmagunknak is bebizonyítsuk, és az Úrnak is, ami szeretetünket, hűségünket, elkötelezett keresztény életünket.
0: Sokszor nehéz megértenünk, mint ahogy a történetben a remete sem értette, hogy mi miért történt, és talán majd csak oda át fogjuk megérteni a dolgokat, illetve talán az segíthet, hogyha megpróbáljuk Isten szemével tekinteni a helyzeteket, a történteket, mert a jó Istennek elsősorban a mi üdvösségünk a legfontosabb. És ugye, mint ahogy a történetben talán az egyik legmegdöbbentőbb dolog, az az, hogy a kisfiút belökte a folyóba, és meghalt. Hát erre az ember, az emberi ész ezt nem tudja megérteni, felfogni, hogy mikor is jó az, hogyha meghalunk, mikor jön el az az idő, és talán akkor a legjobb, amikor több esélyünk van az üdvösségre. Hát a kisfiúnak esélye volt az üdvösségre, és így a mennybe juthatott, de felnőve valószínű, hogy elkárhozott volna. Ugyanígy a saját életemben, egy rokonunk életében történt ez meg, hogy az egyetlen fiúkat elütötte a vonat egy baleset során, és nem tudták elfogadni, nem tudták megérteni, miért történt ez. És a nagyobb nehézség vagy gond az egészben az, hogy a jó Istent is elutasították, tehát hogy nem volt ott Isten az életükbe, hogy talán ezt megértsék. De ha Isten ott van a mi életünkben, ha jelen van, ha bele tudunk kapaszkodni, ha az ő szemével látjuk az életünket, a történteket, akkor talán az segít nekünk megérteni jobban, hogy mi miért történik, és nem csak az evilági dolgokra kell tekintsünk, gondoljunk, hanem elsősorban az örökkévalókra, ami sokszor nem könnyű feladat.
1: Szentírásban is ott van, hogy az Úr idejében magához szólította, hogy meg ne rontsa a világ. És ezekben a történetekben is ez van, tehát az Úristen gondviselő szeretete sokszor érthetetlen számunkra. És ezért van az, hogy ha az igazán hívő, Istenre hagyatkozni tudó ember nem utasítja el az eseményeket, mindig érzi azt, hogy az eseményekben Isten belép az életébe, és egyfajta párbeszédet kezdeményez. Kérdés az, mi az én válaszom?
0: És kérdés az, hogy elfogadjuk-e Isten tervét az életünkre? Igent mondunk-e arra, amit Isten készített számunkra? De fontos, hogy tudjuk azt, hogy Isten jót tervezett az életünkkel. Istennek jó terve van, még akkor is, hogyha mi most nem látjuk, vagy nem értjük a történteket. És egy konkrét helyzetet is elmesélnék a hallgatóknak, amely éppen az elmúlt napokban a családunkban, vagy a mi életünkben történt. A kislányom 0. most kezdte az iskolát, és hát sajnos az osztályába egy olyan kisfiú került, aki minden nap verekedett. A kislányom már odáig jutott, hogy nem akart iskolába menni, napi sírás, már a hasa fájt, már rosszul volt az iskolába induláskor, reggel már az asztal alá bújt be, már este sírt, hogy nem akar másnap iskolába menni, mert fél a kisfiútól. És hát van itt Nagyváradon egy olyan imacsoport, hogy édesanyák imája a gyermekeikért, ahová szoktam járni. És ez múlt szerda reggel történt, elmentem reggel imát kérni, ezért a helyzetért együtt imádkozni az édesanyákkal, az ő gyermekeikért, de ugyanakkor az én kislányomért is, ezért a helyzetért is, hogy Isten cselekedjen és mutasson valami kiutat, mit tegyünk, hogyan tovább, mert ezt így nem lehet tűrni. És ledöbbentem, hogy pár óra múlva az egyik anyuka ír a csoportba egy üzenetet, hogy a kisfiú úgy megütötte az ő kisfiát, hogy a sürgősségre kerültek, mert beverte a fejét az asztal sarkába, és nagyon megsérült a kisfiú. innen tovább az történt, hogy rendőrségi ügy, kórház, és akkor úgy kicsit elkeseredtem, vagy elszomorodtam, hogy Istenem, hát imádkoztunk ezért a kisfiúért, imádkoztunk ezért a helyzetért, és még rosszabb történt, és ahelyett, hogy megoldás jöjjön, rosszabb dolgok történnek, vagy még durvább a dolog. És hát persze imádkoztam tovább, de szomorúsággal, hát a kislányomat szinte sírva vettem ki az iskolából, már mondta, ő többet nem akar iskolába menni a történtek után, és este kapjuk az üzenetet, hogy holnaptól a kisfiú már nem fog az osztályunkban lenni. És akkor úgy ledöbbentem, és kicsit meg is szégyeltem magamat, hogy sokszor Isten egy nagyobb rosszat enged meg, vagy valami nehézséget az életünkben, ami hozza a megoldást, vagy amiben ott van a megoldás, vagy ami ahhoz szükséges, hogy változás legyen az életünkben, a helyzetben, és talán nem értjük. Talán úgy látjuk, hogy nem jó irányba megy az életünk. Talán úgy látjuk, hogy rossz dolgok történnek velünk. De higgyék el, kedves hallgatók, és magamnak is mondom, hogy higgyük el azt, hogy az idő alatt, amíg mi imádkozunk, az idő alatt Isten munkálkodik. És talán rossz dolgot kell megengedjen ahhoz, hogy az imánkat tudja meghallgatni, ahhoz, hogy tudjon változás jönni. Mert ennek a kisfiúnak az életét egyből nem tudja valószínű, vagy tudná, de szabad akarat ellenére, ugye ott családi problémák lehetnek, nem egyből változtatja meg, imádkozunk értük, de ahhoz, hogy az osztályba a gyermekek félelem nélkül tudjanak menni, ahhoz innen el kellett menjen ez a kisfiú. És ezért fontos, hogy bízzunk Isten tervében, hogy merjünk ráhagyatkozni, hogy ha nem is látjuk a kiutat, de bízzunk az Úrban, hogy ő jót tervez, hogyha mi imádkozunk, ha tőle kérjük a megoldást, akkor ne a saját erőnkbe, hanem az Úr erejébe kapaszkodjunk, és bízzunk abba, hogy megmutatja a kiutat, megmutatja a megoldást, és a segítségünkre lesz.
1: Egy keleti mondás szerint terhelés alatt erősödik, növekszik a pálma. Sokszor szükségünk van egy-egy ilyen kemény, megterhelő megpróbáltatásra, hogy kilépjünk a kényelmi zónánkból, hogy összeszedett lélekkel az Úrhoz fohászkodjunk, hogy valóban kérjünk, tehát szinte rá kényszerít az Úr bennünket, hogy belássuk, ez meghalad minket, és csak az Úr tud segíteni. Eszembe jutott egy másik történet, egy ilyen harcosról, aki nem tudott koncentrálni, és úgy, hogy együtt sétáltak a mesterrel, egy folyón mentek keresztül, és azt mondta, nem tudom összeszedni a gondolataimat, mindig szétszóródik, minden eszembe jut, és akkor ez a mester bedobta a folyóba, és utána is ugrott, mert tudta, hogy nem tud úszni, és megkérdezte tőle, amikor a partra mondta, hogy közben mire gondoltál? Azt mondja, csak egy dolog járt a fejemben, hogy mi lesz velem. Tehát a terhelés alatt az ember tud összpontosítani. Akkor minden kireked, akkor mindenre megfeledkezik az ember, és csak arra az egy dologra fókuszál, ami akkor a legfontosabb, ami létkérdés. És ez így van, amikor a Jóisten megenged megterhelő dolgokat, hogy akkor a világhiúsága lemarad rólunk, lehullik rólunk, és marad a lényeg, hogy ezt a helyzetet meg kell oldanom, meg kell tennem mindent, és ami meghalad engem, azt viszont kérem az Úrtól.
0: Csak valószínű ezt a, hát, hogy mondta az előbbiekben István, hogy a teher alatt nő a pálma, ezt a terhet valahogy szeretnénk úgy magunkról ledobni, és inkább nem akarunk növekedni. De én is azt tapasztalom, ugye, ha nincsenek a megpróbáltatások, ha nincsenek nehéz emberek az életünkben, akkor hogyan tudjuk szeretni azt, aki nem szeret bennünket? Ha nincs konfliktus, hogyan tudunk megbocsátani? Hogyan tudunk növekedni a szeretetben, az irgalomban, a megbocsátásban, és sorolhatnám? Tehát, hogy Isten azért is engedi meg a megpróbáltatásokat, hogy közelebb vonjon magához, hogy növekedjünk, hogy erősödjünk, és én többször arra is gondolok, hogy talán így tart magánál. Ha minden rendben lenne az életemben, ha minden tökéletes lenne, akkor lehet azt mondanám, mint hallottam másokat, köszönöm szépen, nincs szükségem Istenre, mert boldog vagyok, jól vagyok, minek nekem Isten, mikor én mindent meg tudok oldani, mindent meg tudok tenni, van elég pénzem, meg van mindenem. Köszönöm szépen, de jól meg vagyok Isten nélkül is. Illetve még egy fontos dolog, ami eszembe jutott, hogy miért is engedi meg Isten, hát azért, mert sokszor a gonosz kikér magának, mint ahogyan ez Jób életében is történt, hogy Jób egy igaz ember volt, Isten útján járt, Isten szíve szerinti férfi volt. És a gonosz azt mondta, hogy persze, mert megvan mindene, van családja, vagyona, de ha elveszem a családját, az egészségét, a vagyonát, lássuk, akkor is fog szeretni téged, akkor is a te utadon jár. És Jób akkor is hűséges maradt. A megpróbáltatásban, a nehézségben, a teher alatt, amikor elvesztette a családját, a vagyonát, az egészségét, akkor is azt tudta mondani, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. Tudjuk-e mi ezt mondani, hogy áldott legyen az Úr neve? Dicsőítem őt, és áldom az Urat akkor is, amikor nehéz, és megvallom, hogy hozzá tartozok, hogy ő az én Istenem, hogy benne bízom. Nehéz elfogadni a megpróbáltatást, a nehézséget, de abban bízzunk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, hogy jót tud kihozni Isten ebből. És ahhoz, hogy békességre jussunk, ahhoz, hogy több öröm legyen a szívünkben, a szűzanya is segítségünkre siet, és nagyon megérintett, és nagyon tetszett a szűzanyának a 25-i üzenete pár napja a medjugorjei látnoknak, a Mária Pavlovicsnak ezt az üzenetet mondta a szűzanya. Drága gyermekek, ez az idő legyen a békéért való imádság ideje. Arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg családjaitokban a rózsafűzér imát az én szándékaimra, hogy megsokszorozhassam imáitokat, és közben járhassak értetek a magasságbelinél, hogy meghallgassa imáitokat, és békét adjon nektek. Kicsi gyermekeim, veletek vagyok, és úgy imádkozom értetek, és veletek, mint eddig még soha. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. És itt két fontos dolgot emelnék ki, hogy a családban a rózsafűzér ima, hogy mennyire fontos, hogy együtt imádkozzon a család, mert az a család, amely együtt imádkozik, az együtt is marad. Hogy békénk legyen, hogy békesség legyen a családban. És bátorításként a szűzanya utolsó mondata, veletek vagyok, és úgy imádkozom értetek és veletek, mint eddig még soha. Ott van nekünk a mennyei édesanyánk, aki közben jár, aki segítségünkre siet, aki velünk imádkozik, és velünk van a bajban, velünk van a megpróbáltatásban, a szenvedésben, a betegségben. De fogadjuk meg a szavát, és vegyük kezünkbe a rózsafűzért, és imádkozzunk együtt a szűzanyával, imádkozzunk együtt a családban, a férjemmel, a feleségemmel, a gyermekeimmel.
1: Egyébként a rózsafűzér az egy nagyon hatékony eszköz, mondhatnám fegyver, a gonosz minden támadása ellen. És ugyanakkor nem csak kérni, hanem hálát adni is lehet vele. Valóban nagy áldás és nagy szükség van a világon a békére, hiszen mondhatnánk, hogy az utóbbi századokban szinte nem volt egy percnyi béke sem, úgy, hogy a földön valahol ne legyen háború, konfliktus, összetűzés. És ugyanez ugye az ember belső háborgó lelkéből kivetül a közvetlen környezetére, a családra, és aztán a család, mivel a társadalom alapsejtje, továbbadja ezt annak a közegnek, amelyben él. Ezért én gondolom, kérjük a béke fejedelmét, hogy békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak.
0: Így legyen, és el is repült a műsoridőnk nagyon hamar, és egy imával fejezzük be, kérjük az Urat, hogy segítse mindannyiukat a megpróbáltatásban, a nehézségben kitartani és hitben maradni.
1: Urunk, légy velünk a mindennapi élet küzdelmeiben. Erősíts meg minket, hogy növekedjünk a te szeretetedben, az irántad való bizalomban. Erősíts meg minket, hogy ne csak bezárkózott sekrestye keresztények legyünk, hanem vigyük ki hitünket a világba, és másokat is megerősítsünk, tudjunk vigasztalni, tudjunk fölemelni, tudjuk a lelkeket hozzád vezetni, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen. Köszönöm Pálos István atyának, hogy bár egy megpróbáltatással teli időszak után újból itt van velünk, itt lehetett velünk élő adásban. Köszönöm, hogy eljött. Az Úr áldását, erejét kérem István atyának, és azt, hogy még sokáig velünk és a hallgatókkal lehessen.
1: Köszönöm. Nekem is lelképülésemre van, ha nem csak megélhetem a hitet, hanem továbbadhatom azoknak, akik figyelnek ránk. Isten áldja meg a hallgatókat.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Krisztus nyomában című műsort hallhatták Pálos Istvánt és Illés Izabellát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket a székelyudvarhelyi stúdióból József Ferenc technikus társammal együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Tudták, hogy a Bibliában 200-nál is több alkalommal, talán 212-szer esik szó a borról az Ószövetségben. A szőlő pedig az a gyümölcs, amelyről a legtöbbször említést tesz. Az Ószövetségben Noéval kapcsolatban esik szó először a borról. Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. Mózes által előre küldött férfiak, akik felderítették Kánoán földjét, hatalmas szőlőfürttel tértek vissza, hiszen akkor éppen az első szőlőfürtök érésének az ideje volt. A zsoltárosok is megénekelték az új szövetségben Krisztus első csodatétele is a kánai mennyegzőn a borhoz kötődik. Pedig sem Jézus, sem a tanítványok nem ittak részegítő italt, ez is megvan írva a Szentírásban. Fontos tudni, hogy a bor fogalma legtöbbször nem az erjedt, hanem a frissen préselt, édes, alkoholtartalommal még nem bíró szőlőlevet jelentette, így a bibliai szóhasználatban a bor leginkább az általunk szőlőként, szőlőléként, avagy mustként ismert italnak felel meg. Meggyőződésem, hogy Isten is kedvelte, kedveli a szőlőt, ami a mai műsorunk fő témája, hiszen a világon körülbelül 16 ezer fajtájával büszkélkedhetünk mára. Többféle színben, nagyszemű, ropogós, csemege, vékony héjú, több-kevesebb cukortartalommal, sőt, manapság már magnélküli is van a piacon. Nemes italokat készítenek belőlük, borok, borpárlatok, pálinkák, gyümölcslevek. De készíthetünk belőle lekvárokat, zselét, mazsolát, a szőlőmagjából sajtolnak olajat, borecetet és balzsamecetet is készíthetünk. A mai műsorban ezek közül néhányat ki is próbálunk. A mazsolával kezdjük, ami szerintem minden háziasszony kamrájában előkelő helyen van, hiszen elképzelhetetlen nélküle a kuglóf, a kalács, a gyümölcskenyér. Túrós süteményekben is általában használjuk a Varga Béles, túrós batyú, de a túróval töltött palacsintából sem hiányozhat a mazsola. Az, hogy hányféle fajtája van, azt nem tudom. De az aranymazsolát és az apróbb szemű, sötétbarna mazsolát ismerem, használom. Még az úgynevezett becsinált levesben is így tanultam édesanyámtól. Arról a becsinált levesről beszélek, amelyet a másnapos, illetve a húsleves aljából készítenek, a megmaradt leves zöldségeket apróra felkockázzuk, visszatesszük a levesbe, mazsolát és valamilyen levesbetétet is teszünk bele, majd tejfölöst tojássárgás habarással eresztjük be. Régi recept, de most is megállja a helyét, még az ünnepi asztalon is. A mazsola káliumban, magnéziumban, kalciumban, vasban és foszforban gazdag. Ugyancsak aminósavakban, B-vitaminokban bővelkedik. A téli vitamin szegény hónapokban igencsak jótékony hatással van a táplálkozásunkra, persze mértékletesen, mint a szőlőből készült ételek, italok, mert magas az energiatartalma. Előételeknél maradva a szőlő a salátákban is kitűnő. Kedvenc őszi salátán fő kelléke a dió, paprika, paradicsom és más zöldségek mellett, és persze ide még egy jókora marék zöld saláta is dukál, akár csak abba a salátába, amiben még a dió mellett és a szőlő mellett sajtot is teszünk bele, ha lehet többfélét. Nagyon kedvenc az őszi salátám, amint az előbb is említettem, hogy a sok zöldség mellett ott van legalább egy vagy két fajta szőlőszem benne a dióval együtt, amikor ráharapunk a zöldségre, aztán a gyümölcsre. Hát nagyon-nagyon finom, nagyon érdemes kipróbálni. Azt már mindannyian tudjuk, hogy a szőlő nem csak prés alá való, s nem csak ebéd után gyümölcsös tálon felszolgálandó. Kitűnő főfogások,
húsos ételek készíthetők vele belőle. Be is bizonyítom a nyúlhúst kedvelők nagy örömére. Hozzávalók körülbelül másfél kiló nyúlhús, 5 deka vaj, 2 deciliter fehér bor, 2 fürt fehér szőlő, fűszereknek majoranna, só és bors. Tehát másfél kilónyi nyúlhús kell nekünk szépen konyhakészre előkészítve, 5 deka vaj, lehet itt egy picit több is fog kelleni, de akkor majd pótoljuk, 2 deciliter fehér bor, 2 fürt fehér szőlő, fűszereknek pedig majoránna, só és bors. És így készítjük el a megtisztított, feldarabolt nyulat, a vajon pirosra sütjük. Ha kell, akkor a vajat pótolhatjuk egy kis olajjal is. Ha mindkét oldala a húsoknak már eléggé piros, hozzáadjuk a bort, a fűszereket, és lassú tűzön puhára pároljuk. Végül hozzáadjuk a száráról leszedett szőlőszemeket, és lerbe betéve addig sütjük, amíg a szőlőszemek átsülnek. Köretként a burgonyapüré illik a legjobban hozzá. A szőlő szereti a fokhagymát, lehet párosítani őket, tehát ha ehhez az ételhez pár gereszt fokhagyma kerülne, szerintem még pikánsabbá tenné az összhatást. Ha a szőlőszemeket fehér borban óvatosan megpároljuk, kitűnő köretet tálalhatunk a sültek mellé. 2 nagy fürt szőlő, itt lehet fehér és vörös szőlő, sőt, úgy a legfinomabb, és a szemnek is úgy a legszebb, tehát 2 nagy fürt szőlő, 1 deciliter fehér bor, sóbors, 1 teáskanál méz, reszelt narancs és citromhéj, 1 csipet fahéj, 1 teáskanál keményítő és 0,5 deciliter főzőtejszínkel, ahhoz, hogy elkészítsük a szőlő szószt. 2 nagy fürt szőlő kell hozzá, mint mondtam, jó, hogyha fehér és vörös vagy rozé van, hogy ne legyenek egyforma szemek a szószunkba, 1 deciliter fehér bor, sóbors, 1 teáskanál méz, reszelt narancs és citromhéj, 1 csipet fahéj, 1 teáskanál keményítőkkel és 0,5 deciliter főzőtejszín. Tehát amivel besűrítjük majd a végén. Legfinomabb akkor, ha a hús sütésekor visszamaradt zsíradékhoz öntjük a bort, ahhoz a finom szatthoz, hozzáadjuk az összes fűszert és összefőzzük. Csak most tesszük bele a szőlőszemeket, és csak 2 percig pároljuk, nem kell túl puha legyen a szőlőszem. Az étkezési keményítőt elkeverjük a tejszínnel, állandó keverés mellett kiforraljuk, sült húsok és sajtok mellé tálaljuk. És hogy miért mondjuk itt az étkezési keményítőt és nem a lisztet, habár a liszttel is nyugodtan besüríthetnők, azért, mert olyan szép áttetsző lesz így a mártás, és jobban érvényesülni fognak a szőlőszemek. Ez az én meglátásom. Fő ételek után dukál a desszert is. Tudom, hogy a szőlő egymagában is az. Sőt, együk is nyersen, frissen, minél többet belőle. Ám ezt az igen egyszerű rétest próbálják ki, amihez csupán 1 csomag rétestészta kell, ami legalább 6 lapot tartalmazzon. Szétválasztjuk 3-3-ra a lapokat, majd minden lapot megkenünk olvasztott vajjal, majd ha a 3-at egymásra helyeztük egy nedves konyharuhára, akkor megtöltjük a következő töltelékkel. Ide kell 0,5 kiló szőlő, ha lehet, akkor mag nélküli szőlőt vásároljunk, 10 deka darált dió, 5-6 deka porcukor. A diót és a cukrot összekeverjük, és felét a réteslapra, tehát a 3 rétegű réteslapra tesszük. Most a szőlő fele következik, majd a konyharuha segítségével feltekerjük, és egy kikent vagy kibélelt tepsibe tesszük, majd a következő 3 lapot is megkenegetjük, egymásra tesszük, és a töltelék másik felét is felhasználva megtöltjük, ugyanúgy, mint az előzőt. Tehát alul kerül a cukor a dióval, és rátesszük a szőlőszemeket. A rétes csíkok
tetejét megkenjük még olvasztott vajjal, és 25-30 perc alatt készre sütjük. Végül pedig vaníliás cukorral megszórjuk, még langyosan tálaljuk. Befőtt vagy kompót készítése kötelező a szőlőből. Itt a jól kidunsztolása fontos vizes dunsztban, majd ott is hagyjuk kihűlni. Nagyon sokan szeretünk gyümölcsöket, mint például a szilva is, savanyúságként használni. Nos, a szőlőből is készíthetünk. Egy kis adaggal próbáljuk ki, ha tetszett, megtöbbszörözhetjük az adagot. Egy 50 dekányi fél kiló szőlőkkel, 1,5 deciliter fehér borecet, 0,5 deciliter víz, 20 deka cukor, egy kávéskanál egész fekete bors és egy kávéskanál só, majd egy ág rozmaring. A fél kiló szőlőhez kell nekünk 1,5 deciliter fehér borecet és 0,5 liter víz, 20 deka cukor, egy kávéskanál egész fekete bors, egy kávéskanál só és egy szép nagy ág rozmaring. A rozmaring ágat darabokra vágjuk, és a szőlőszemekkel együtt üvegekbe tesszük. A többi hozzávalót felforraljuk, a szőlőre töltjük, az üvegeket lezárjuk, vizes dunszban dunsztoljuk ki, savanyúságként használjuk sültekhez, sajtok és pástétomokhoz is nagyon illik. És remélem, hogy ugyanúgy ideillik a most felhangzó dal is.

józan fejjel nem jó nézni, hogy mulatnak mások. Ha jó kedvem támad, én is jól bepitizálok, de bármennyit

Balzsamecetek, a balzsam krém ecet elkészítése egy sikerélmény. Magunk és mások örömére is készíthetjük. Igazán kedves ajándéknak is, akár karácsonyra, de már most kell készíteni, amikor a hamvas gyümölcsöt könnyedén a kosarunkban emelhetjük. A balzsam ecet nem a magyar konyha tipikus alapanyaga. A népszerű főzőműsorok és szakácskönyvek írták be a köztudatba. A balzsamecet és az olívaolaj Olaszország kincsei. Feltehetően véletlenül találták fel, valahogy úgy a felforralt mustot, a középkor kedvelt édesítőszerét benne felejtették egy edényben, és csak akkor került elő a kamra mélyéről, amikor már átható ecet illata volt. Az igazi balzsamecetet 12 évig érlelik legalább, aztán egy zsűri eldönti, elbírálja a mesterművet. Egy decis üvegekbe töltik, egy ilyen üvegecske ára eléri a 100 eurót is. De ára a korral együtt nő, hiszen van a forgalomban 25-50, de akár 100 éves balzsamecet is. Balzsamecetet mi is készíthetünk, ám a kereskedelemben is megkapható, és nem aranyáron. Igaz, ezek már nem fahordós, évekig érlelt termékek, hanem szőlősürítményből és borecetből készült. Íze lágyabb, teltebb, és összetettebb a hagyományos borecetnél, a balzsamecetnek. Leginkább salátákhoz használjuk mi, de sültekhez is használhatjuk, különféle csatnikhoz is nagyon jól illik. Ki gondolta volna, hogy desszertekhez is használják, dió vagy vanília fajlatra csöpögtethetjük. Most még kipróbálhatják a sárga és görögdínyén is, kockára vágjuk őket, kevés zöld citrom levével meglocsoljuk, és egy pár csepp balzsam ecettel még meglocsoljuk, és már is fogyasztható. Remélem eléggé felkeltettem az érdeklődésüket ahhoz, hogy elkészítsék. És pont jókor, mert már a finom Otello Isabella szőlő arra vár, hogy kosarunkba hazavigyük. S ha már egy liter jó minőségű fehér borecetet is megvásároltak, akkor foghatunk is hozzá. Egy fél kiló Otello vagy Isabella esetleg mindkét szőlőfajtából kell nekünk, összesen fél kiló szőlő kell, egy liter fehér borecet és két evőkanál barna cukor. Csupán ennyi a balzsam ecet hozzávalója. A szőlőt leszemezzük, összenyomkodjuk, hogy szétpattanjanak a szemek. Üvegbe tesszük és ráöntjük az egy liter fehér borecetet. Állni hagyjuk 4-5 hétig, közben, ha közelébe járunk, lötyköljük meg az üveget. Az idő leteltével leszűrjük, a szőlőszemeket is átnyomkodjuk szitán, és az ecethez adjuk. Újra szűrjük sűrű szövésű anyagon. A két evőkanál cukrot karamellizáljuk, forraljuk össze az ecettel, és kész is a balzsamecetünk. Fűszerezhetjük fahéjjal, csillagánizzsal, szegfűborssal, szegfűszeggel. Nem kell sokáig forralni, mert még magában is fog besűrűsödni. A balzsam ecetből pedig balzsam ecetkrém is készíthető, ami sajtokhoz, grillezett zöldségek, húsok ízét egészen más dimenzióba emeli. Elkészítése annyiban különbözik az ecetétől, hogy fél literhez két evőkanál barna cukor, 2,5 deciliter vörösbor, 2,5 deciliter balzsamecet, 5 deka hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 6 deka méz, 1,5 deciliter szőlőlé, só, bors és étkezési keményítő kell. A hozzávalókat megismétlem. Tehát fél literhez, balzsamecet krémhez kell nekünk 2 evőkanál barna cukor, 2 deciliter vörös bor, 2,5 deciliter balzsamecet, 5 deka hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 6 deka méz, 1,5 deciliter szőlőlé,
só, bors és étkezési keményítő. A balzsamecet mellé jó minőségű olajat használjanak, amikor a balzsamecetet például egy salátára tesszük, akkor biztosra vehetjük, hogy minden cseppjét ki fogjuk mártani, és nem vész kárba semmi. Kedves hallgatók, ne feledjük Jézus tanítását, amikor a szőlőről beszélünk, én vagyok a szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Majd folytatja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Segítsen az Isten mindannyiunkat, hogy termést hozó szőlővesszők lehessünk az ő szőlőjében. Józsa Ferenc technikus társammal együtt búcsúzom a kedves hallgatóktól. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretetet köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai napon a Szatmár Imeti stúdióból vagyunk itt önökkel a mai déli magazinban, a mikrofonnál Szűcs Timea. Megszólaltak a harangok, melyek arra hívnak minket, hogy imádkozzunk együtt, hozzuk a Jóisten elé kéréseinket, szándékainkat, és ajánljuk fel ezt az imát minden kérésért, minden szándékért, de imádkozzunk a négy magyar nyelvű Mária Rádió munkatársaiért is, akik most találkozón vannak, együtt vannak, és imádkozzunk azért, hogy sikeres legyen, és minden jó legyen. Arra hívjuk most önöket is, hogy imádkozzuk az Úrangyalát, és a mai déli ima órát a Zsolozsmából kedves kolléganőmmel, Görkényi Tündével fogunk közösen imádkozni, csatlakozzanak önök is, imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlő

0: hirdetünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az égetest élőn.
0: És mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra imedére jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől megy tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vígaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél. Igen nagy jót tettél szolgáddal, Uram, amint megígérted.
1: Igazi jóságra, okosságra és bölcsességre oktass engem, mert én hiszek parancsolataidban.
0: Igen, tévelyektem, mielőtt megaláztak, de most már megtartom ígédet.
1: Igazán jó vagy, és csak jót teszel. Rendelkezéseidre oktass engem.
0: Igaztalan, család terveket szőnek ellenem a gőgösök. Én egész szívvel megtartom parancsodat.
1: Igen, elhízott, érzéketlen ezek szíve, mint a háj. Nekem azonban törvényedben telik kedvem.
0: Igen, jó nekem, hogy megaláztak, hogy bizonságaidat megtanuljam.
1: Istenem, drágább nekem ajkad törvénye, sok ezer aranynál, ezüstnél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
0: Istenem, nekem a te ajkad törvénye drágább sok ezer aranynál és ezüstnél.
1: Istenben remélek, nem félek, halandó mit árthat nekem?

0: Irgalmazd nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, folyvást szorongatnak, s el akarnak nyomni.
1: Ellenségeim szüntelen tipornak engem, és sokan vannak, akik vesztemre törnek.
0: De ha elfog a félelem, még akkor is benned bízom.
1: Isten ígéretét magasztalom, Istenben remélek, nem félek. Halandó mit árthat nekem?
0: Nem hagynak nyugton egész nap. Minden gondolatukkal vesztemet tervezik.
1: Belém kötnek, rám leselkednek. Szemmel tartják minden léptemet.
0: Bujdosásaimat számon tartod, fogd fel tömlődbe könnyeimet. Te följegyezted szenvedéseim útját.
1: Ellenségeim megfutamodnak, amikor segítségül hívlak téged. Tudom, valóban Istenem vagy nekem.
0: Isten ígéretét magasztalom, az Úr ígéretét magasztalom.
1: Istenben remélek, nem félek. Ember mit árthat nekem?
0: Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal. Dicséret áldozatot mutatok be neked.
1: Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól, hogy előtted járhassak az élők világosságában.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenben remélek. Nem félek, halandó mit árthat nekem?
1: Szerető jóságot felél az égig, Uram. Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam. Hozzád menekül a lelkem.
0: Szárnyad árnyékába menekülök, amíg a veszedelem elvonul.
1: A fölséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jóra fordítja sorsomat.
0: Elküld az égből, és megszabadít engem, csuffá teszi elnyomóimat. Szeretetét és hűségét küldi hozzám Isten.
1: Fekvő helyemen oroszlánok tanyáznak, amelyek felfalják az embert.
0: Foguk éles lándzsa és nyíl, nyelvük kifent acélpenge.
1: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
0: Lábam elé csapdát állítottak, és mélyen megalázták lelkemet.
1: Előttem mély vermet ástak, de ők maguk estek bele.
0: Kész az én szívem, Istenem, kész az én szívem. Hadd daluljak, hadd ujjongjak.
1: Kelj föl, dicsőségem, kelj föl, lantom, citerám. Hadd ébresszem így a hajnalt.
0: Dicsőítelek a népek közt, Uram, a nemzetek között, is neked szól énekem.
1: Szerető jóságot felír az égig, és hűséged a fellegekig.
0: Emelkedj, Istenem, az egek fölé, dicsőítsenek az egész földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.
1: Szerető jóságot felír az égig, Uram.
0: Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusatkodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszik, amit szeretnétek.
1: Jóságos jótevőnk vagy, Uram.
0: Taníts meg tetszésed szerint élnem.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel, hűségesen járjuk utadon, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Továbbra is bíztatom Önöket arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

0: Reggeli magazin a Mária Rádióban.
1: Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következőkben a déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején nem sokára híreinket hallgathatják meg, majd azután a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig New York-i tudósítással jelentkezünk, tartsanak velünk!

A pontos idő 12 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Kis Szent Teréz búcsú Szatmáron. A szatmárnémeti Kis Szent Teréz templom búcsúját ma este 6 órakor tartják. A szentbeszédet főtisztelendő Tatár Zoltán krasznabélteki plébános mondja. Szeretettel várnak mindenkit a közös ünneplésre.

önkéntes találkozók. Holnap délután 3 órától a Nagykárolyi Szent László közösségi házban, szombaton délelőtt 10 órától a Szatmár Németi stúdióban, míg október 5-én délután 17:30-kor Nagyváradon a Barátok templomához tartozó közösségi házban tartunk önkéntes találkozót. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit! Előadás Szatmáron. A Szatmár Németi Egyházmegyében ígéret éve van, mely a megváltás közelgő 2000. évfordulójára kíván felkészíteni. Ennek jegyében iránytű, gondolatuk az ígéret évéhez címmel előadás sorozat indult, amely a lelkipásztori év témáinak mélyebb megértését segíti. A harmadik előadást Fányán József atya tartja október 3-án, szombaton délelőtt 11 órától a Megmaradás házában, Ábrahám hite és szövetsége címmel. Mindenkit szeretettel várnak! Verspark megnyitó Nagygalambfalván. Szombaton délután 12:30-tól zajlik a nagygalambfalvi erdélyi költők és írók parkjának hivatalos megnyitója. Az egyedülálló irodalmi és turisztikai élménytár a Verspark erdélyi, magyar és román költők és írók munkásságát hivat bemutatni. Az egész napos ünnepségen kulturális műsorok, zenés verses és néptánc előadások, közös séta, ima és áldás lesz, illetve délután 5 órától Szikolus Jazz Kollektív koncertre is várják az érdeklődőket. Szent Ferenc Centeráneumának ünnepe Kolozsváron. Október 3-án délután 6 órától ünnepi szentmise lesz a kolozsvári Ferences templomban. A szentmise keretében elhelyezik a Szent Ferenc atyánk erekjéjét a Szent Ferenc oltáron, mely majd elvégzik a tranzitus szertartását, amelyben megemlékeznek Szeráfi Szent Ferenc boldog haláláról és az örök életbe való átköltözésről. Október 4-én 9 és 12 órától ünnepi szentmisében mutatnak be a kolozsvári templomban. Délután 6 órától Flavio Zampa, olasz zenész és producer tanúságtételére és zenés előadására kerül sor. Isten szeretet, ezért az ő kezében nem kezéből nem származhat más, csak szeretet címmel. Az első során személyes tanúságtételen és zenén keresztül kerülhetnek közelebb a résztvevők Szent Ferenc lelkiségéhez és az evangélium örömhíréhez. Könyvbemutató a csíksomlyói kegyszobor születéséről. Maros megye több településén is bemutatják Antal Imre a Hársfa, a csíksomlyói kegyszobor születése című könyvét szombaton Maros-Szentgyörgyön a 6 órás szentmise után, vasárnap Szövérden a 11 órai istentisztelet keretében, október 6-án délután 5 órától Erdő-Szentgyörgyön a Kultúrotthon kistermében, október 14-én 6 órától Marosvásárhelyen a Bolyai tér unitárius gyülekezet tanács termében, 15-én este 7 órától Nyárádszeredában a Református Egyházközség Bocskai termébe kerül sor a könyvbemutatóra. Október 7-én a Marosvásárhelyi Rádió Összhang című műsorában hangzik el beszélgetés a szerzővel. Megemlékezés Máréfalván. Idén 10 éve annak, hogy elhunyt Kovács Piroska, aki élete során sokat dolgozott Máréfalva és Székelyföld kulturális örökségének megőrzésén. Munkásságát többek között Európa Nostra díjjal is elismerték. Az évforduló mellett az eseménysorozattal a Máréfalvi Nyírő József Általános Iskola névadó ünnepségének
30. évfordulójára is emlékeznek. A programsorozat első részeként szeptember 14-én videópályázatot indítottak a helyi iskola 4.-8. osztályos diákjai számára. Az ünnepség október 5-e és 9-e között folytatódik a helyi tájházban. A nyitott tájház program keretében a diákok kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, és közösség közelebbről is megismerhetik Kovács Piroska munkásságát, valamint a Mári falvi népi örökséget. Ezt követően a Nyitott kapuk elő élő örökség nevezetű programsorozat keretében Kovács Piroska munkássága előtt is tisztelegnek. A délutáni népzenei koncerttel, a folk kollektívval és még sok érdekességgel folytatódik. A szervezők szerint a rendezvénysorozat célja, hogy Kovács Piroska örökségét a fiatalabb generáció is megismerje, és továbbra is élő része maradjon a Mári falvi közösségi életnek.

néhány szóban az időjárásról. Ismét napos idő lesz jellemző mára is. Egyre több felé jelennek majd meg a vastagabb fátyolfelhők az égen, melyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ezen a napon sem várható. Élénk néhol erős a déli délkeleti szél. A délutáni órákban 16 és 24 fok közötti maximumokra van kilátás. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 15 fok van, Nagybányán 19, Szatmárnémetiben 21, Nagyváradon 20, Zilaun 18, Désen 16, Besztercén 15, Kolozsváron 17, Nagysármáson 17, Tordán 17, Marosvásárhelyen 15, Dicsőszentmártonban 14, Gyulafehérváron 17, Aradon 20, Temesváron 19, Resicabányán 19, Nagyszebenben 15, Fogarason 17, Brassóban 14, Sepsiszentgyörgyön 14, Kézdivásárhelyen 15, Baróton 14, Székelyudvarhelyen 16, Csíkszeredában 14, Gyergyóalfaluban 12 és Maroshévízen 15 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac@mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben a tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Milyen ismerős ez a kérdés, ki a legnagyobb a mennyek országában? Talán bennünk is ott van sokszor, ki a fontosabb, ki kap több figyelmet, ki számít többet, ki van előrébb, ki az, akire jobban hallgatnak. A tanítványok talán még azt gondolták, hogy Jézus országában is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a világban: a nagyobb, az erősebb, a tekintélyesebb, a sikeresebb kerül előtérbe. Jézus azonban egészen más mutat. Elővesz egy gyereket, és milyen különös kép. Nem egy tudóst állít közéjük, nem egy királyt, nem egy gazdag embert, nem egy nagyhatalmú személyt, hanem egy gyermeket. Mintha azt mondaná: na, nézzetek rá, tanuljatok tőle. A gyermek kicsi, nem tud mindent, nem tudja megoldani egyedül az életét, rászorul másokra, bízik abban, aki szereti őt, és amikor fél, odaszalad ahhoz, akiben megbízik. Talán éppen ezt akarja Jézus visszaadni bennünk, az Istenbe vetett gyermeki bizalmat. Felnőttként annyi mindent megtanulunk, megtanuljuk, hogyan kell dolgozni, hogyan kell védekezni, hogyan kell megőrizni magunkat, hogyan kell mások előtt erősnek mutatkozni. Sokszor azt is megtanuljuk, hogy ne bízzunk könnyen. És közben lassan elfelejtjük, milyen az, amikor valaki egyszerűen csak azt mondja: atyám, én rábízom magam. Jézus nem azt mondja, hogy legyünk gyerekesek, nem azt kéri, hogy legyünk felelőtlenek vagy éretlenek, hanem az, hogy legyen bennünk valami, abból a tisztaságból és bizalomból, amely a gyermek szívében még olyan természetes. A gyermek, amikor elesik, felnéz az édesapjára vagy az édesanyjára, nem azt kérdezi, vajon most mit gondol rólam, hanem sír és oda megy hozzá. Mi pedig, amikor elesünk a bűnben, amikor elrontunk valamit, amikor gyengék vagyunk, miért olyan nehéz oda menni Istenhez? Miért gondoljuk azt, hogy előbb rendbe kell hoznunk magunkat, és csak utána mehetünk az atyához? Az evangélium az ellenkezőjét mondja: menj oda hozzá úgy, ahogy vagy. Kedves Mária Rádió hallgatók, ne azt kerest, ki a legnagyobb, azt kerest, kit tudsz szeretni. Mert Isten országában nem az lesz a legnagyobb, aki a legtöbbet birtokolta, a legtöbb hatalmat szerezte, vagy a legtöbb ember fölött állt, hanem az, aki a leginkább tudott szeretni. Ezért kérjük ma az Urat: Urunk Jézus, adj nekünk tiszta gyermeki szívet, taníts meg újra bízni benned, taníts meg alázatosnak lenni, vedd ki belőlünk a büszkeséget, az önzést és az állandó bizonyítási vágyat, add, hogy nem mindig nagyok akarjunk lenni, hanem jók, nem mindig első helyre akarjunk kerülni, hanem tudjunk másokat előre engedni, nem mindig azt kérdezzük, mit kapok, hanem azt, mit adhatok. És amikor egyszer majd megállunk előtted, talán nem azt fogod kérdezni, milyen nagy voltál, hanem csak ezt, mennyire tudtál szeretni. És akkor szeretnénk majd gyermeki szívvel hozzád lépni, és azt mondani: atyám, minden, amin volt, tőled kaptam, most pedig hazajöttem hozzád.

sok szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Erdély János New Yorkból. Hallgassanak meg most pár eseményt, ami a közelmúltban történt, az Operenciás tenger túlsó oldalán. Az összetartozás hangja. Új haranglábat avattak a chicagói magyar reformátusok. Különös ünnepre gyűlt össze a chicagói magyar református közösség, ünnepélyesen felavatták a templom udvarán felállított új haranglábat. A harang ugyan már hosszú évek óta a gyülekezet tulajdonában volt, méltó helyet azonban most kapott, így ismét betöltheti jelképes szerepét. Az ünnepi alkalomról nagy tiszteletű Trufán Áron lelkipásztorral és Megyeri Józseffel beszélgettünk. Ünnepélyesen avatták fel és megáldották a templom udvarán felállított új haranglábat. Az alkalom úrvacsorás istentisztelettel kezdődött, majd a harangláb avatása és közös ebéd következett. A kezdeményezés mottója, akikért a harang szól, az összetartozás hangja, jól összefoglalja mindazt, amit az új építmény jelent a gyülekezet számára. A harang története jóval korábbra nyúlik vissza. Trufán Áron református lelkipásztor elmondása szerint a harangot egyik takarítás alkalmával találták meg a templom épületében. Sokáig egyszerű állványon állt, de már akkor felmerült a gondolat, hogy méltóbb helyet kellene számára kialakítani. A harang ugyanis nem csupán egy tárgy. A magyar és erdélyi református hagyományokban a templomba hívás, az ünnep és a gyász hangja a közösség életének egyik igen fontos jelképe. Amikor egy erdélyi vagy magyarországi református meghallja a harang hangját, akkor érzi, hogy valahol itt van Isten, nem messze, fogalmazott a lelkész. A chicagói körülmények természetesen mások, mint egy magyarországi vagy erdélyi faluban, ahol a templom haragját akár az egész település hallhatta. Mégis a harang szó ma is képes emlékeztetni az arra járókat és a közelben élő magyarokat, hogy ezen a helyen működik egy gyülekezet, amely vasárnapról vasárnapra összejön, imádkozik és közösséget alkot. A lelkipásztor szerint éppen ezért különösen fontos, hogy egy közösség életében ne csak a hiányokat vegyük észre, hanem azt is, amikor valami új születik. A harangláb felállítása ilyen értelemben egy élő gyülekezetet jelent. A projekt megvalósításában Megyeri József is fontos szerepet vállalt, a kivitelezésben pedig Csontos György, karcagi asztalos mester munkája is meghatározó volt. Többféle terv is készült, szóba került magasabb, szélesebb, díszesebb, faragott változat is. Végül azonban egy egyszerűbb megoldás mellett döntöttek. Ennek szépségét éppen az adja, hogy nem vonja el a figyelmet a harangról és annak hangjáról. Amint egy 8 láb magas harangláb impregnált fából készült, és a templom bejárata mellett kapott helyet, az 1956-os emlékszobor közelében. Maga a harang körülbelül 1,2 méter magas és hasonló szélességű, súlya pedig 450 kg lehet. A rajta található felirat szerint 1938-ban készült, és a régi templom harangtoronyából került a jelenlegi gyülekezethez. A beruházás helyi és magyarországi összefogással valósult meg. A chicagói magyar református közösség tagjai mellett a magyar állam támogatása is hozzájárult ahhoz, hogy a harang végre méltó környezetben állhasson. A gyülekezet életét ráadásul nem csak az istentiszteletek és az egyházi alkalmak teszik mozgalmassá. A közösség rendszeresen szervez nagyobb eseményeket, a Magyar Klub idei piknikén például mintegy 400-an vettek részt, a nyári gulyásfesztiválon pedig több ezer ember volt jelen. Az emlék felállítása egy újabb jele annak, hogy a chicagói magyar közösség él és tervei vannak. Az új harangláb egyszerre őrizi a múltat és mutat a jövő felé. Egy régi harang kapott új otthont, egy közösség pedig újabb látható és hallható jeleit annak, hogy nem csak megőrizni szeretné hagyományait, hanem továbbra is adni azokat. Isten éltesse a chicagói magyarokat! A negyedik generáció is magyarul tanul.
tanévkezdés a Clevelandi magyar iskolában. Clevelandban nem csak emlék a magyarság, a nyelv, a kultúra és a közösségi élet. Ma is élő része a fiatalok mindennapjainak. A város magyar iskoláiban ma már olyan gyerekek is tanulnak, akiknek szülei, sőt, nagyszülei is Amerikában születtek. Mégis magyarul beszélnek, olvasnak és tanulnak. A 2026-27-es tanév kezdetén dr. Szentkirályi Endre, a Clevelandi Magyar Iskola igazgatója arról beszélt, hogyan adható tovább a magyar örökség generációról generációra, és miért jelenthet különleges értéket a magyar nyelv ismerete az amerikai magyar fiatalok számára. Clevelandban három magyar iskola és nyelvoktatási program kínál lehetőséget a családoknak arra, hogy gyermekeik magyarul tanuljanak. A Nebuló Magyar Nyelviskola, a Nyitott Szíveskék Óvoda és Iskola, valamint az 1958 óta működő Clevelandi Magyar Iskola különböző időpontokban és formákban várja a diákokat. A választék nem csak a szülők számára jelent könnyebbséget, hanem azt is mutatja, hogy a Clevelandi magyar közösségnek ma is fontos a következő generációk nyelvi-kulturális nevelése. A Clevelandi Magyar Iskola idén immár a 68. tanévét kezdi meg. Dr. Szentkirályi Endre igazgató szerint azonban a magyar iskola jelentősége jóval túlmutat azon, hogy a gyerekek megtanuljanak magyarul beszélni. A cél az, hogy a nyelvhez kulturális háttér is társuljon. Egy gyermek ugyanis beszélhet otthon folyékonyan magyarul, de a magyar történelem, irodalom vagy hagyományok ismerete nélkül nehezebben érti meg, mit jelent magyarnak lenni. Az iskolában ezért a nyelvoktatás mellett magyar történelmet, földrajzot, irodalmat és helyesírást is tanulnak a diákok. A tananyag a magyar történelem nagy korszakait is végigviszi, a honfoglalástól egészen a közelmúltig. A gyerekek verseket is tanulnak, amelyekkel évente szavaló versenyen lépnek fel. Az igazgató szerint ezek nem csak az irodalmi műveltség részét jelentik, hanem olyan tudást és készséget is adnak, amely később is hasznos lehet a számukra. A magyar iskola egyik legfontosabb értéke ugyanakkor maga a közösség. A diaszpórában egyáltalán nem magától értetődő, hogy a gyermek magyarul beszélő kortársakat találjon. A magyar iskola és a cserkészet olyan közeget teremt, ahol a gyerekek megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül a magyar nyelvvel és identitással. Ugyanazokat a dalokat, verseket, történeteket és hagyományokat ismerik, miközben barátságokat kötnek, amelyek akár egész életükben elkísérik őket. Mányukai Attila öregbítette a magyarok hírnevét, világcsúccsal úszta át az Ontario tavat. Mányukai Attila a nemzetközi nyílt vízi úszó hírességek csarnokának tagja, teljesítette a rendkívül Ocean 7 sorozatot, újabb mérföldkővel gazdagította pályafutását ezzel, így kerülve közelebb a The Silverwater 8 kihívás teljesítéséhez. A közismert hosszú távú úszó 16 óra 8 perc alatt szelte át az Ontario tavat a Niagara on the Lake, azaz a Niagara vízeséstől és Toronto között. Mivel a hideg víz és a kemény áramlatok dacára is ő lett az ikonikus Solo Swim of Ontario, útvonalat valaha is leggyorsabban teljesítő férfi úszó. Mányoki Attilát a torontói magyar főkonzulátuson is fogadták, ahol Igaz Máté ideiglenes ügyvivő és Markocsány Gábor közösségi diplomata beszélgetett vele a kimagasló teljesítmény részleteiről. Ahol a múltból jövő épül. Új tanév kezdődött a Clevelandi Nebuló Magyar Nyelviskolában. Újabb tanévet kezdett a Clevelandi Nebuló Magyar Nyelviskola is, amely 2014 óta azon dolgozott, hogy a magyar nyelv, kultúra, történelem és hagyományok a következő generációk számára is élő örökséget jelentsenek. Az iskola alapító igazgatója Krasznai Beáta és leánya
Krasznai Rahel meséltek az elmúlt évek tapasztalatairól, az idei tantervekről és arról, hogyan lehet a több generációs amerikai magyar számára egyszerre természetes és örömteli a magyar nyelv használata. A Neboló magyar iskola története 2014-ben kezdődött a clevelandi első magyar református közösségben, Ohio államban. Az iskola létrejöttét, ahogy Krasznai Beáta fogalmazott, valahol a szükség szülte. Egy nagyobb programra készülve ugyanis kiderült, hogy a gyerekek magyar nyelvtudása nagyon különböző. Akár már tudott olvasni magyarul, másoknak viszont szükségük volt az alapok megerősítésére. Néhány tanári végzettséggel rendelkező szülő ezért úgy döntött, hogy a vasárnap jelentős részét délelőtt, annak egy részét a gyerekek oktatására fordítják. A kezdeti egyórás foglalkozásból már a szerver magyar iskola lett, ahol az írás és olvasás mellett történelem, földrajz, irodalom, kultúra és hagyományok is helyet kapnak. A Neboló szorosan együttműködik az egyházzal és a vasárnapi iskolával is, ugyanakkor a két program külön működik. A délelőtt lazább, játékosabb része, után 11 órától kezdődik tulajdonképpeni iskolai foglalkozás, amelyben már nagyobb hangsúlyt kap a rendszeres tanulás. Erdély Jánost hallották New Yorkból.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai déli magazinból, hogy elmondjam önöknek a továbbiakban, mit is hallhatnak. Nem sokára Csíksomlyói stúdiónkba kapcsolunk, ahonnan 13 órától a szeretett láng rózsafűtérét fogjuk imádkozni, 13 óra 20 perctől ima a békéért, 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától férfiak a Bibliában. Tibor atya műsora. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk ima szándékaikat, majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni, 15 óra 15 perctől a koncertó veszi majd kezdetét Böjte László műsora. 16 órától az igézőt hallhatják, 16 óra 5 perctől a nap katekézését Tímás Sándor Asztrik atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától pedig a székelyudvarhelyi Szent Teréz templomból fogunk búcsú szentmisét közvetíteni, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el majd önöknek. 19 órakor fogjuk az Úrangyalát imádkozni, 19 óra 5 perctől pedig Kempis Tamás Krisztus követése című műsorát hallhatják, azután majd egy újabb műsorismertetőben az esti, késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, hogy együtt lehetünk ebben a mai déli magazinban. Jó Istennek az áldását és szeretetét kérem önökre, és bíztatom arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai szép délutánt is. Én most búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból. Szűcs Tímeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újíts meg, és erősíts meg az én szívemet, szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne, most is mindörökké.
1: Amen. Isteni megváltunk öt szent sebet is szeretére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörök érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
0: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
0: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
0: mert mindennél szeretetre méltó vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörök érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: uráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: szeplőnk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áras

0: Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.

0: Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Menyei Atyaisten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Megváltó Fiúisten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten!
0: Irgalmaz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekben.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömböseket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretetláng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretetlángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretetlángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretetlángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretetláng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,

0: szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Uram! Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: jön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örökké élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szent lángot tovább adhassuk minden jó akaratú embertársunknak, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, az oltári szentségben, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja.
2: Amen. Imádkozzunk a világ békéért, a testi és lelki betegekért. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

0: nem törik meg. Hű imái gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk,
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért. Gondoljunk a rengeteg kegyetlenségre, a sok-sok ártatlanra, akik az őrületért fizetnek, mindegyik oldal őrültségéért. Ferenc pápa fogalmazta meg, a háború őrültség, és a háborúban senki sem mondhatja azt, nem vagyok őrült. A háború őrület. Gondoljunk azokra, akik kóborolnak a világban, mert igazságtalanul elűzték őket a földjükről, és nem élnek békességben. Kérjük Mária szeplőtelen szívét, hogy ő, mint anya, fordítsa tekintetét az egész világra, és hozza el nekünk a békét. Békére van szükségünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Mennyei Atyánk, a Te országod az igazságosság és a béke, a kegyelem és a szentség országa. Szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus a béke fejedelmeként jött a világba. Nem lóháton, hanem szamárháton vonult be Jeruzsálembe, és arra tanította a világot, hogy mindannyian egyetlen Atyának vagyunk gyermekei. Urunk, add meg a világnak a béke, a harmónia, az igazságosság és emberiesség ajándékát. Bocsásd meg, Urunk, mindazt, amit vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Neveld az emberiséget bölcsességre és belátásra. Adj a népeknek olyan vezetőket, akik önmérséklettel, méltányossággal, a nemzetek jogait tiszteletben tartva vezetik a rájuk bízottakat, hiszen igazi és tartós béke csak az igazságosságra épülhet. Gyógyítsd a háborúk okozta sebeket. Add, hogy békességszerzők lehessünk családjainkban, közösségeinkben és a világban. Szűz Mária, béke királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: töltsön el benneteket a reménység Istene, teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben. Mindenek alkotója felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Töltsd el szeretettel és békéddel minden ember szívét, hogy megtérés uralkodjék az egész világon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy a keresztények az egész világon áldozatosan és őszinte szeretettel keressék az egység és megbékélés útját.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, őrizd meg a népeket a gyűlölettől és a háborútól.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel!
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gélértet hallják. A pontos idő 13 óra és 37 perc. Zenés köszöntő műsorunk veszi kezdetét. Hívó hallgatóinkat, a tehetik, tartsanak velünk, köszöntsék szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. A mai szép napon is október 1-én 2026-ot írunk. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. A mai napon a Malvin és a Teréz nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából, ő rájuk gondolunk, Isten éltesse az enévre hallgató kedves hallgatóinkat. Nagy szeretettel szeretném köszönteni Szatmári Terézt, elnök úr feleségét, a Jóisten éltesse, sokáig terik el, nagyon boldog névnapot kívánunk neked. Megkülönböztetett szeretettel szeretném köszönteni, írják az üzenetírók, Ladó Erzsébetet születésnapi alkalmából Hidegségen Jávárdi patakán köszönti őt a szerető családja, apraja, nagyja, Isten éltesse nagyon sokáig erőben, egészségben. Érkezett egy másik üzenet, Teréz napja alkalmával szeretném köszönteni Lövétén Sorbán Terézt, Szentkeresztbányán Mihály Terézt, Ladó Teréznénit, Mag Terézt, Szentegyházán Tamás Terézt, Isten éltesse, Anna Szentkeresztbányáról köszönti a köszöntötteket. Három énekkel készültem a kedves hallgatóinknak a mai délutánra. Lehet kérni a győztest, ezt a nagyon szép éneket, illetve Sétahajó, ez egy nagyon szép gyerekdal, illetve Lakné Sándor Nyírbátori kántor úr előadásában a Téged dicsér az ég címmel.

0: És van egy telefonálunk, hogyha minden igaz. Haló, Máder Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Olasz Péter vagyok, felvidékű Máder Rádió önkéntesei. Szeretnék köszönteni Léptes Roland atyán születésnapi alkalom előtt egészséget kíván neki a munkatársai, önkéntesei, támogatói és a féli apraja nagyja. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánunk.
0: Köszönjük szépen, áldott szép napot kívánunk mi is önnek, köszönjük, hogy telefonált, mi is köszöntjük az atyát, Isten éltesse, nagyon-nagyon sokáig erőben, egészségben.

0: egy újabb kedves hallgató van velünk. Halló, már a rádió?
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké amen. Köszöntöm, szeretettel.
1: Drága Gelétkém, én hát saját magamot 84. idősök napján köszöntöm, és szeretném köszönteni Nyikó Malom falván. Máma délben van, eddig vége van az Isten tisztelet az idősökének, és a férjemnek, a heten még élnek testvérek, a testvérit. Szeretném köszönteni László Márton, Gizella a felesége, és ők vannak Malomfalván, akik férj-feleségek élnek még. A többik mind olyanok, hogy vagy nincs feleség, vagy nincs fér. És nagy-nagy szeretettel köszöntöm őket. A jó Isten áldja meg még egy kicsi, amennyire, mert jónak lássa, na. Hát itt is fáj, ott is fáj, de olyan szép életet éltek, 60 éves házasságok, kultúrban lesz a köszöntések. Ezt kívánja neki Csíkszeredából László Margit sógornőjük. Szeretném köszönteni Anna nénit is, az idősök, de nem tudunk beszélni, nem lehet beszélni vele, Tiánában. Nagy beteg. És minden időst nagy-nagy szeretettel köszöntök. Adjon a jó Isten mindenkinek segítséget, aki egyedül van melléje. A jó Isten áldjon meg mindenkit. És még Berta nénit is Szövéden szeretném köszönteni. És a sógornőmöt Székelyudvarhelyen Bakmiád ágyámnak a feleségét. Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Szerezze az öcséméket, ők is nyugdíjasok, Engi Albert felesége Erzsike. Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől. Nagyon szépen köszönjük, kedves Margit néni, hogy velünk együtt tart, velünk együtt rádiózik, és hogy köszöntötte szeretteit. Isten éltesse önt is erőben, egészségben, és köszönjük, hogy velünk együtt tart, velünk együtt rádiózik a mai napon is. Telefonszámaink 0259-420-555, illetve 0359-420-555, amennyiben élőadásban szeretnék köszönti szerettét. Ezt a két telefonszámok egyikén megteheti, illetve szöveges üzeneteket várom a 0758-420-555-ös telefonszámra. És egy újabb kedves hallgató. Halló, halló, már a rádió?
2: Halló.
0: Igen, hallgatom.
2: Kérdezték a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni Csíkszent királyon Udvardi Juditkát. Múlt héten volt a születésnapja, de ő nem volt idehaza. A Jóisten éltása sokáig minden elképzelhető szépet és jót kívánnak neki, nagyszülei és az egész rokonság. A Lakner Sándor dalt kérem szépen, hogyha lehet.
0: Természetesen lehetséges. Ez fog következni.
2: Köszönöm szépen, áldott szép napot önöknek.
0: Nagyon szépen köszönjük, áldott szép napot kívánok én is önöknek. Ez a nagyon szép ének fog most elhangzani itt a Máre Rádió hullámhosszán. Lakner Sándor Nyírbátori kántor úr előadásában a Téged dicsér az ég. Fogadják szeretettel.

0: kedves hallgatóink, nagyon szép éneket hallhattak. Téged dicsér az ég címmel Laknás Sándor nyírbátori kantor úr előadásában. A pontos idő 13 óra és 48 perc. Megyünk tovább a zenés köszöntő műsorunkban. Köszönhetik szeretteiket, amennyiben telefonálnak a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Szöveges üzeneteiket továbbra is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra. Isten éltesse az időseket, az idősek világnapi alkalmából, szóljon önöknek is, és nem csak az összes elhangzó ének, gondolunk önökre szeretettel. Tudjuk, hogy imáikba hordoznak bennünket, imádkozunk továbbra is önökért, és köszönjük, hogy vannak nekünk. És telefonálót köszöntök. Haló, már a rádió.
1: Mindenki
0: ámen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt. Én szeretném köszönteni a tegnapi alkalmából dövéremet Táncos Mihály Népcsikszent Királyi utcában, valamint a Mária Légiósok Bűnösök Menedéke csoportjába Billy Boklánkét, és Magdi nénit, nem tudom a vezeték nevét, a kuria találkozón szokott ott lenni, Tamás József Püspök atyát, tartsa meg a Jóisten nekünk nagyon-nagyon sokáig, mert minden reggel nekünk megtartsa a szemmisét, ezért nagyon hálásak kell legyünk neki, és kérjük Isten áldását életére, valamint Tamás József papbácsit az idősek otthonába, mivel ő is az anyák védelmében nagyon-nagyon sok szép beszédet tart, tartsa meg a Jóisten nekünk mindegyiküket, minden időst, az összes elhangzó dallal köszönteném, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen a telefonhívást, a Jóisten áldja meg önt is, és köszönjük, hogy telefonált.

Addig is, amíg lesz telefonáló vagy üzenetünk, mert ebben a percben telefonáló és üzenet sincs, meg fogjuk hallgatni ezt a nagyon szép éneket, amit előkészítettem, címe a Győztes, fogadják szeretettel.

győztes, ez a nagyon szép ének hangzott el itt a Máre Rádió hullámhosszán, még maradt néhány percünk a zenés köszöntő idejéből, használják ki a lehetőséget és köszöntsék szeretteiket 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ez a két telefonszámuk, amelyek egyikén élőadásba jutott a hallgató, és köszönteti szeretét. Szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom.

0: van egy telefonáló. Haló, már-e rádió? Haló, haló, már-e rádió?
1: Haló.
0: Igen, hallgatom. Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Kik Madarason a sógornőmet, Bálint Terint. Születésnapi alkalmából is az ikertásvérét, hogy verjük ki. A következő dalokkor szeretném köszönteni őket, a sógornője vagyok, Dombi Gizella.
0: Köszönjük szépen, kedves Gizella, hogy telefonált. Isten éltesse a köszöntötjét. Még egy üzenetre maradt időnk. Szeretném köszönteni Vaszi Terészkét Csíkpálfalván. Kedves Terészke, tiszta szívből kívánok, nagyon boldog névnapot, jó egészséget és sok szeretetet. Regina küldte az üzenetet. Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, hogy velünk voltak, köszöntötték szeretteiket. Nagyon szép gyerekdallal búcsúzom, címe a Sétahajó. Fogadják szeretettel és a tehetik továbbra is hallgassák az Erdélyi Mári Rádiót. Áldott délután kívánok, kedves mindannyiunknak, dicsértessék a Jézus Krisztus. A mikrofonnál Pál Gellértet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Hám leszármazottjairól. Hám négy fiának neve nem egyszerűen de családfa része, a Teremtés könyvének 10. fejezete, a népek szétszóródásának, a különböző népek eredetének és Isten egyetemes üdvözítő tervének fontos hátterét adja. Mai műsorunkban visszamegyünk egészen a Biblia ősi világába, oda, ahol a Teremtés könyve az emberiség történetének nagy családfáját rajzolja meg, és ma egy különleges családot fogunk megismerni, Noé családját, Noé három fiát, Sémet, Hámot és Jafetet. Ők róluk már beszélgettünk, és ezen belül pedig Hám négy fiát, Kust, Mikraimet, Pútot és Kánaánt. Első hallásra ezek talán csak régi, nehezen kiejthető bibliai neveknek tűnnek, de ha közelebb lépünk hozzájuk, egy egész világ tárul fel előttünk. A Teremtés könyvének 10. fejezete nem egyszerűen neveket sorol egymás után. Ez az úgynevezett népek táblája, amely azt akarja bemutatni, hogyan alakult ki az özönvíz után az emberiség sokfélesége. És már itt megtaláljuk azt a nagyon fontos bibliai igazságot, hogy az emberiség sokféle népre oszlik, de eredete közös. Mindannyian egyetlen emberi családhoz tartozunk. És gondoljunk bele a bibliai történetbe, az özönvíz után Noé és családja új kezdetet kap.

Itt majd többek között Izrael ősi történetének a vonala. Jafet származottjaihoz a Biblia több északi és nyugati népet kapcsol. Ham családjához pedig Afrika és Kánaán térségének több ősi népét. És itt találkozunk a négy testvérrel. Kús, Mikraim, Pút és Kánaán. Mielőtt Ham fiairól beszélnénk, érdemes megállnunk egy picit Ham személyénél. Beszéltünk már róla, Ham Noé egyik fia. Egy nagyon nehéz és sokszor félreértett történetet olvasunk. Noé bort iszik, lerészegedik. Ugye tudjuk, hogy itt Noé mikor felébred, akkor megátkozza Kánaánt, és itt nagyon fontos megállnunk, a Biblia nem Hámot átkozza meg, hanem Kánaánt, Hám fiát. És ez a rész az évszázadok során sok félreértéshez és sajnos súlyos visszaélésekhez vezetett. A történetet soha nem szabad úgy értelmezni, mint ha Isten egy népet vagy embercsoportot bőrszíne miatt alacsonyabb rendűnek teremtett volna. A Biblia nem tanítja a rasszizmust, sőt az egész Szentírás végső iránya az ellenkezője, hogy Isten minden népet magához hív. A Krisztusban elérkező üdvösség pedig minden ember számára egy felkínált ajándék. És most nézzük meg Hám négy fiát, külön-külön. Az első Kús. A Teremtés könyvének a 10. fejezetében szerepel az ő neve. A bibliai hagyomány elsősorban Afrika, különösen az Egyiptomból délre fekvő vidékekhez kapcsolja. A későbbi bibliai könyvekben Kús neve gyakran egy nagy déli régióra utal. Éppen ezért a Biblia világában Kús nem csupán egy személy neve. Egy egész népi és földrajzi világ jelképe. A Teremtés könyve megemlíti Kús fiait is. Közöttük találjuk Szebát, Havilát, Szaptát, Rámát és Szaptekát. Ráma fiai pedig Sába és Dedán. És itt ismét azt látjuk, hogy a Biblia egy család névből népek és területek történetéhez vezet bennünket. Nimród, Kús fia. Egyik legismertebb leszármazottja Nimród. Ő már sokkal többet szerepel a bibliai szövegben. A Teremtés könyve azt mondja róla, hogy ő volt az első nagyhatalmú ember a Földön. Nimród neve összekapcsolódik Bábel, Erek, Akkád és Kálne vidékével, később pedig Asszíriával és Ninivével. És Nimród alakja ezért különösen érdekes. A Biblia egy olyan világ kezdetét mutatja be benne, amelyben megjelenik a város, a hatalom, a királyság, a szervezett társadalom. De itt van egy fontos lelki kérdés. Mi történik akkor, amikor az ember hatalma nagyobb lesz, mint az Isten iránti bizalma? És ez a kérdés később Bábel tornyának történetében is visszatér. Mikraim, Hám második fia, és ez a név is különösen fontos a Szentírásban. A héber Mikraim az tulajdonképpen Egyiptom megnevezése. Vagyis itt ugyanúgy találkozunk egy olyan bibliai névvel, amely egyszerre személynév és népnév. Mikraim leszármazottja is a Teremtés könyve több népcsoportot kapcsol. És most itt egy pillanatra megállunk, mert Egyiptomnak később óriási szerepe van a bibliai történetében. Egyiptom lesz az a hely, ahol József által Izrael családja menedéket talál. Egyiptomban növekszik nagy néppé Izrael, majd ugyanaz az Egyiptom válik az elnyomás helyévé, és Isten elküldi Mózest, vezest ki népemet Egyiptomból, és milyen különös, a Teremtés könyvének egyik családfájában még csak egy név, Mikraim, később pedig ebből a névből egy egész bibliai történet bontakozik ki. Egyiptomnak különleges kettősége van a Bibliában. Egyszerre lehet menedék és veszély. József idején menedék, Mózes idején szolgaság. Jézus gyermekkorában pedig ismét menedék.
Máté evangélium.

szerint József Egyiptomba menekíti a gyermek Jézust, hogy Heródes ne találhassa meg, így Egyiptom újra az élet megőrzésének helyévé válik. De ez gyönyörű bibliai összefüggés. A hely, amely egykor Izrael számára a szolgaság földje volt, később a Szent Család számára a menekülés és az oltalom helye lesz. Hám harmadik fia, Pút. Pontos földrajzi azonosítása nem teljesen biztos. A bibliai és történeti hagyomány több afrikai térséghez kapcsolja, különösen Észak-Afrika vidékéhez. A Szentírás más helyein Pút népei katonai és kereskedelmi összefüggésekben is előkerülnek. De itt érdemesen nagyon fontos dolgot megértenünk, a bibliai szerző nem modern földrajzi atlaszt készít. Nem mai országhatárokat akar megrajzolni. Azt akarja elmondani, az emberiség sok népre oszlott, de ezek a népek egy közös emberi családból származnak, és ez a gondolat ma is rendkívül fontos. És elérkeztünk Kánaánhoz, Hám negyedik fiához, talán ő a legismertebb közülük. Miért? Mert Kánaán földje az egész ószövetségi történet központi szintere lesz. Ábrahám ide érkezik, Izsák és Jákob itt él, Izrael népe Egyiptomból való kivonulás után ide tér vissza, itt lesz Jeruzsálem. Itt születik meg Izrael történetének nagy része, és itt születik meg majd Jézus földi élete is. Milyen különös, hogy egyetlen név, Kánaán, milyen hatalmas bibliai történetet hordoz. Isten Ábrahámnak azt mondja, neked adom ezt a földet. Elnézést, az ígéret földje. De itt is szükséges egy teológiai pontosítás. A Biblia nem azért beszél Kánaán népeiről, hogy egy népet egyszerűen rossznak vagy értéktelennek mutasson. A bibliai történetben az ítélet mindig erkölcsi és vallási összefüggésben jelenik meg. A Biblia szerint Isten minden nép ura. Izrael kiválasztása pedig nem azt jelenti, hogy Izrael értékesebb volna többi embernél, éppen ellenkezőleg. A kiválasztás az küldetés. Ábrahámot azért választja ki Isten, hogy rajta keresztül áldást nyerjen a föld minden nemzetsége. És ez az egyik legfontosabb mondat az egész Bibliában. Ha végigolvasuk a Teremtés könyvének első fejezeteit, valami nagyon fontosat fedezhetünk fel. És Isten nem csak Izrael istene. Ő az egész emberiség istene. Ő teremtette Ádámot, ő mentette meg Noét, ő kötött szövetséget Ábrahámmal, ő hívta ki Izraelt Egyiptomból, de végül Krisztusban minden néphez elküldi az evangéliumot. Ezért a Biblia története nem egy nép története csupán, az egész emberiség üdvösség története. És milyen érdekes, hogy a Biblia elején szétszóródnak a népek. Bábel történetében az emberi nyelv összezavarodik, az emberek nem értik egymást, az emberi büszkeség szétszakítja őket, aztán eljutunk az apostolok cselekedeteihez, Pünköst, a Szentlélek leszáll az apostolokra, és az emberek különböző nyelveken hallják az apostolokat, ez mintha Bábel ellenképe lenne. Bábelnél egy emberi büszkeségből szétszóródás, Pünköstkor Isten lelkéből egység a sokféleségben. Nem ez történik, hogy mindenki ugyanolyanná válik, hanem mindenki ugyanazt az evangéliumot hallja maga nyelvén, és ez Isten csodálatos terve. Mit üzen nekünk ma Kús, Mikráim, Pót és Kánaán? Talán azt gondoljuk, hogy mi közöm nekem ezekhez az ősi nevekhez? Hát nagyon is sok. Mert a világ ma is tele van népekkel, nyelvekkel, kultúrákkal, határokkal, sokszor pedig félelemmel és bizalmatlansággal. A Biblia azt mondja, az emberiség egyetlen család. Nem számít, milyen nyelven imádkozunk, nem számít, milyen nemzethez tartozunk, nem számít, milyen kultúrában születtünk, mindannyian ugyanattól az Istentől kaptuk életünket. És itt különösen közel kerülünk
a Mária Rádió küldetéséhez is. Szűz Mária nem egyetlen néphez tartozó édesanyja csupán, ő az egyház anyja. A kereszt alatt Jézus Jánosra bízta őt, és benne az egyház egész közösségére. Mária anyai szíve ezért minden nép felé nyitott. Afrika felé, Európa felé, Ázsia felé, Amerika felé, felénk. Mária minden gyermekét Krisztushoz vezeti. Tehát négy különös bibliai név előtt álltunk meg. Kús, Mikraim, Pút, Kánoán, Hám, négy fia. Négy név, egy ősi családfán. De mögöttük egész népek története bontakozik ki, és mögöttük ott van még egy nagyobb történet, Isten története az emberiséggel. A Biblia azt tanítja, nem vagyunk véletlenül egymás mellé rendelve, nem különálló világ vagyunk, és Isten minden embert meg akar szólítani. Talán ma, amikor híreket hallunk a háborúkról, népek közötti feszültségekről, gyűlöletről, megosztottságról, gondoljunk erre, hogy Isten szemében nincs idegen ember. Minden ember az ő teremtménye, minden emberért Krisztus meghalt, minden emberhez szól az evangélium, és minden nép előtt ott van Isten szeretetének ajtaja. Tehát imádkozzunk azért, hogy amit az emberi történelem sokszor szétszakított, azt Isten kegyelme újra egyesítse. Hogy ne egymástól féljünk, hanem egymásért imádkozzunk. Hogy ne a különbségeink legyenek az első dolgok, amelyeket meglátunk, hanem az, ami közös bennünk, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. És amikor majd Krisztushoz eljutunk, nem azt kérdezi tőlünk először, hogy milyen nemzethez tartoztunk, hanem azt, hogy szerettél-e. Szereted-e Istent, szeretted-e a testvéredet, segítettél-e annak, aki rád volt bízva. Tehát ez legyen a műsorunknak az üzenete, hogy a sok nép mögött egyetlen emberi család van, a sok nép mögött egyetlen teremtő áll, és a sok út végén egyetlen megváltó vár bennünket, Jézus Krisztus. A szűzanya, az egyházanyja tanítson meg bennünket arra, hogy minden emberben testvért lássunk, és vezessen bennünket ahhoz a Krisztushoz, aki minden nép és minden ember üdvösségéért jött a világba.

Elhívtalak azért, hogy nékem élj. Engem köves, a szégyen ér is téged. Én küldelek, vigyázok rád, ne félj. Elhívtalak fáradtakat vezetni, hogy általad is én legyek a

attól, hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább menjünk egy újabb fejezettel, a Nehemiás könyvéből a 10. fejezet 28-30-as versorai, illetve a 13. fejezet első 9 versorai és a 23-30-as versorok. Ez pedig így szól, olvasok tehát együtt. Abban az időben Izrael népe többi részével együtt, a papok, a leviták, a kapuőrök, az énekesek, a templomszolgák, és mindazok, akik elkülönültek az ország népeitől, hogy Isten törvényéhez tartsák magukat, valamint feleségeik, fiaik és leányaik, mindnyájan, akiknek volt értelmük és belátásuk, csatlakoztak testvéreikhez, előkelőikhez, és átokkal és esküvel kötelezték magukat, hogy Isten törvénye szerint élnek, amelyet Isten szolgája Mózes által adott, és hogy megtartják Urunknak, Istenünknek minden parancsát, törvényét és rendelkezését. Megfogadták, hogy nem adják leányikat az ország népeinek, és fiaiknak sem vesznek leányt azok közül. Azokban a napokban felolvasták Mózes könyvét a nép előtt, és ezt találták benne írva: az ammonitáknak és a moabitáknak soha nem szabad belépnie Isten közösségébe, mert nem jöttek Izrael fiainak segítségére kenyérrel és vízzel, hanem felbérelték ellenük Bálámot, hogy átkozza meg őket. Istenünk azonban az átkot áldásá változtatta. Amikor meghallották a törvény szavait, Izraelt elkülönítették minden idegentől. Mindezek előtt azonban Eliás pap, aki a templom kamráinak felügyelője volt, rokonságban áll Tobiával és számára rendezett be egy nagy kamrát. Ez volt az a hely, ahol azelőtt a gabona áldozatot, a tömjént, az edényeket, valamint a gabona, a bor és az olaj tizedét tartották, amely a levitákat, az énekeseket és a kapőröket illette, továbbá a papoknak járó adományokat. Amikor mindez történt, én nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaxerxész király 32. évében visszatértem a királyhoz. Egy idő múlva azonban engedélyt kaptam a királyhoz, hogy visszatérjek Jeruzsálembe. Amikor megérkeztem és megtudtam, milyen gonoszságot követett el Éliás Tóbia miatt, amikor számára helyiséget rendezett be Isten házának udvarában, nagyon megharagudtam. Kidobáltam Tóbia minden holmiát a kamrából, és megtisztítottam a kamrákat, visszavittem oda Isten házának edényeit, a gabona áldozatot és a tömjént. Ugyanebben az időben azt is észrevettem, hogy a zsidók közül sokan idegen asszonyokat vettek feleségül, asdódi, ammonita és moabita asszonyokat, gyermekeik fele asdódi nyelven beszélt és nem tudott zsidóul. Megfettem és megátkoztam őket, néhányukat megvertem, hajukat téptem, és megeskedtem őket Istenre: ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek fiaitoknak és magatoknak leányokat közülük. Nem éppen ebben vétkezett Salamon, Izrael királya, sok nemzet között nem volt hozzá hasonló király. Isten szerette őt, és egész Izrael fölé királlyá tette, mégis idegen asszonyok vitték bűnbe. Hát nekünk is el kell tűrnünk, hogy ilyen súlyos gonoszságot kövessetek el, és hogy hűtlenné legyetek Istenünkhöz azzal, hogy idegen asszonyokat vesztek feleségül. Megtisztítottam őket minden idegen dologtól, és kijelöltem a papok és leviták szolgálatának rendjét, mindegyiküket a maga feladatára. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek az igék, amelyeket most felolvastunk, leginkább a vegyes házasságról szólnak. Tehát arról, hogy hogyan keveredett össze Izrael népe idegenekkel. Már korábban is olvastunk erről, hogy összekeveredtek, és most, miután elkészült az egész város, a kőfalak, a kapuk, felállították a kapukban a kapun állókat, és akkor utána Izrael fiai egy szövetséget kötöttek Istennel. Megújították a szövetséget, olvastak a törvényből,
és az ige hatására rájöttek arra, hogy milyen bűnösök, és úgy látták jónak a szívükben, az az őszinte vágyakozás volt, hogy így ők tovább nem akarnak élni. És ebből a szövetségkötésről csak egyetlen egyet olvastunk fel most, összefoglalva azt mondták, hogy Mózes törvényében akarnak járni, de voltak részletek ebből a törvényből, amit különös nyomatékkal kiemeltek. Körülbelül 10 ilyen dolgot soroltak fel, amivel különösen az Isten törvénye szerint akartak járni. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben szeretném látni imában átváltozott arcotokat. Annyira elmerültetek a földi gondokban, hogy nem is érzitek, hogy a tavasz a küszöbön van. Gyermekeim, megvagytok hívva a bűnbánatra és az imára. Mint ahogyan a tavasz csendben küzd az új életért, ti is megvagytok hívva, hogy az imában nyíljatok meg Istennek, akiben meg fogjátok találni a békét, és szívetekben a tavaszi nap melegét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. február 25-i üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlya stúdiójából fogadjuk az önök imakéréseit. Hívjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el az irgalmasság rózsafűzérét, akik önökkel lesznek.
1: Oltán Szabó Hunor
0: és Pál Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezen két telefonszámok egyikén juthat most élőadásba a kedves hallgató, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk.
1: Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóért.
0: A füzetünkbe feljegyzett imakérésekkel kezdjük. Felajánlom a rózsafűzért, a Balogh család testi-lelki gyógyulásáért, és a szűzanya oltalmába ajánlom a Kovács család testi-lelki gyógyulását is. Szűzanya, vigyázz rájuk, köszönöm szépen! A héten elhangzó rózsafűzér imát és minden szentmisét felajánlok a Nagyváradi Kórházban fekvő beteg testvérünkért. A Jóisten kegyelme és a szűzanya gyógyító palástja gyógyítsa meg, segítse a gyógyulásban, Isten fizesse, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzét és a heti imákat egy édesanyja és egy édesapa ajánlja fel hőnszerető gyermekükért, Gergőért, akit az élet túl korán nehéz megpróbáltatás elé állított, de tudják, hogy a szűzanya soha nem hagyta el, és velük van a mindennapokban, kérik az ő közbenjárását, fohászkodnak a szűzanyához, szívből kérik, hogy vezesse az orvosok kezét, és gyógyítsa meg gyermeküket, vigyázzon rá, Isten fizesse. Minden imád kérünk a Csíkszentléleki Egyházközség összes tagjaiért, testi-lelki gyógyulásért, betegekért, a családok egészségért, fiatalokért, minden Mária Rádió támogatóért és hallgatóért, Manyika önkéntes imádkozik velünk. A rózsafűzért felajánlom családtagjaimért, és egy nagyon fontos szándékért, ugyanakkor a család közös elhuntjaiért. Köszönöm szépen, Rózália írta az üzenetet. A rózsafűzért, idős szomszédomért ajánlom fel, az ő gyógyulásáért, a családom minden tagjáért, megértésünkért, hozzám tartozó elhunytakért, gyógyulásért. Köszönöm szépen! A mai rózsafűzért felajánlom férjem Kulcsár Mihály lelke üdvért, névnapja alkalmából emlékezem rá, aki a Csobotfalvi temetőben nyugszik. Nyugalma legyen, csendes emlék áldott, szerettei imádkoznak, Isten fizesse! Mai rózsafűzért felajánlom a családom minden tagjáért, egészségét, békességét, a gonosz távozásáért és a fontos szándékért. Köszönöm szépen, Jézuson bízom benned. Ezt az imát felajánljuk Csíktaplocán a Szabó Ferenc, Imre Ferenc névnapjuk emlékére is, Csíkszeredában Márton Ferenc névnapjára emlékezve és felesége Ilona haláluk évfordulóján, emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes, Isten fizesse, szeretteik imádkoznak és gondolnak rájuk. A rózsafűzért felajánlom Ülkébe Anna néni gyógyulásáért, Balázsért és a betegekért, szenvedőkért, Tamásért és azokért a betegekért, akikért nem imádkoznak. Köszönöm szépen, Isten fizesse, Jézusom, bízom benned.

0: Ezt a rozsafűzért én is fel szeretném ajánlani, a nemrégiben elhunyt Sipos Antal nészületett Orbán Julianna néniért, akit majd október 2-án vagy pénteken kísérünk utolsó útjára, a Jóisten nyugtassa békességben az Úr Jézus szent nevében, imádkozzunk az ő lelke üdvéért is. Szöveges üzeneteket is igyekszem olvasni, ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, gyógyulásáért, munkahelyen való jó teljesítéséért, lányom családjáért, valamint férjem egészségért. Köszönöm szépen mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, valamint szüleink nyugalmáért is olyan imádkozom, Jézusom, bízom benned.
1: És telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
2: Köszöntök az Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzért és a napi szentmiséget te szeretném ajánlni egy ismerősemért, akit máma műtöttek a Marosvásárhelyi Kórházba, Jóisten gyógyítsa meg, és a Csicsomai Szüzanyat a karöbevédő palástjával, valamint minden idősért, öregért, az idősek napi alkalmából. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
1: Mindörökké, amely, nagyon szépen köszönjük a telefonhívást, tarts velünk, imádkozzunk együtt.

újabb üzeneteket. Olvasom, ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért. Lajos voltam Svájcból, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanyának hálából, hogy megsegített, valamint a nagyon fontos szándékra is imádkozom, köszönöm. Gyimesből én is ezt a rózsafűzért felajánlom Lizői kis Szent Teréz tiszteletére, és kérem Szent Ritának közbenjárását, hogy gyógyítsa meg fülem hallását. Köszönöm mindenki imáját, Jézusom, bízom benned.

0: Ezt a rozsafűzért én is felszeretném ajánlani. Békességért, házasságomért és a gonosz távozásáért, Jézusom, hallgass meg imáinkat.
1: Telefonálót köszöntöttünk volna, de időközben letette a kedves hallgató, folytatjuk üzenetekkel.
0: A felsoron szándékokért én is imádkozom, valamint felajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen.
1: Telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió.
2: Ügyetessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a Mári Rádió dolgozóját. A jó Mária fizesse meg áldozatos munkájukat. És felajánlom a négy testvéremért, mivel mindegyik idősek vagyunk, Istennek megértük, alából a drága szüzanyának, emlékezünk a drága jó szüleinkre, meg szüleinkre, nekik adjon a jó Isten örök boldogságot, így ugyanak békében az Úr Jézusnek nevébe, és a szomszédjaimért, kumasszonyaimért, élőkét, halottakét, a betegekét, a Jóisten adjon segítő kegyelmet a gondozóknak és a betegeknek, királnak gyógyulást, a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizesse meg a munkájukat, Isten tartsa meg továbbra, és kétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívást, tartson velünk, imádkozzunk együtt.
0: Minden imát és szentmisét hálából az egész családért, testi-lelki gyógyulásért ajánlom fel, Istenem, könyörülj rajtunk, köszönöm szépen. Ezt a rozsafűzért felajánlom lelki békéért, Isten fizesse. Felajánlom a rozsafűzért az élő és elhunyt rozsafűzért társulat tagjaiért, köszönöm szépen, Etelka voltam. Ezt a rozsafűzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel, áldott szép napot kívánunk, köszönöm szépen mindenki imáját.
1: Telefonálót köszöntök, halló, Mária Rádió.
3: Neked pillanat kapunk, örömmel. Dicsertessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
3: Élő ágú tagjaim, család béké, a szomszédasszonyok máma tettek örök nyugodalomra, nyugalma lehet csendes, emléke lehet áldott, azok a gyilegbuki papbácsikét, hogy Jóisten segel minden lépésében, őrölde meg rossz embertől, minden ember feltett rossz szándékától. Az utollevők, a sofőrök, hogy kezdték az én családom étes, az én magam egészség és a komoly szándék kiderítésé. Imádkozunk együtt egymást, Isten fizesse bejutottam, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a telefonhívást, Ön is tartson velünk és imádkozzunk együtt.
0: Ezt a rozsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, bűneim bocsánatáért, ellenségeimért, valamint testi-lelki gyógyulásért és békért egy mindennapos hallgató tart velünk. Édes Istenem, segíts meg fiamat az összeomlás széléről, segíts meg őt képességenek megfelelő munkát találni, Jézusom, bízom benned, egy édesanya imádkozik velünk. Ezt a rozsafűzért felajánlom, hogy az unokáim tudjanak jól tanulni, drága szüzanyám, segíts meg őket.
1: Telefonálót köszöntök, halló, Mári Rádió.
4: Köszöntök az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rozsafűzért Önökkel imádkozó fél szeretném ajánlani, hallablak a kegyelmekét, a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérjem a szüzanya oltalmat az ő közben járása, a gyermekem gyógyulásait, az ő egészségét, az a munkahely megmaradásáért, főnökeiért, kollégáiért, tehát fontos szándékért is, a gyermekemnek egy hozzáillő hűséges társért, szerető társért, bűneim bocsánatáért, az élő hit kegyelméért, elhunyt szüleim lelkeit, különben édesapámat, meg a Mihály nevet viseltem, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, köszönjük telefonhívását, imádkozzunk hittel, bizalommal.
0: Ezt a rozsafűzért te szeretném ajánlani hálából az Úr Jézusnak, édesapám lábának gyógyulásáért, valamint fájdalmainak enyhüléséért, Isten fizesse. A rozsafűzért felajánlom a rossz akaratú emberekért, Jézusom, bízom benned. erőért, egészségért, lelki békéért, nyugalomért, békességért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, fontos szándékokért, a világ békéért ajánlom fel ezt a rózsafűzért, Isten fizesse, egy édesanyja tart velünk. A rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomi segítő Szűz Mária takarjon be bennünket védőpalástjából, közös halottaim lelkük üdvéért és imádkozom, Jézusom, bízom benned.
1: Telefonáló van velünk, halló, Máre Rádió. Mindörök elmen.
5: Önökkel imádkozom, a rózsafűzért felajánlom, a tisztapocai egyházközségnek a bácsiért, Nikolászlóért, aki a kórházban van, a szüzanya áldását kérem, segítségét, gyógyulásának, jó Isten áldását, és tisztapocán kopasz gyerekért, gyógyulásáért, jó magamért, és felműtéten mentem keresztül, és a szomszédasszonyomért, én is műtéten mentem keresztül, mind a hárman, holnap lesz, születőszünk napja. Jó Istentől, zárdását kérem gyógyulásunkra, továbbra is, egészséget, békességet, felajánlom a kis családomért, idősökért, tetemekért, padbáncikért, ícsusárnikért, a mágyajáról összegdolgozóért, önkéntesség, adakozóért, Isten maradhasson meg a mágyarádió, és egy áldott szép délután kívánok mindenkinek, de egész világon egészséget adjon a drága szívanyag békességet. Köszönöm szépen, mikért tetszél a jólérős Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen telefonhívását. Hívjuk a teáti, tartson velünk és imádkozzunk együtt.
0: A rózsafűzért felajánlom családomért, Isten fizesse. Szent Mihály arkangyal védelmét és oltalmát kérve ellenségeinktől békéért, imádkozom kis családunkért, egy édesanyja tart velünk szintén. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani szívemnek nagyon kedves személyért, aki most vesz részt egy nagy műtéten, segítse meg a Jóisten és vigyázzon rá ebbe a nehéz időben. Imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, gonosz távozásáért a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, idegenbe dolgozó gyermekeimért. Jézusom, légy velünk mindig, benned bízunk minden percben. A mai rózsafűzért és minden imád felajánlom a kapott kegyelmekért, test és lelki gyógyulásomért, családom és rokonaim elhunyt tagjaiért, minden napos hallgató tart velünk. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani szüleimért és családomért, köszönöm szépen. Minden imát és szentmisét felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, gyermekem tisztánlátásáért és több fontos szándékra is, bízva a közös ima erejében, Jézusom, bízom benned.
1: Halló, halló, Máre Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Rózsafűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért és a család békességért, az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a két unokámért, és a négy unokákért, mert betegek azok is nagyon. Dicsértessék, de meg az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen az elmehallásokat.
1: Köszönjük szépen, mi is, hogy tetszett telefonálni, jó Isten áldja meg mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafűzért felajánljuk egy betegért, akit ma műtenek udvarhelyen, Kérjük a Csíksomi szüzanyát, takarja be őt védő palástjával és segítsen a gyógyulásában. Minden imát és szentmisét rózsafűzért felajánlok hálából, családomért, egészségemért, Anna néninek erőt, egészséget és gyógyulást. Ezekért imádkozom, Jézusom, bízom benned. Áldó szüzanyám, segíts meg fiamat, hogy forduljon jóra az élete. Jézusom, bízom benned, egy édesanya, tart velünk a közös imában.
1: Halló, halló, Mária Rádió.
7: Dicsértessék az Úr Jézus
1: Mindörök Krisztus. Mindörökre, amen.
7: Ezt a rózsafűzért felajánlom az én egészségemért, lábom gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért és a látásomért, és a gyermekeimért, a leányomért és a fiamért, az unokáimért, az összes halottaim lelkű üdvéért, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Mindörökké, amen. Nagyon szívesen köszönjük, hogy telefonál, tartsa velünk és imádkozzunk együtt.

0: Aló, aló, Máre Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Anikó vagyok Brassóból. Én is az imád felszeretném ajánlni a Sándor testvérem családjait. Mert körülöttünk van, a Jóisten kérem minden nap óvja meg bajtó balesettől és rendőrségtől. És szüleim, lelkeüdvém, édesanyám és édesapámnak a lelkeüdvét. És magikét a Jóisten és a szűzanyja áldja meg magikat a munkáit. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. A szűzanyja áldja meg. És mondd, tessék megmondani a szűzanyának, hogy szeretem.
0: Köszönjük szépen, kedves Anikó, tartson velünk, és itt elbizalommal imádkozzunk. A szűzanya tudja a mi kéréseinket, szándékainkat, és közben jár érettük. Bízunk benne, és imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, ezen el is járt az imakérésekre szánt idő. Hívjuk hallgatóinkat a teáték, tartsanak velünk, és imádkozzunk együtt az irgalmasság rózsa fűzérében. Az önök imakéréseiket fogadta
2: Oltán Szabó Hunor
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

A mai irgalmaság rózsafüzérét felajánljuk munkaközösségünkért, hálából minden kegyelemért, a katolikus egyházért, papjainkért, fiataljainkért, a Mária rádióért, megtérésekért, az okkult kötelékektől való szabadulásért, a tisztátalan lelkek fogságában levőkért, a válságban levő családokért, a békéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért és a haldoklókért, az őszi Szentlélek szemináriumok résztvevőiért, és minden imában idehozott szándékért, valamint személyes szándékét felajánlom ezt az imát egy kitartó asszonycsoport szándékaiért, akik a Madéfalvi Szent Anna kápolnában naponta imádkoznak, és a tanuló ifjúságért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságot kimeríthetetlen kincstárából, mindenkinek kegyelmedet, védj fel mindnyájunkat, legirgalmasabb szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökké valóságon át, felfoghatatlan szeretetedre kérünk, melyel szent szíved a mennyei Atya iránt lángol. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön

0: Atya Jézus,
1: asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmas.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
0: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A mai Koncertó klasszikus zenei műsorunkban zenetörténeti sorozatunk egy újabb részét lehet meghallgatni. Köszönti Önöket a műsor szerkesztője Bőjte László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A barokk zenénél tartunk, ma ezen belül is francia mesterek szerzeményei fognak elhangzani. Lully, Charpentier, Colomb és Marie után ma André Campra, Jean-Ferry Rebel, valamint François Couperin szerzeményei kerülnek műsorra. André Campra, francia zeneszerző és karmester, 1660-ban született, a párizsi Notre-Dame zenei igazgatója volt, majd Conti hercegnél töltötte be a nevezett funkciót. Ezután az operát vezette. Neki tulajdonítják a korabeli igen közkedvelt műfajt, az opera balettet. A Királyi Zene Akadémián és a Versailles Királyi Kápolnánál is tevékenykedett. Időskorában inkább egyházzenei műveket komponált, 83 éves korában hunyt el. Hallgassuk meg Tancred szvittjét.

André Kámprá Tankréd szvittjét. A La Grande Cuir et la Chambre du Roy együttese játszotta, vezényelt Jean-Claude Malgoire. Kámprá kortársa Jean-Ferry Rebel 1666-ban született Párizsban. Jean-Baptiste Lully tanítványa hegedűs és zeneszerző volt. A spanyol udvarban szolgált, majd a francia király zenekarában zenélt, emellett a Királyi Zeneakadémia zenekarában, valamint az Opera zenekarában volt első hegedűs. 14. Lajos udvari zeneszerzője lett, valamint az említett Zeneakadémia zeneigazgatója volt. Rebel volt az első francia zeneszerző, aki olasz stílusú szonátákat komponált. Ezekre eredetiség, bonyolult ellenpont szerkesztés és merész dallamosság jellemző. Híres alkotása a szimfonikus zenét tánccal kombináló Les Caractères de la Danse, nagyon közkedvelt volt, többek közt Londonban is előadásra került, Handel vezénylete alatt. Kiemelkedő alkotása még a világ teremtését feldolgozó Les Elements, mely a kezdeti káoszt jelképező disszonáns akkordokkal indít. Közismert továbbá a tanítómester emlék előtt tisztelgő Monsieur Lully síremléke című alkotása. Most két trió szonátáját lehet meghallgatni, melyek címei La Flore és La Jouanne.

Jean-Ferry Rebel két triószonátája hangzott el, a La Flor és a La Joie címűek. A darabot előadó együttessel már találkoztunk, és most az is kiderül, hogy honnan származik elnevezése. A Rebel nevű együttes a szóban levő zeneszerző nevét viseli, kinek művei épp elhangzottak. A következő zenészünk François Couperin, sok nemzedékre visszanyúló, kiemelkedő zenészi családban született, 1668-ban Párizsban. Születésekor a Saint-Gervais templomban már 175 éve a Couperinek töltötték be az orgonistai posztot. Köztük számos kiváló orgonista, zenei újító, illetve elismert komponista van. Mivel a François név is előfordul a zenész ősök, illetve a rokonság körében, szóban levő komponistánkat kiválósága miatt és a megkülönböztetés megkönnyítésére a nagy jelzővel illették. A nagy François Couperin zenei tehetsége már gyerekkorában annyira nyilvánvaló volt, hogy apja halála után, amikor ő mindössze csak 10 éves volt, felajánlották számára a már említett Saint-Gervais templom orgonistai állását. Ez azonban csak eszmei jelentőségű megbízás volt, az állást hivatalosan csak 18 éves korában foglalhatta el. Persze azért már előtte is zenélt a templomban, és fizetést is kapott érte. Fiatalon nősült felesége Marianne Anceau volt, majd lányai Marianne és Marguerite is kiváló zenészek lettek. Hallgassuk meg a La Superbe című szerzeményét.

François Couperin zenét hallgattuk. A La Superbe című szerzeményét a Metropolitan Múzeum tulajdonában levő Stradivari és Amati hangszereken adta elő a Skip Simpi által vezetett Capriccio Stravaganti együttes. Zenészünk a nagy François Couperin 1693-ban 14. Lajos a napkirály orgonistája, csembalistája és a királyi gyermekek tanára lett. 1696-ban saját címért, 1702-ben pedig lovagi címet adományoztak neki. Állásában az új király 15. Lajos is megerősítette 1715-ben, sőt újabb előkelő tanítványok zeneoktatását is rábízták. Couperin egyik példaképe Arcangelo Corelli volt, és az olasz zene szeretete élete végéig elkísérte. Egyik első megnyilvánulása ennek az 1692-es szonáta sorozata. Vallásos műveket is írt, például a Le Son du Ténèbre című bibliai szövegeket feldolgozó darab. Legfontosabb munkáinak a több kötetnyi csembaló darabjai számítanak, amiket főleg 1713 és 1730 közt komponált. Rendkívül érdekes felépítésű művek, melyek szvitszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Műfai palettája ettől természetesen szélesebb, dalokat, tánczenéket és pedagógiai jellegű műveket is írt. Zseniálisan kezelte a szonáta és rondó formát, csodásan egyesítette a kor zenei stílusait. Az ő és Lully működése révén vált a francia zene az udvar előtt is elfogadottá és hódította meg Európát is. Műveit később Bach is elismeréssel tanulmányozta. François Couperin Párizsban hunyt el 1733-ban, 65 éves korában. A második A-dur térthegedűre és mozgó basszusra komponált szvitje következik.

0: Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Ez az ige azért fontos nekem, mert az Isten meghívásának része az életemben. Először akkor értettem meg, hogy ez mit jelent. Rómában voltam, a Santa Maria Maggiore bazilikának a szentségi kápolnájában, és imádkoztam, amikor volt egy pillanat, amikor így rájöttem, hogy bárhol vagyok, ha Istennel vagyok, akkor az az én otthonom. Ez az ige számomra ezt testesíti meg, hogy mindegy, hogy hol vagyok és mit csinálok, ha Istennel vagyok, akkor a helyemen vagyok. És amikor még bizonytalan voltam, hogy szerzetesség vagy nem szerzetesség, abban az időszakban nagyon sokszor papszentelési misén így egyszer csak felcsendült, és azt hiszem, hogy azóta is, ha meghallom ezt énekelve, akkor így valami megdobban a szívemben, hogy ez engem egészen mélyen az Istenhez köt. Nem egy helyhez, nem egy emberhez, nem több emberhez, hanem az Istenhez. Ez azt hiszem a mi intimitásunknak a helye. Az az egészen mély bensőséges szeretet, hogy ott vagyok, ahol az Isten van, és ő ott van, ahol én vagyok.
1: Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozó Rita nővér gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

hogy ami Augustus halála után következett, annyira megrendítette a római birodalmat, az akkori művelt emberiséget, hogy torkig voltak mindennel. Betelt az idő, ők is beteltek csalódással, mert vége volt az aranykornak, jött a birodalom széthullása. Mi okozta ezt a beteltséget? Az, hogy mindenki csömört kapott mindentől. Hadd sorjázzam el nagyjából ennek okait. A görögök, rómaiak Jézus korában már nem hittek a saját isteneikben. Görögországtól Rómáig a hivatalos istenszobrok kinyújtott karjára, a vándorok megpihenvén ráakasztották a batyújukat, és a római szegények e szobrok vállain szárították meg az alsó ruháikat. Ezek az istenek már senkinek nem jelentettek semmit. Utánuk jöttek a császáristenek, Augustustól kezdve divatos lett a császárokat istenné proklamálni, de úgy jöttek, mentek, tűntek el ezek az isten császárok, hogy a végén már a takarékos rómaiak lecsavarható fejű szobrokat csináltak, és amikor az egyik császárt éppen megölték, csak a fejet cserélték, rácsavarták a másik császár fejet. A tóga ugyanaz maradt. Nagyon ügyesen megoldották, hogy egyetlen éjszaka alatt fel lehetett újítani az Isten császárt az összes templomban. Megcsömöröltek a papok is, ők sem hittek abban, amit hirdettek és csináltak. Azután a különböző filozófiai irányok vitáztak egymással, a sztoikusok, akiknek minden mindegy volt, az epikúreusok, akiknek a hasuk volt az istenük, a pitagoreusok, stb. A filozófusok kis fej- vagy agykombájnok voltak, ma így mondanánk vájtfülőek, akik egymással vitáztak, beszéltek, de az eszmecseréjük már senkit nem érdekelt. Krisztus előtt 400 körül kezdődött a különböző divatos misztérium vallások betörése a római birodalomba, és tartott még Jézus korában is. Úgy jöttek divatba, mint manapság egy-egy népszerű tánc vagy sláger, azután eltűntek. A régi istenekben már nem hittek, mindig valami újat reméltek, akkor jött egy felkapott vallás, mint például Bacchusnak vagy Dionysosnak a misztériuma, amely tudjuk bakanáliákba, orgiákban ért véget. Ilyen volt az orfikus misztérium Orfeusznak, a nagy dalnoknak vagy Cibellének a földanyának tiszteletére. Ezeket a misztériumokat általában 5 dolog jellemezte. Zárt közösségek voltak, csak szigorú és nehéz beavatás folytán lehetett belépni. Valami extázisba, szex vagy bormámorba szédültek, mint a bakanáliákon, és a mámoros extázisban azt hitték, hogy egyek Istennel. Ilyenkor sokszor megcsonkították, meg összevagdalták önmagukat, nem a szívüket, hanem egy-egy testrészüket adták az Istennek. De különös módon mindegyik hitt az örök életben, és valamit magukból, hangsúlyozom, magukból, és nem magukat, mindig odaáldoztak egy-egy misztérium istenének. Jöttek Egyiptomból a különböző Ízisz, Oziris és egyéb vallások, majd kicsit később nyom nélkül letűntek. Jézus korában mindenből és mindenkiből elege volt az embereknek. Jogosan feltehető a kérdés, és mi a helyzet Izraellel? Mi van a zsidókkal? Izrael tökéletesen más. Másságával kihívja az emberek gyűlöletét vagy vonzódását, inkább a gyűlöletet, a másságot nehezen viselik el. Különös, hogy a zsidóság egyszerre volt nép, vallásos közösség, kiválasztott nép és kiválasztott közösség, így hitték, hirdették, akik megtalálták az egyetlen igaz Istent, Jahvet. Nagy dolog volt ez, monoteizmus, egy Isten hit, Istent nem volt szabad ábrázolni, aki velük Beritben, Héber eredetű szó ez, szövetséget jelent, így mondja a Héber, szövetségben élt. Ők minden görög és római kultúrától elfordultak, és élték a maguk vallásosan nemzeti vagy nemzetien vallásos életét. A vallásuk és életük tulajdonképpen egészen sajátos életforma volt. Az életforma vezérlője a törvény, a tóra és annak magyarázatai. Ők úgy élték át, hogy aki betegedett,

tölti a törvényt, tehát a törvénynek megfelelő módon él, az tiszta, az igaz, nagyon derék ember. Így különös felsőbbrendűségű érzésük volt, amit viszont a többi nép, a pogányok, akiket lenéztek, nem tudtak elviselni, és ezért időnként kiirtották őket. Ugyanakkor a zsidók is megfelelő módon reagáltak. Vallásuk középpontja Jeruzsálem volt, a jeruzsálemi nagy templom. Izraelben egyetlen templom volt, az volt a templom. Ellenségeik ugyan többször lerombolták, de Jézus korában arannyal, márvánnyal díszített, ragyogó szép templomként uralkodott a város felett. Heródes azzal akarta a zsidóságot megnyerni, hogy felújította a nagy templomot. A zsidók hite szerint a szentélyben, ahová egy évben csak egyszer volt szabad a főpapnak belépnie, lakott az ő istenük, Jahve, akiről úgy gondolták, hogy majd a végső győzelem után az egész világ istene lesz. A nagy templomba az izraelitáknak illett évenként legalább egy nagy ünnepen felmenni, és a külföldön élő zsidóknak életükben legalább egyszer elzarándokolniuk. A nagy templommal mindig minden zsidó valamiképpen kapcsolatban volt, és a világ bármely részéről önként és örömmel odaküldte a vallási adóját. A nagy templomban nem az ige hirdetés állt a középpontban, nem is valami ritus vagy ceremónia, hanem az áldozat. Naponta kétszer véres áldozatot mutattak be. Levágtak egy-egy bárányt vagy más állatot a nép bűneiért. Az egyik nagy ünnep előtti este, a Pászka bárány ünnepén, Jézus is úgy ünnepli az Egyiptomból való szabadulást az úrvacsorával, ahogy a népe kovásztalan kenyérrel, körbeadott borral, a levágott bárányjal. Ezért tekintik őt az Isten bárányának, aki önön maga áldozta fel magát. Az atya a bárányt, és ettől kezdve nincs szükség semmi helyettesítő áldozatra. A végleges és megismételhetetlen nagy áldozat a nép bűneiért megtörtént. Máté evangéliuma szerint Jézus halálakor ezért repett ketté a nagy templom óriási kárpitja, amely a hívőket elválasztotta a szentek szentélyétől. A többi istentiszteleti helyiség szerte a világon és Izraelben csak zsinagóga volt, amelyek részben iskolák, részben imaházak. Itt nem papok szolgáltak, hanem írástudók, farizeusok olvasták, magyarázták az ószövetségi iratokat, tekercseket, abból tanultak a gyerekek írni, olvasni, az volt szinte egyetlen olvasmányuk, a körül forgott az életük. Az írástudók egy-egy nagy írástudó rabbi körül csoportosultak, ők voltak az akkori egyetemi tanárok. Nem léteztek külön akadémiák, hanem csak magántanárok, akiket tanítványok ültek körül. Krisztus előtt a két leghíresebb, Hillél és Sammáj, utána például Pál apostol nagy tanítómesterének Gamalielnek ismerjük a nevét. Amikor a hallgatók kitanulták, amit kitanulhattak egy-egy nagy rabbitól, akkor írástudókká váltak, rabbi címet kaptak. Jézust is így nevezték rabbi, azaz mester, aztán ők olvasták az Ószövetséget, a tekercseket, kiki a maga zsinagógájában, falujában, közösségében. A rabbik vándoroltak is, és tanították a népet a törvényre, a Tórára, Mózes öt könyvére, majd később annak a nagy magyarázat kommentárt kötetére, a Talmudra, és a Talmud magyarázatára, a Misnára. A végén a törvényt körülbelül 6000 részletre bontották, és úgy gondolták, ha mindezt betartják, akkor megkönnyörül rajtuk az Isten, eljön a Mesiás, kiűzi a rómaiakat, és a végső eszkatológiai győzelemben ők lesznek a világ urai, a Mesiással az élükön. De ehhez előbb minden zsidónak teljes egészségben be kell töltenie a 6000 részletre bontott törvényt. A rabbik mindig pöröltek népükkel, hogy azért nem jön el a Mesiás, mert nem töltik be a törvényt. A zsidók természetesen szétszórottak a világon,
Azt mondja Gyökösi Endre, hogy New Yorkban például több zsidó él, mint Izraelben, de már Krisztus előtt 8. században az asszírok rengeteg zsidót deportáltak, a 6. században a babiloni fogságban szintén, úgyhogy alig maradtak Izraelben. Azután igen sokan kivándoroltak Egyiptomba, Szíriába, Kis-Ázsiába, a világ akkori nagy kultúrt centrumába, Alexandriába. Ott a lakóság egyharmada héber, izraelita volt. Jézus korában, Rómában, Tiberius alatt körülbelül 10 000 zsidó élt, és igen nagy befolyással rendelkeztek. Mindig és mindenütt zárt közösségben éltek, részben önként, részben gettókba kényszerítették őket. A gettók elzárkozva élték a maguk életét, de állandó kapcsolatban voltak a nagy templommal, jöttek, mentek a hírvivők, vitték az adót, az adományokat, és onnan jöttek az új tanítók, rabbik. Bárhol, Angliától az Indusig mindenütt voltak zsinagógáik, de azok mind a nagy templomtól kapták a lelki táplálékot. A zsidókat nem csak megvetették, hanem ebben a kiábrándult, cinikus világban, amikor valóban betelt az idő, amikor mindenki mindennel torkig volt, sok embert vonzott is a zsidók hite. Volt egyetlen egy nép, amelyik halálosan komolyan vette a hitét, és valóban meg is haltak érte, ha kellett. Volt egy nép, amelyiknek láthatatlan istene volt, és csak egy istene volt, akinek a nevét ki sem mondták, a Jahve nevet soha nem használták, csak az Adonájt, ami urat jelent, azzal helyettesítették. Ha olvasták a tekercseket, a névnél elhallgattak és mélyen meghajoltak. Puritán módon éltek, tehát sok ember vonzódott hozzájuk, sok szimpatizánsuk volt. A Bibliában is találkozunk ilyenekkel, mint például a kafarnaumi százados. Sőt, voltak olyanok, akik noha pogánynak születtek, áttértek a zsidó hitre, körülmetéltették magukat, és így tagjai lettek a Beritnek, a szövetségnek, a zsidó néppel való szövetségnek, amit Jahve velük kötött. A pogányokból áttért zsidók, a prozeliták lettek később Pál apostol első missziói útján az első keresztények. A született zsidók üldözték Pált, de a szimpatizánsok rendkívül fogékonyan fogadták az evangélium üzenetét, és őszintén örültek a megváltónak, Jézus Krisztusnak. A prozelitákból és a szimpatizánsokból jöttek létre az első gyülekezetek. Érthető, hogy a zsidók üldözték Pált, hiszen elszakította azokat, akik eddig velük szimpatizáltak, rendkívüli konkurenciát jelentett, még gyakran anyagit is. És az az érzésem, hogy ezt nehezebb elviselni, mint esetleg az elvi dolgokat. Krisztus előtt már 250-ben olyan sok zsidó beszélt görögül, például az alexandriai zsidók csak görögül tudtak, hogy a legenda szerint Alexandriában Ptolemaiosz király parancsára 72 izraelita írástudó, minden törzsből 6, 72 nap alatt egymástól függetlenül lefordította az egész Ószövetséget, és az így létrejött görög szövegek egymással teljesen megegyeztek. Ez lett a Septuaginta, amely szó valójában 70-et jelent, 70-es fordítás. Ez a görögre fordított Ószövetség volt az első keresztények Bibliája. Nem az Ószövetség héber szövege, mert a prozeliták, a pogány emberekből lett szimpatizánsok nem tudtak sem arámul, sem héberül, de tudtak görögül, és már Krisztus előtt 250-ben az egész Ószövetség igen nagy pontossággal le volt fordítva erre a nyelvre. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Ímein újat cselekszem című könyvét ismertetem. A Krisztus előtti században Pompeius alatt lett Izrael római provincia, s a császárok nagy bölcsen nem nyúltak a zsidók vallásához. Behajtották az adót, de nem törődtek vele, hogy kit imád, Zeuszt, Oziriszt vagy éppen Jahvet. A rómaiak nagyon nagy vonalúak voltak, a vallási ügyekbe nem szóltak bele, csak akkor, ha úgy látszott, hogy valami lázadás készül. A római császár Krisztus előtt 40-ben kinevezte Heródest királyává. Nagy Heródes, aki a nagy templomot újjá alakította, Krisztus után 4-ig uralkodott. Nagyon jóban volt a rómaiakkal, kollaboráns volt, a zsidók nem szerették. Halála után 3 fia osztozkodott ezen a kis birodalmon, Heródes Archelaos, akit később Krisztus után 6-ban elcsaptak a rómaiak, méghozzá sikkasztás miatt, Heródes Antipászt, Jézus peréből ismerjük, és Heródes Fülöp, akit az új szövetség is említ. Az ő uralmuk alatt már valójában a római helytartó mondta ki az utolsó szót, tudjuk Jézus peréből, hogy halálos ítéletet csak a római helytartó hagyhatott jóvá. Minden az ő kezében volt. Gyűlölték is érte a zsidók. Ám hogy rend volt a birodalomban, az bizonyos fokig nekik köszönhették. Pál apostol életét nem egyszer római hivatalnokok és katonák mentették meg. Persze ebben a nagy gyűlöletben felfokozódott Izraelben a messiás várás. Kiszínezték, milyen véres lesz a végítélet, amikor majd jön a messiás, és rajtuk kívül mindenkit kiírt vagy meghódít, és ők lesznek az urak. Politikai messiás váradalom uralkodott el a népen. Jézustól is azt várták, hogy majd élére áll ennek a gondolkodásnak, ennek a politikának, és ilyen messiás lesz. És ezért is csalódtak benne, amikor Jézus nem vállalta ezt a szerepet. Sőt, amikor Pilátus faggatta, azt mondta, az én országom nem e világból való. Ezért ábrándultak ki sokan Jézusból, mert nekik nem Jézus kellett, hanem a győzelem az elnyomó rómaiak felett, vagy a világuralom. Létezett akkoriban egy ellenzéki mozgalom is, zelotáknak nevezték őket. Ma így mondanám, partizánok voltak. Ők, ahol csak lehetett, törbecsalták a római őröket, katonákat. Egy szigorú csoportjuk, a szikáriusok, egy hegyes kis kötőtűszerű tört rejtettek el a ruhájukba, és a nagy tömegben úgy szúrták egy-egy római lapockája alá, hogy még a helye sem látszott meg. A római csak akkor esett össze, amikor ők már régen tovább siettek a tömegben. Természetesen, ha egy ilyen zelotát vagy szikáriust a rómaiak elkaptak, nem volt kihallgatás, azonnal a helyszínen felkoncolták. Majdnem valószínű, hogy Jézus jobbján és balján 2 ilyen zélota függhetett a kereszten. A farizeusok és az írástudók konzervatívak voltak, akik ugyanúgy várták az eljövendő messiást, mint a nép, de nem fegyverrel a kézben, hanem állandóan azt mondták, parancsolták, prédikálták, ha Izraelben csak egyetlen egy szombaton mindenki betölteni a törvényt, azaz teljesíteni Jahve akaratát, abban a pillanatban itt a messiás, aki ítél élők és holtak fölött. Ezért haragudtak annyira a farizeusok, akkoriban körülbelül 6000-en lehettek Jézusra, mert minden szombat törési esetnél vagy bűnösökkel való érintkezésnél úgy érezték, hogy éppen Jézus késlelteti az eljövendő messiás megérkezését. Fantasztikus ez a paradox helyzet. Azért gyűlölték a messiást, mert késlelteti a messiás eljövetelét, mert egy nap 7-szer is megtöri a törvény, nem tartja be a kézmosási ceremóniát. Ugye hallottuk is az evangéliumban, a te tanítványaid miért nem mosnak kezet? Akkor gyógyítja meg a beteget, amikor ők azt törvénytelennek tartják, bűnösökkel ül le egy asztalhoz és így tovább.
Létezett még egy opportunista csoportosulás, a szadduceusok. Ide a zsidók arisztokratái, a főpapság és a gazdagok tartoztak, akik két dologban nem hittek. Elből nem hitték, hogy jön a messiás, mert ha jön, akkor nekik végük van, hiszen mindannyian kiszolgálták az elnyomó római birodalmat, a főpapságtól kezdve a nagy tanácsig. Nagyon jóban voltak a rómaiakkal, és ezért azt mondták, nem kell messiás, jó nekünk a császár. És ők csak Mózes öt könyvét, a Tórát tekintették szent könyvüknek, a próféták könyveit nem, ezért nem hittek olyasmibe, ami a Tórából nem volt kiolvasható szerintük, mint például a feltámadás. A szadduceusok élesen szembeálltak a farizeusokkal, mert a farizeusok rendkívül törvénytisztelők és a rómaiakat megvetők voltak. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Íme én újat cselekszem című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímás Sándor Asztrik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa sajtókonferenciájának záró része, a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A Szent Atya katekézise franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. Leó pápa franciaországi útjáról. Isten állítja helyre egyházát a szűzanya közben járására. A hagyománynak megfelelően Leó pápa a két napja véget ért franciaországi apostoli látogatását elemezte és értékelte, immár saját tapasztalata jegyében a hónap utolsó napján tartó szerdai általános kihallgatás során. A Szent Atya franciaországi apostoli útja nagy ajándék volt neki, és Isten népének abban az országban, amiért hálát ad az Úrnak, kezdte beszédét Leó pápa. Ismételten hálás köszönetet mondott mindazoknak, akik befogadták őt, a világi hatóságoknak és az egyház lelkipásztorainak, és mindenkinek, akik találkozni szerettek volna a pápával, vagy akár csak üdvözölni akarták őt az utcán, mint Krisztus apostolát. Köszönet mindenkinek, mondta. A pápa lelkipásztori látogatásának még mindig friss benyomásait egyetlen nagy szimbólum köré gyűjtötte, amely a párizsi Notre-Dame székesegyház.
1: La cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
0: Az első nap délutánján a boldogságos Szűz Mária ünnepélyes vecsernyéjét ott ünnepeltük, amelyben a zene, az ének és a templom szépsége megindította az imádságban összeforrt szíveket. Maga a Notre-Dame katedrális az átélt tragédiájával jelképesen megvilágíthatja ezt az egész apostoli utat, kulcsot kínálva a megértéshez, amelyet egy szóban foglalnék össze: újjászületés. A párizsi székesegyház, amely 7 évvel ezelőtt egy hatalmas tűzvész halálos sebét szenvedte el, most újjáépült is ragyogóbb, mint valaha. Ez a katasztrófa minden szinten pozitív reakciót váltott ki, némelyik láthatóbb és gyakorlatiasabb, mások rejtettebb, spirituális jellegűek voltak. A katedrális restaurálása megmutatta az egyház, az állam, a közintézmények és a civil társadalom közötti együttműködés lehetőségét. Ez a megközelítés lehetővé tette számunkra, hogy teljes mértékben kihasználjuk a jótevők nagylelkűségét, valamint a szakemberek és munkavállalók szakértelmét. A közjóért folytató szinergikus összefogásnak normálvá kell válni az intézmények, a politikai és társadalmi erők, valamint mindazok számára, aki polgári és gazdasági felelősséggel tartoznak, állapította meg a pápa az értékes tapasztalatot. Ezt az üzenetét közvetítette a Szent Atya a francia hatóságok, valamint az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének tagjai felé, amelynek székhelye Párizsban található. A pápa rámutatott az együttműködés alapvető szempontjára, ami az emberi személy méltósága.
1: La dignità della persona umana.
0: A Notre-Dame székesegyház azonban mindenek előtt az élő kövekből, Isten szent népéből álló egyház képe. Érdekes párhuzamot vonni a katedrálisban tartott vecsernye és az ifjúsági virrasztás között, amelyre ugyanazon az estén kerül sor a párizsi nagy stadionban, ajánlotta a pápa. Két teljesen különböző hely, mégis két egymás kiegészítő esemény, amelyek szinte lelkileg egyé váltak. De mi is kötötte össze őket? Kérdezte a Szent Atya. Az egyház, amely nem kőből vagy cementből készült, hanem olyan emberekből, akik szeretik Jézus Krisztust, mert ő előbb szerette őket. A Notre-Dame székes egyházban papok, diákonusok, szerzetesek, lelkipásztori munkatársak voltak együtt, a stadionban ott volt az új francia nemzedék. Új, azt mondanám, nem csak korban, hanem még inkább lélekben, a szív és a hit szabadságában. Fiatalok, akik énekeltek, kiabáltak, de csendben is maradtak és hallgattak. Figyelmes és meghatott arcaik az igazság és a szeretet után vágyakozó szíveiket tárták fel. Örömmel mondtam nekik, ti vagytok Franciaország szentjei.
1: Voi siete i santi di Francia.
0: Ez a virrasztás a remény nagy jele volt, emlékezett a Szent Atya. Miként ez, abban a kicsincségben, amelyet Isten előnyben részesít, a Bakita házban is megtörtént a találkozás során, amely számos nehéz helyzetben lévő ember menedéke, egyike a sok helynek, az evangélium gyümölcseinek, ahol naponta elkötelezzük magunkat, hogy szeretettel szolgáljuk az emberi személy méltóságát. A francia egyházban azonban már évek óta látható az újjászületés jele. Ez pedig a keresztségre jelentkező fiatalok is felnőttek jelentős és növekvő száma. Jelenleg Párizsban egy tartományi szinodális gyűlést tartanak, Istennek e szép meglepetésével kapcsolatban, amelyen én is részt vehettem, bátorítva a katekumeneket és a neofiták útját, valamint azokat a közösségeket, amelyekhez tartoznak. A fővárosi látogatásom csúcspontja, folytatta a pápa, a Concord téren tartó Szent Mise volt. Ott az újjászületés jele meglepő módon jelent meg, mégpedig a liturgikus összejövetel formájában, amelyen papok, kórus és hatalmas sokaság gyűlt össze az óriási téren, amely az egész Champs-Élysées sugárúton át a Diadalívig és azon túl is kiterjedt. Az áldozás pillanatában mindenki hozzájutott az eukarisztiához, amelyet mindenhol kiosztottak az áldozóknak. Ez az igazi újjáépítés, az egyház helyreállítása, amelyet csak Isten valósíthat meg Szűz Mária közbenjárására, összegezte a Szent Atya lelki tapasztalatait. Ezt követően természetes és illő volt, hogy Párizs után zarándokként Lourdesba menjek, hogy tisztelettel köszöntsem az egyház anyját, Máriát, aki a szenvedés és a halál órájában égve tartja a hit és a remény lámpását.
1: La lampa della fede e della speranza.
0: Lourdesban az Úr Szűz Mária anyai gondoskodása által mindenkinek, a zarándokoknak és különösen a testben és lélekben betegeknek átadja a remény és az újjászületés üzenetét. Ez egy olyan üzenet, amelyet nyíltan szerettem volna megismételni. Minden emberi élet, bármilyen állapotban is legyen, még a legtörékenyebb is, megőrzi sérthetetlen méltóságát, és megérdemli, hogy emberi együttérzéssel és a tudomány által kínált eszközök segítségével gondoskodjunk róla, elkíséljük és enyhítsük a szenvedését. Ezért Lourdes az egész világ számára a szeretet civilizációjának kegyhelyét jelenti. Ebben az összefüggésben a bántalmazások számos áldozatával találkoztam, és arra kértem őket, hogy segítsenek kifejezni más áldozatoknak a vágyamat és az egész egyház vágyát, hogy meghallgassam őket, és velük együtt járjak, miközben gyógyulást keresnek, elismerve az életükben okozott fájdalmat, azon fáradozva, hogy megelőzzük a bántalmazásokat. Az apostoli út harmadik és egyben utolsó állomása Metz városa volt. Franciaország és Európa egy olyan térségében, amely a II. Világháború alatt pusztítást szenvedett. Ott dolgozott ugyanis Robert Schumann, az európai egyesülési folyamat egyik fő ihletője. A kortárs Európa pontosan a béke projektjeként született meg a háború pusztítása után. Elmondhatjuk, hogy ami a párizsi Notre-Dame katedrálissal történt a tűzvészben, az történt Európában a II. Világháborúval. Európa pedig újjászületett, a demokrácia, a szolidaritás és a népek közötti testvériség elvei alapján, mely nagyban keresztény gyökereinek köszönhető. Még ma is ezeken az alapokon és ezzel az életnedvel újulhat meg
1: e con questa linfa vitale.
0: Az európai projekt, egy sokkal globalizáltabb világban, ahol a vallások közötti párbeszéd elsődleges szerepet játszik. Ezért is találkoztam Metzben a különböző vallási hagyományok képviselőivel, akik jelenlétemben felolvasták és aláírták a párbeszédre és békére irányuló metzi felhívást. Kedves barátaim, szólt végül a Szent Atya. Franciaországi lelkipásztori látogatásom mottója így hangzott, hogy élete legyen a világnak. Ezek Jézus szavai, amelyek összefoglalják az ő üdvözítő küldetését, és amelyek az út során teljes mértékben kifejezésre juttatták az összes találkozás evangéliumi jelentését. Ezek a szavak indítsanak most minket imára, miközben kérjük Istent, hogy ez a kegyelmi esemény bőséges és tartós gyümölcsöt teremjen. Zárt a szerbei katekézisé 14. Leó pápa. Leó pápa sajtókonferenciája a mesterséges intelligencia helyes használatáról és egy lehetséges németországi útjáról. A négynapos franciaországi apostoli látogatása után Leó pápa Metzből hazatérőben Róma felé a repülőgépen válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. A keddi adásunkban ismertetett első négy kérdés után most az utolsó kettőt adjuk közre, melyekben a Szentatya a mesterséges intelligencia torz használatának veszélyeiről, valamint a német katolikus egyház helyzetéről szólt, bejelentve, hogy már meghívást kapott és reméli, hogy el tud majd látogatni Németországba. Az ötödik kérdést Justin McLellan tette fel a National Catholic Reporter, a Nemzeti Katolikus Tudósító részéről. Szentatya, Párizsban arról beszélt, hogy etikai megkülönböztetése van szükség a mesterséges intelligencia fejlesztése kapcsán. Emellett, miután rossz szándékú mesterséges intelligencia rendszerek számos kibertámadást hajtottak végre, a technológiai szektor több vezetője is arra figyelmeztetett, hogy ez a technológia akár el is pusztíthatná a világot. Mennyire aggaszt önt,
2: How worried are you?
0: Hogy a mesterséges intelligencia katasztrofális kockázatot jelenthet az emberiségre nézve, vagy akár teljesen ki is írhatná azt? Mit kell tennünk az egyes nemzeteknek, különösen az Egyesült Államoknak és Kínának, annak érdekében, hogy technológiáik biztonságosak legyenek az egész emberiség számára? Köszönöm, válaszolta a pápa. Ha valaki megkérdezni, pánikban vagyok-e, a válaszom nem. Nyugodtan alszom éjszakánként.
1: No, I'm not. I sleep at night.
0: Ugyanakkor úgy vélem, komolyan kell venni azokat az aggályokat, amelyeket számos szakértő, a mesterséges intelligencia területén dolgozó szakember megfogalmazott. Nem tartom álhírnek, ahogyan azt egyesek állítják pénzügyi vagy egyéb haszonszerzési céllal, amit ezek a szakemberek mondanak. Érdekes módon épp a mai napon olvastam, hogy az Nvidia vezetője azt állítja. Találtok módot arra, hogy bizonyos védőkorlátokat vagy korlátozásokat építsenek be a mesterséges intelligenciába, megakadályozva ezzel, hogy a rendszerek kilépjenek saját kereteikből és azt a fajta kárt okozzák, amelytől sokan tartanak. Ugyanakkor éppen ez a vállalat hangoztatja, hogy nem szabad korlátozásokat bevezetni, sem kormányzati szabályozást alkalmazni. Ez olyan probléma, amelyet véleményen szerint közösen kell megvitatnunk. Továbbra is össze kell hívnunk a politikai vezetőket, a mesterséges intelligencia területének irányítóit, valamint a társadalmi szervezeteket és egyesületeket, hogy áttekintsük a jelenlegi folyamatokat és a jövőbeli kilátásokat. Egyszerűen szólva, éppen nem a legfelelősségteljesebb hozzáállást azt mondani, hogy ó, ez nem fog megtörténni, és szemet hunni a dolgok felett. A Vatikán saját bizottságot hozott létre.
1: The Vatican has organized our own commission.
0: A mesterséges intelligencia témakörében ez a kezdeményezés, ha úgy tetszik, eredetileg a Szentszéken belüli tevékenységek összehangolását szolgálta, beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazásának módjait, valamint a technológiába járó kockázatok és előnyök felmérését. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika közzététele óta azonban számos megkeresést kaptunk különböző fórumok, kerületek és szakterületek képviselőitől. Ezért igyekszünk továbbra is ösztönözni a párbeszédet, a kutatást és a vizsgálódást, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyekkel garantálható. A mesterséges intelligencia fejlődése nem jut el arra a pontra, ahol elpusztíthatna az emberiséget, vagy kiszoríthatna azt a döntéshozatali folyamatokból. Viszonylag optimista vagyok, folytatta a pápa, azt illetően, hogy ez megvalósítható. Úgy vélem, elegendő ember érdeklődik komolyan a téma iránt, és hajlandó túllépni a puszta hatalmi kérdéseken, például azon, ki éri el először a célt, vagy mi történik, ha a technológia eléri az úgynevezett általános mesterséges intelligencia szintjét. Ugyanakkor folytatunk kell a munkát, nem dőlhetünk hátra abban a hitben, hogy úgysem történik semmi. Ludwig Ring Eiffel, a KNA, a német katolikus hírügynökségtől tette fel az utolsó kérdést. A mai napon Metzben nagyon közel járt a német határhoz, ám Németországba eddig még nem látogatott el Szentatya. Így hát az alapvető kérdésem, mikor számíthatunk az ön érkezésére a határ túloldalán? Mindezt két olyan fejlemény fényében kérdezem, amelyek talán önt is aggasztják. A katolikus egyház folyamatos hanyatlása Németországban, valamint a szélsőséges pártok megdöbbentő térnyerése, amelyek azzal fenyegetnek, hogy szétzírálják azt az Európával kapcsolatos konszenzust, amelyről ön a mai napon Metzben beszélt. A Szentatya válasza, köszönöm a kérdést. Teljes alázattal mondom, még csak mintegy 15 hónapja vagyok pápa.
1: 15 months that I've been pope.
0: Sok olyan hely van, ahová még nem jutottam el. Meghívást ugyan kaptam, és remélem, hogy el tudok majd látogatni Németországba.
1: I do hope to visit Germany.
0: Jártam már ott korábban, de nem pápaként, ahogyan sok más helyre is szeretnék elmenni. Konkrét menetrend azonban még nincs. Egyelőre még a jövő évi terveken dolgozom, az egyetlen biztosan tervezett út a koreai ifjúsági találkozó. Szóval haladunk a tervezéssel. Köszönöm a türelmet és a kérdést. Említette azt a vélekedést, miszerint Németországban haldoklik az egyház, vagy hogy csökken a hívek száma. Korábban Franciaországról is ezt mondták, mégis láttuk, mi történt az elmúlt 4 napban. Hiszem, hogyha megtaláljuk az igazi missziós lelkületet és a megfelelő megközelítést, akkor Németországban is rengetegen vannak, akik meg akarják élni és ünnepelni keresztény, illetve katolikus hitüket.
1: The true missionary spirit and the right way to go about it, there are still many, many people in Germany who want to live and celebrate.
0: Így hát bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, bár látom a problémákat és azokat a különféle okokat, amelyek súlyosan érintették az egyházat. Sőt, ha úgy tetszik, az evangéliumi vagy protestáns egyházakat is, és hasonlóképpen sújtották a társadalmat, mégis reménykedem a párbeszédben. Bízom benne, folytatta a Szentatya, hogy továbbra is együttműködhetek a németországi egyházi vezetőkkel, és közösen találhatunk megoldást a helyzetre. Érdekes lenne megvizsgálni és elemezni, vajon van-e összefüggés, és ha igen, milyen? Például e szélsőjobboldali csoportok térnyerése, miközben maguk a szélsőjobboldali körök is töredeznek, hiszen látható, hogy egyes csoportok még radikálisabbá válnak a többi, úgymond szélsőjobboldali csoporthoz képest, és aközött a jelenség között, amikor a szélsőjobboldali nézetek bizonyos vallási irányzatokkal ötvöződnek. Márpedig, és ezt nem csak én látom így, hanem a németországi katolikus és protestáns egyházak vezetői is hangot adnak ennek, ez nem tekintheti a kereszténység hiteles megnyilvánulásának. Ismét csak az evangélium értékeihez térünk vissza. Ezek nem a gyűlöletről és a megosztottságról szólnak, hanem a megértésről, az együttérzésről és az egymás melletti kiállásról. Mélységesen remélem és bízom benne, hogy ebben az egyházi szerepet vállalhat, hogy sikerül megszólítanunk a jó akaratú emberek többségét. Ők meg fogják érteni, milyen fontos az elkötelezettségük, akár a politikai folyamatokban való részvétel révén is, hiszen ez lehetővé teszi számukra, hogy a közjó érdekében hozzanak egyértelmű döntéseket, ahelyett, hogy szélsőséges eszmék mellé állnának, amelyek talán sokkal nagyobb kárt okoznak, mint azt jelenleg sejtjük. Úgy vélem tehát, hogy mindannyian ezt fogjuk bátorítani. Egyházként az egyház társadalmi tanítására alapozva a mi feladatunk, hogy beszéljünk, tanítsunk és prédikáljunk azokról az értékekről, amelyekről hisszük, hogy életet adnak szemben a pusztítással, a megosztottsággal és a gyűlölettel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat sugároztuk. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szeressék az Úr Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzanak és kapcsolódjanak be a Kiszent Teréz templom 25 éves évfordulójának, valamint a búcsú ünnepének a Szent Miséjében. A templom felszentelésének 25. évfordulóján imádkozzunk az egységért, a megmaradásért. A Szent Mise főcelebránsa Tamás József segédpüspök atya a körzeti papsággal egyetemben, a kántori szolgálatot Székely István karnagy és a jubilátus kórus, valamint a gyermekkórus fogja szolgáltatni. Hívjuk, hogy töltekezzenek, és adjunk hálát a mindenható atyának ezen szép ünnepségért. Dicsertessék az Úr Jézus

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy méltósága és főtisztelendő püspök atya! 25 évvel ezelőtt ezen a napon, ebben az órában szentelték föl templomunkat. Azon a számunkra új jelentős napon sokunkkal együtt ön is jelen volt. Szívül örvendünk, hogy 25 esztendő elteltével ma ismét együtt ünnepelhetünk. Isten hozta. Székelyföld legősebb temploma majd 1000 esztendős. A 25 esztendő ilyen történelmi léptékkel mérve fuvallatnyi időnek számít. Ezen évek alatt oly gazdagon elhalmozott minket a jóságos Isten az ő kegyelmeivel. Megajándékozottak voltunk. Talán századnyi kegyelem jutott erre a templomra, erre a közösségre. Felemelő közösségi ünnepek, közösségformáló vasárnapi szentmisék, családi események és számtalan személyes Isten élmény, amelyért ma hálát adunk. Azok közül, akik a szent hajlékot megálmodták, megvalósították, akik sokat fáradoztak, hogy ilyen szép legyen ez a templom, sokan már a mennyei otthonban ünnepelnek. Szeretnénk ezen az ünnepen rájuk is emlékezni. Kérjük a jó Istent, hogy a mi ünneplésünket kapcsolja össze a megdicsőült egyháznak az ünnepével, az egyházunk tagjaival, akik a mennyországban vannak, élőkön Kisszetnerézzel, egyházközségünk égi pártfogójával. Kérjük a püspök atyát, vezesse ünnepünket.

Főtisztelendő paptestvérek, szeretett jó hívek, én is igen nagy szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, és mindazokat is, akik a média eszközein keresztül kapcsolódnak be ebbe az ünnepi szentmisébe. Örömmel fogadtam el lelki pásztoraitok meghívását, hiszen ahogy Huba atya mondta, a templom szentelésén én is itt voltam, bár a szertartást Jakubinyi érsek úr végezte, a templomnak a falait krizmával én kentem föl. De még az is a templom építésének történetében hozzátartozik, hogy amikor az alapot beöntötték, látogatásom alkalmával rákérdeztem Kovács Sándor főesperes úrra, nem kicsi lesz ez a templom. És annyira meghatotta ez a kérdés őt, hogy megváltoztatta ennek a templomnak a méreteit, megnagyobbodott az, és hála Istennek sokszor még most is nem elég nagy, hiszen a jelen alkalommal is szép számban vannak a templomon kívül is a kedves hívek közül. És ez milyen örvendetes a mi számunkra, hogy nem hiába épült föl egy templom, mert addig van egy templomnak igazi értelme, amíg vannak, akik megtöltsék, akik benne a Jóisten kegyelmi ajándékait kérjék. Én ezt a szentmisét mindannyiatokért ajánlom föl, hogy ez a 25 éves templom s ennek a közössége továbbra is megmaradjon Isten nagy szeretetében. Felnőttként éljétek meg keresztény hiteteket, de azokért is felajánlom, akikért érdemes megemlékezni a templom építése kapcsán, és akik már átlépték az örökké valóság kapuját, a jó Isten ő nekik is adja meg azt a jutalmat, amit kiérdemeltek munkájukkal itt a földi életben, és ti néktek is adja meg bőségesen továbbra is az ő kegyelmi ajándékait. S hogy méltó módon ünnepelhessünk, és méltó módon fogadhassuk Isten kegyelmi ajándékait, közösen is indítsuk föl bűnbánatunkat, kérjünk a jó Istentől bocsánatot mindenért, amivel megbántottuk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Vétkem, nagy vétkem. Kérem ezért a boldogság mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örülj, Jeruzsálem, és újongjatok ti is, mind akik szeretitek. Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta. Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel, csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr: íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiáradt patakot a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak, és térdükön becéznek titeket. Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket. Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek. Csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak. Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Isten ajánl. Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis oktalanságot, sőt, viseljetek el engem is. Én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek el Krisztushoz benneteket. Ez az Isten igéje.

A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony, mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában.

Főtisztelendő papestvérek, szeretett jó hívek! Ilyen alkalmakkor az újságírók felszokták tenni a kérdést, mi az üzenete az ilyen ünnepnek, ilyenkor a templomnak, amelynek évfordulóját ünnepeljük. Éppen ezért a mai alkalommal erre a kérdésre is, és arra is, hogy nem csak a templomnak, hanem a templom védő szentjének, kis Szent Teréznek is mi lehet az üzenete számunkra. A templomról nagyon sok mindent lehetne elmondani. Én a mai alkalommal csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni. A templom számunkra olyan, mint egy híd. Egy híd, amely összekapcsolja a folyónak a két partját, és lehetővé teszi az ember számára azt, hogy az egyik partról átjusson a másik partra. Isten, ahogy olvassuk a Szentírásban, a maga dicsőségére alkotta meg ezt a világot. A maga dicsőségére alkotta meg, és ezért minden itt a teremtett világban Isten dicsőségéről beszél. Ámulatba eljünk minden mi bennünket is, megcsodáljuk világ mindenség nagyságát, megcsodáljuk szépségét, a természetet, amelybe szeretünk barangolni, bejárni azt. Isten az embert, mint a teremtményeknek a koronáját, azért alkotta meg, hogy részesítse a maga isteni életébe és boldogságában. Istennek ez volt a szándéka és akarata. De belépett a bűn, a gonoszság, amely teljesen megváltoztatta az emberre vonatkozó tényeket. És egy olyan nagy szakadék állt be Isten és az ember között a bűnbeesés által, amely szakadékot, amely mélységet az ember nem tudta a maga erejéből átívelni. Arra volt szüksége, hogy maga a Jóisten építse meg az ő számára ezt a hídat, hogy az ember újra visszatalálhasson oda, ahová a Jóisten őt valamikor beleteremtette. Érdekes az, hogy a római birodalom idején a császárokat nevezték el Pontifex Maximusnak, vagyis nagy híd építőknek. Igen, mert a római birodalom idején rengeteg útat építettek, és az útakhoz szükség volt hídakat is építeni. És ezért ez az elnevezés találó volt az ő számukra. De a legnagyobb hídat,
mégis Isten építette meg az ember számára a megváltásnak a művében Jézus Krisztus által, hogy mi erről a partról, ami a mi földi életünk, átjuthassunk az örök életbe, a túlsó partra. És éppen ezért a templom nagyon szép kifejezője. A híd nagyon szép kifejezője a templomnak, hiszen a legszebben a templom kapcsol össze bennünket a Jóistennel. És a templom figyelmeztet állandóan bennünket arra, hogy a mi igazi hazánk nem itt a föld életben van, hanem a mennyben, és nekünk a hídon át kell mennünk a túlsó partra. Újra és újra erre figyelmeztet, erre tanít bennünket a templom. És éppen ezért a keresztény ember számára igen nagy kincs. Olyan kincs, amelynél értékesebb nem is létezhet az ő számára, mert a templom mindent magába foglal. És éppen ezért szereti a keresztény ember Istennek a házát. Szereti, és ezért látogatja, szereti és jól érzi benne magát, második otthonának vallja a szülői otthon mellett, második otthona, ahol együtt lehet azokkal, akik szeretik őt, Istennel, Jézus Krisztussal, a Szentlélekkel és a szenteknek sokasságával. És ezért, amiként az ószövetségi bölcs olyan szépen fogalmaz meg, amikor az egyik zsoltárban azt mondja, örventem, amikor azt mondták nekem, hogy fölmegyünk az Úr házába. A keresztény embernek igazi magatartása a templommal szemben ez, mindig örömmel jön Isten házába, mert itt találja meg azt, ami az ő lelki békéjét, lelki egyensúlyát adja meg. És éppen ezért ennek a 25 éves templomnak az üzenete máma, szeressétek ezt a templomot. Milyen nagy öröm volt ennek fölépülése, továbbra is mindig soha se szűnjön meg ebben a templomban Istennek a dicsőítése, és ne szűnjön meg a benne való tanulás, továbbképzés, ahhoz, hogy Isten szeretetében meggyökerezve tudjuk élni minden napjainkat. Szeretett jó hívek, templomotok védőszentje kis Szent Teréz. A múlt század elején élt ő. Kármelita szerzetes nővér volt. Alig 24 évet élt, de mégis bele lopta az embereknek a szívébe, lelkébe a
az ő egyéniségét s egyéniségének útjait. Hölgyházmegyénkben egyedül ez a templom, Baros-Bogáton egy kápolna, Baros-Szentgyörgyön a Kármel, tiszteletére ennyi az épület. De Szent Antallal együtt szinte minden templomunkban megtalálható kis Szent Teréznek a szobra vagy a képe, mert kedves szentjeink közé tartoznak ők. Kis Szent Teréz azért olyan kedves számunkra, mert az úgynevezett kis útat járta. Azt a kis útat, amelyben még a mindennapi egyszerű, szerény kis dolgokat is tudta nagy szeretettel tenni és végezni. Mert nem a feladatnak, a teendőknek, a munkának az igazi értéke vagy jelentősége a fontos, hanem Isten előtt az a legszebb és az a legnagyobb, ahogyan az ember tudja végezni Isten dicsőségére és lelkének üdvösségére azokat. A kis előnevet nem azért kapta, hogy megkülönböztessük őt a másik Szent Teréztől, aki a 16. században élt, és akit Nagy Szent Teréz néven emlegetünk, és aki a kármelita szerzetes rendnek a megújítója volt, hanem azért, mert megvalósította emberi életében azt, amit hallottunk a mai evangéliumnak buzdításában az Úr Jézus ajkáról. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába. Milyen a gyermek? Mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen kedves tud lenni. Mennyire meg tudja szerettetni magát szüleivel, azokkal, akik közé beleszületett. És a kedvessége mellett ártatlan a kisgyermek, mert még nem ismeri a bűnt, a bűnnek a gonoszságát. És éppen ezért tudatosan és szándékosan nem bántja sem az Istent, sem embertestvéreit. És a gyermek szemében a legnagyobb tekintély a szülei. A szüleinek hisz el mindent, és a szüleit szereti a legjobban. Kis Szent Teréz ezért neveztette el magát a gyermek Jézusról elnevezett Kis Szent Teréznek, mert maga a gyermek Jézus is legszebb jellemzőiként ezeket tükrözte vissza, és ezért írta róla az evangélista: növekedett kedvességben, bölcsességben, nem csak korban, Isten előtt is és emberek előtt is. És valahogy számunkra ebben ő olyan szép példakép. Gyermekded
lélekkel élni emberi életünket. A gyermeknek a jellemzői legyenek meg mi bennünk is, a kedvesség is, az ártatlanság is, és Istennek tekintélye, tisztelete is, mert a bűn, a gonosz lélek a bűnbeesésben éppen a kevésséget, a gőgöt csepegtette bele az ember lelkébe. Azt a kevésséget, azt a gőgöt, amely szembefordítja az embert Istennel, az ő teremtőjével, és elszakítja az Istentől. De ugyanúgy szembeállítja embertestvéreivel is, és ebben a szembeállásban benne van mi minden, amivel az ember embertársát bántani, sérteni tudja. A gőg, a kevésség nagyon sok emberből úgy csepeg, mint ahogy a forrásból a víz csepp. Olvastam arról, hogy az egyik középiskolában, nem itt Erdélyben, hanem Magyarországon, egy olyan pályázatot írtak ki, amelynek a címe így hangzott: Ki vagyok én? És az egyik középiskolás lány, aki szintén megírta a maga dolgozatát, és ebben a dolgozatában ez a mondat hangzott el: én vagyok én, egy bőrzsák, aki tele van önmagával. És ezért a mondatáért külön dicséretet kapott. A gőgnek, a kevésségnek a legszebb kifejezője ez a mondat, amelyben a kivagyiságot az ember így mutatja mások felé: az vagyok, akivel önmagam van tele. Nem az Isten, nem embertársaimnak érdeke, előnye, hanem saját magam. Ezért Krisztent Teréznek ez a lelki útja, amelyben kicsinnek lenni, hogy Isten szemében nagy legyen az ember, ez az üzenete mindannyiunk felé, és különösen a mi mai korunkban, ahol látjuk, hogy olyan ez a világ, mint a mékas, amely megmozdul, vagy a hangyabój, amely megindul, és ahol annyi, de annyi olyan dolog történik, amelyben nem az embernek a javára, s nem az embernek az érdekében történik, hanem sokkal inkább a békétlenséget, a háborúskodást, a szeretetlenséget idézi, fokozza, és fájdalommal tölt el bennünket. Kicsinnek lenni, nem olyan nagynak lenni, a kivagyisággal élni a magunk mindennapi életét, amelyben Istent is, embertestvéreinket is le tudjuk nézni, tőlük el tudunk fordulni, hanem sokkal inkább
a kedvességben, az ártatlanságban, a tekintés tiszteletben megélni azt, amit kis Szent Teréz is megélt emberi életében. És ezt tegyük abban, amit az evangéliumok Jézus szavaként is, de isteni kijelentésként is ismételnek és ismételten mondanak, aki magát megalázza, azt fölmagasztalják. De ugyanígy, aki saját magát magasztalja föl, azt majd Isten fogja megalázni, és az a megalázás sokkal, de sokkal fájdalmasabb lesz az ember számára, mint az, amikor én le tudok borulni Uram, Teremtőm, Istenem előtt, el tudom fogadni őt törvényeivel, parancsaival együtt, és tudom embertestvéreimet odaadással, buzgósággal szolgálni. És tegyük ezt annak az ígéretnek a beteljesedés reményében, amit az Úr Jézus mond. Ha olyanok leszünk, mint a gyermek, és a gyermek jellegzetességével éljük életünket, akkor miénk lesz a mennyek országa.

0: Testvéreim, gyermeki bizalommal imádkozzunk mennyei atyánkhoz, kis Szent Teréz közben járását kérve.
1: Imádkozzunk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért és az egyházban különféle szolgálatot végzőkért, hogy a lélek tüzével tudjanak tanúságot tenni Krisztus örömhíréről. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk, hallgass meg minket!
3: Imádkozzunk azokért, akik templomunkat megálmodták és felépítették. Az Úr fogadja el áldozatos munkájukat, és adja, hogy ez a templom továbbra is az ő dicsőségéhez méltó hely, és közösségünk lelki otthona legyen. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Imádkozzunk mindazokért, akik az elmúlt 25 évben ebben a templomban részesültek a szentségekben. A kapott kegyelem teremjen bőséges gyümölcsöt életükbe, és erősítse őket a Krisztushoz való hűségben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Imádkozunk templomunk ima közösségeiért, és mindazokért, akik az évek során itt, közben jártak Isten népért. Az Úr tartsa ébren bennük az imádság lelkületét, és tegye közösségünket egymás terhét hordozó, szerető családdá. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Áld meg, Urunk, jó tevőinket, egyházközségünk nagy lelkű támogatóit. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Imádkozzunk a templomunkban járó gyermekekért és fiatalokért. Az Úr segítse őket, hogy itt otthonra találjanak, megismerjék Jézus szeretetét, és örömmel kapcsolódjanak be közösségünk életébe. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
6: Adj, Urunk, családjainknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békében éljünk. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Adj gyógyulást a betegeknek, lelki erőt az időskor terheit hordozóknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Jusson el hozzájuk szentségeid ereje, orvossága. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Elhúgy szeretteinknek, a templomépítő Botár Gábor atyának és Kovács Sándor főesperes úrnak add meg a boldog örök életet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Istenünk, Te megengedett, hogy templomunk búcsújának napját lelkünk javára évente megünnepeljük. Add meg kis Szent Teréz közben járására, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházával.
0: Isten

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk te át, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd hányainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: annak emlékét ünnepeljük, tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hát, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket megszentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük a dörösséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent József feladi jegyesével, Szent Abosolokkal, a dicsőséges védtanukkal, Lízői Kisszentelézzel, és minden szenttel együtt. A dékezárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: A szent áldozás következik. 6 helyen lesz áldoztatás, itt elől a püspök atya és a főesperes úr, majd középen a kórusba is fölmegyünk, illetve kinn a templom előtt, és ahogy templomban szokás, kilépünk a padból és körforgásba megyünk a helyünkre. Köszönöm szépen.
1: Ima az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlikomba jöjj. Csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.

0: Ó, édes Jézus!
1: Ó, édes Jézus! Ó, édes Jézus! Imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből. Neked élek, neked halok, tied vagyok életemben és halálomban. Amen.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk,

0: És mások számára is irgalmasságodért esedezett, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Kedves ünneplő testvérek, a bevezetőben elhangzott, hogy azok közül, akik ezt a szent hajlékot megálmodták, a megvalósulásáért sokat fáradoztak, sokan már a mennyei otthonban ünnepelnek. Rájuk és a templom építő hívekre gondolva hálánk jeléül a mai napra egyház tanácsunkkal egy márvány táblát készítettünk, és ezt helyeztük el a templom bejáratához. Hirdesse mindazoknak, akik megállnak e templom előtt, vagy betérnek Isten házába, hirdesse a jövő nemzedéknek. Ez a szöveg áll rajta, e templom Isten dicsőségére és Lizjői kisszenterész tiszteletére épült, a hívek áldozatkészségéből, az építők odadó munkájával, Kovács Sándor főesperes és Botár Gábor plébános vezetésével. Felszentelte Jakubinyi György érsek 2001. október 1-én. Hálával emlékezve a templom felszentelésének 25. évfordulóján 2026. És most kérjük a püspök atyát, hogy ünnepélyesen áldja meg ezt az emléktáblát. Ti, kedves testvéreim, maradjatok állva, és az énekbe kapcsolódjatok bele.
0: Mindenható örök Istenünk, népednek ura és gondviselő atya, aki megtartod ígéreteidet, hallgasd meg esdeklő néped könyörgéseit, légy a téged keresők meghallgatója és védelmezője. Hallatlanul nagy gondolat, hogy az Isten az emberek között lakjék földi hajlékban, hisz te olyan hatalmas vagy, hogy sem ég, sem föld nem tudnak befogadni. És mégis hittel hisszük, hogy te közöttünk vagy, mert te mondottad, örömöm az emberek fiaival lennem. Arra kérünk, hogy adj nekünk erős hitet védő pajzsul a hitetlen világ kísértései közepette, növeld lelkünkben a reményt és a bízalmat te irántad. Szívünkben gyújtsd fel a szeretet lángját, hogy itt a te szent templomodban egy szívvel, lélekkel imádjunk, otthon pedig a családban és a munkahelyen hűségesen teljesítsük mindig a te szent akaratodat. Kérünk, áld meg ezt az emléktáblát, amit a templom fölszentelésének 25. évfordulóján állítattak a híveid. Ezzel az emléktáblával együtt áld meg azokat is, akiknek buzgóságából, bőkezű adományából, szorgos munkájukból felépült. És áld meg ezt a hívő közösséget is, és segítsd, hogy kis Szent Teréz oltalma alatt békességben, egyetértésben és szeretetben élhessen, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.

templomunk felszentelésének 25. évfordulóján megalapítjuk a Kis Szent Teréz Egyház Községért díjat, mellyel minden esztendőben azoknak a személyeknek vagy közösségeknek a szolgálatát fogjuk elismerni, méltányolni, akik az évek folyamán a közösségért jelentős áldozatot hoztak, érte kiemelkedő szolgálatot végeztek, tettek. A díjazottak olyan élő személyek lehetnek, akik hűséggel, hűséges imádsággal Isten elé viszik közösségünket, vagy a pasztorális szolgálatban nagy áldozatot vállalnak. Fontos, hogy minden személy, aki megkapja ezt a díjat közösségünkből, a közösség előtt megért hiteles keresztény életével jeleskedjék. Megkaphatja egy személy, egy házaspár, vagy egy kis közösség is. És minden évben a búcsú alkalmával 3 ilyen díjat szeretnénk átadni. A díj egy 11 cm átmérőjű bronz emlékplakett, rajta templomunk és közösségünk védő szentjének, Kis Szent Teréznek az ismertető jegye, rózsa, Kis Szent Teréz rózsája. Alkotója közösségünk tagja Lakatos László szobrászművész, a díj kísérője egy emlékkép, rajta a méltatásnak a szövege. Az első díjazottak olyan személyek, akik ott bábáskodtak a közösség formálódásának és évtizedek odadó munkájával, következetes igényes szolgálatukkal a közösség elismerését jelesül kiérdemelték. Mai első ünnepeltünk, akit köszöntünk, Széke István kántor úr, és hadd olvassam fel a méltató szöveget, amely az emléklapon áll. Ezzel a díjjal köszönetet mondunk közösségünk előtt megélt hiteles keresztény életéért, valamint a közösség építésében, a gyermekek és fiatalok nevelésében, a Szent Liturgia szolgálatában, különösen az egyházi ének és zene ápolásában végzett kiemelkedő munkájáért 2026. október 1-én. Tamás Barna plébános. Fogad István szeretettel!

A második ünnepeltünk Fábián Edit hitoktatónő. Editke, kérlek, gyere, te is ide, István mellé. Gyere, kérlek, ide, István mellé. A díjjal köszönetet mondunk közösségünk előtt megélt hiteles keresztény életéért, és azért a kiemelkedő szolgálatért, melyet a közösségépítésben, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelésében végzett. Székelyudvarhely 2026. október 1-én Tamás Barna plébános. Fogadj szeretettel!

És a harmadik személy, akit ma köszöntünk, főtisztelendő Hajdó Vilmos, szentszéki tanácsos, címzetes, esperes, nyugalmazott plébános. Kérlek, Vilmos atya, gyere te is, állj be a sorba. A díjjal köszönetet mondunk közösségünk előtt megélt hiteles papi életéért, fáradhatatlan szolgálatáért, melyel a jó pásztor szeretetét és irgalmasságát jelenítette meg közöttünk. Székelyudvarhely 2026. október 1-én Tamás Barna plébános.

És amint közösségünkbe szokás, arra kérlek titeket, hogy tárjuk ki a kezünket, Isten áldását kérve rájuk, és énekeljük együtt az ároni áldást. Ti pedig fogadjátok Jóisten áldását.

Isten éltessen benneteket. Kérem, foglaljanak helyet. Lelki gyakorlatunk első napján megáldottuk szentélyünk felújított keresztjét. A kompozíció, Krisztus teste, a szűzanyja és Szent János apostol alakja, a Mahler Zsolfi Ferences nővérek anyakápolnájából származik. Az ide érkezéskor és elhelyezéskor úgy ítélték meg, a keresztet nem, csak a korpuszt helyezik el a szentély falán. Később üvegcsövekből készült el annak pótlása. Az egyház tanácsal úgy láttuk jónak, hogy erre a jubileumra elkészítjük az eredeti fakeresztet, egy kissé újra gondolva, modernizálva. A tervek Jakab László építész, a kivitelezés László Endre úr és családja ajándéka, mindkettőjüknek és családjaiknak szívből köszönjük adományaikat. Templomunk kerítésén egy állandó kiállítás keretében a 25 év lelki kincseit jelenítettük meg, a templom tervezéstől, építési munkálatoktól és az itt zajlott jelesebb eseményekről láthatnak gyönyörű képeket. A tervezésért és kivitelezésért Fülöp Sándor és Lakatos László munkáját köszönjük, Isten fizesse. Legyen a mai napért köszönet a jó Istennek, köszönet illeti az Úr után, akinek végtelen hálával tartozunk, a püspökatyát, aki eljött és az ünnepi liturgiát vezette, ige hirdetésével védőszentünknek erényeit helyezte lelki szemeink előtt. Köszönjük atyai jóságát, és kívánunk neki jó egészséget, sok örömet továbbra is az ő szolgálatában. És köszönet illeti Timár Sándor Asztrik, csíksomjói templomigazgató atyát, aki az ünnepre egy szép lelki gyakorlattal hangolt rá bennünket, életére, szolgálatára a Jóisten áldását kérjük. Nagy szeretettel köszönöm a paptestvérek és a kedves nővérek jelenlétét, testvéri támogatását, hálásan köszönjük, hogy velünk ünnepeltek. Tisztelettel köszöntöm Szakács Pál István polgármester urat. Szívből köszönöm meghívott vendégeinknek, hogy megtiszteltek. Köszöntjük más felekezetű testvéreinket, egyházközségünk minden egyes tagját. Örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk. Legyen köszönet és hála mindazoknak, akik ennek a napnak szebbé tételéhez hozzájárultak. Köszönjük a kántorul is a kórus szolgálatát, az orgonista szolgálatát, a segrestyésnek, az ő segítőinek a munkáját, a minisztránsoknak a jelenlétet, a fiataloknak, a székelyruhás minisztráns fiataloknak a jelenlétét, az ünnepi asztalt előkészítőknek és a vendéglátásban segítkezőknek is köszönjük a szolgálatot. Külön köszönet templomunk, közösségünk nagy lelkű támogatóinak. Mindenki szolgálatát, áldozatát szívből köszönjük. Jutalmazójuk legyen a gondviselő Isten. Meghívott vendégeinket szeretettel várjuk a plebániára. Mindenkinek áldott estét, jó étvágyat és jó kedvet a terített asztal mellé. Most pedig fogadjuk az áldást.

Szeretett jó hívek, vigyétek magatokkal ennek a szép ünnepnek élményeit, kegyelmi ajándékait, és hogy a Jóisten áldása kísérje további életeteket, fogadjátok most az ő áldását.

Istenünk, te áldásokat választad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözöttek megvédelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világunk jó legyen, mindannyiunk számára.

25 éves fennállása, a Szent Mise főcelebránsa, főtisztelendő, nagy méltóságú Tamás József püspök atya és ünnepi szónoka volt. A zenei szolgálatot Székely István kántor, valamint a kórus és az ifjúság orgonán kísért László Árpád. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Adjunk hálát a mindenható atyának a kapott kegyelmekét, kérjük ki Szent Terézt, járjon közbe az Úrnál, értünk egyházközségünkért. Áldott szép estét kívánva elköszönök a kedves hallgatóktól. Májai Erzsébetet hallották,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

15. század közepén együgyű szókkal, de csuda lelki bölcsességgel valaki, egy Kempis Tamás nevű Ágoston rendi szerzetes, vagy más, 4 rövid könyvet írt. Aki ennek a követésnek az útját járja, az megvalósítja a keresztény embertől megkívánt tökéletességet. A Krisztus követése az Isten és ember kapcsolatáról, az ember Isten felé törekvéséről, az Isten ember szeretetéről és az ember Isten szeretetéről szól. A keresztény mi volt nem más, mint Krisztus

követése, sőt, a szó legteljesebb értelmében imitáció Christi, Krisztus utánzása, aminek egyetlen valóban járható útja és egyetlen hatékony módszere van, a szeretet. Vagyis az, amire Kempis Tamás könyve ősi tapasztalatokat összegezve

0: helyzet. Őrizkedni kell a bizalmas barátkozástól.
1: Ne tárd föl minden ember előtt szívedet. Elég, ha a bölcsel és az istenfélővel meghányod vetett ügyeidet. Ifjakkal és idegenekkel szemben légy tartózkodó. A gazdagoknak ne hízelegj. Nagy urak körül forgolódni ne igyekezzél. Keresd társaságot az alázatos és egyszerű, istenfélő és szolgálatkész emberek között. És olyasmiről beszélj, ami mindenkinek épülésére válik. Asszonyfélével ne légy bizalmas jó viszonyban, hanem általában ajánlj Istennek minden derékasszonyt. Csak Istennel és az ő angyalaival kívánj bizalmas jó viszonyban lenni. Az emberek ismeretségét kerüld. Úgy illik, hogy szeretettel légy mindenkihez. De a bizalmas barátkozás nem válik hasznodra. Hányszor megesik, hogy egy ismeretlen személynek jó híre támad, de amint megjelenik, a ráemelkedő tekintetek előtt kicsinynek bizonyul. Mi is azt hisszük néha, hogy jobban tetszhetünk másoknak, ha közeledünk hozzájuk. Pedig épp akkor esünk ki kedvükből, mert közelről szemlélik erkölcsünk fogyatkozásait.

Igen nagy dolog engedelmességben élni. Magunkat elöljáró alá vetni. Az önrendelkezésről lemondani. Sokkal biztonságosabb az alattvaló helyzete, mint az elöljáróé. Sokan inkább kénytelen kelletlen élnek engedelmességben, mint szeretetből. Ezeknek mindig van valami sérelmük. Nagyon könnyen zúgolódni kezdenek. Nem is szerzik meg a lélek szabadságát, míg egész szívvel Isten kedvéért magukra nem veszik az engedelmesség igáját. Fuss bár ides tova, nem lelsz másban nyugalmat, csak ha alázatosan előjárót kormánya alá veted magadat. Sokakat megtévesztett már az, hogy sokféle helyen járatták eszüket, és ide-oda vándoroltak. Igaz, hogy kiki szeret saját feje szerint cselekedni, és szívesebben hajlik azokhoz, akik úgy gondolkodnak, mint ő. De ha Isten van közöttünk, úgy van rendjén, hogy néha magunk tetszésétől is el tudjunk szakadni a békesség kedvéért. Ki olyan bölcs, hogy mindent velejéig átlásson? Ne bízzál hát túlságosan a saját véleményedben, hallgass meg szívesen másokét. Ha a te véleményed helyes, de azt Istenért elhagyva mást követsz, az nagyobb előmeneteledre szolgál. Gyakran hallottam, hogy biztonságosabb hallgatni valakire, tanácsát elfogadni, mint adni. Megeshetik, ha még oly helyes is valakinek a véleménye. Az, hogy máséba nem nyugszik bele. Bár úgy követelni a józan belátás és az okosság, kevésségnek és nyakasságnak jele.

0: Első könyv, 10. fejezet. Őrizkedni kell a fölösleges szavaktól.
1: Amennyire lehet, kerüld a sok beszédű társaságot, mely sok bajt okoz a világ dolgok hánytorgatása, még ha igaz szándékkal történik is. Egy-kettőre bemocskol, és megejt bennünket a hiúság. Jobb szeretném, ha többször csöndben maradtam volna, és emberek között nem forgolódtam volna. De vajon miért beszélünk olyan szívesen, és miért szaporítjuk a szót? Noha ritkán térünk vissza a hallgatáshoz, valami lelkiismeret furdalás nélkül. Azért beszélgetünk olyan szívesen, mert vigasztalást várunk attól, hogy egymással szót váltunk. Így próbálunk könnyíteni különféle gondolatokban elfáradt szívünkön. És szeretünk sokat beszélni, meg gondolkodni arról, amit nagyon kedvelünk, óhajtunk, vagy amit nagyon veszedelmesnek tartunk. De jaj, gyakran haszontalanul hiába. Ez a külső vigasztalás ugyanis a belső, isteni vigasztalásnak nem kis kárára van. Virrasszunk hát és imádkozzunk, hogy az idő hiába nem újjék. Ha szabad és illendő is beszélni, olyasmit beszélj, ami épít. A rossz szokásnak és lelki haladásunk elhanyagolásának nagy része abban van, hogy szánkra nem vigyázunk. Viszont nagy segítség a lélek haladásában az isteni dolgokról való lelki beszélgetés. Legfőképpen akkor, ha lélekben, gondolkodásban hasonlók találkoznak egymással Isten színe előtt.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllestefánia és Apagyi László készítette 2020-ban.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gerétet hallják. Rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt rádióznak. Esti mesével folytatódik a műsorunk, várjuk a legkisebbeket és nem csak őket. Ezt követően majd Zsolozsmából az esti dicséretet imádkozzuk. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől Veres Judit Mária tolmácsolásával lesz hallható. 20 órától a lelkötya válaszol dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiónkban. 21 órától kiáltás ima nemzetért lesz hallható, imádkozhatunk együtt egymásért. 21 óra 15 perctől majd a béke rózsa fűzérében tudunk ismételten együtt lenni az imában. 21 óra 23 perctől pedig ima hivatásokért a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében lesz hallható. 21 óra 25 perctől az élet alkonyán idősek világnapja alkalmából Karácsony Tibor atya és Dalos Ágnes közös műsora lesz hallható ismétlésben. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22 óra 10 perctől, hogy megismerjenek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. 22 óra 40 perctől szintén ismétlésben lesz hallható jelenünk és jövünk műsorunk, és végezetül 23 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Nézzük meg, hogy a holnapi nap pénteken, október 2-án hogyan alakul a Szentmise közvetítés itt a Mári Rádióban. Reggel 8 órától fogunk Tóth Tibor Szentmisét közvetíteni, majd este 18 óra 30 perctől Székely udvarhelyről a Kis Szent Teréz templomból fogunk Szentmisét közvetíteni. A szombati napon szintén reggel 8 órától Tóth Tibor fogunk Szentmisét közvetíteni, majd délután ünnepies Mária köszöntő lesz, innen a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikát fogjuk kapcsolni, 17 órától engesztelő imaóra, majd 17 óra 30 perctől Szent Ferenc tranzitusáról emlékeznek, égbe költözéséről a ferences atyák és testvérek, ezt fogjuk 17 óra 30 perctől közvetíteni, majd 18 órától az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni, 19 órától pedig rózsafűzét közvetítünk, szintén a két templomból, majd a gyertyás körmenet alatt a kántor karnagy úrral tudunk együtt énekelni a szebb Mária énekekben. A vasárnapi napra ránézve 12 óra 5 perctől fogunk imakérésekre szánni az időt és fogadni az önök imakéréseit. 12 óra 30 perctől majd Tótiban összegyűlt hívekkel tudunk együtt lenni a rózsafűzér imában, és 13 órától az ünnepi búcsú szemmisében fogunk együtt lélekben ünnepelni. Délután pedig 18 óra 30 perctől Székely udvarhelyről a Kis Szent Teréz templomból fogunk szentmisét közvetíteni, tehát ez a vasárnapi nap. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket búcsúzom a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gerlétet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek, Mástál Kopacz Kata mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassatok szeretettel a Felhőn szálló Nyuszi család című meséjét.
1: Túl a folyón, túl a hegyen, de még a kökény bokron és a sárga margarétán is túl élt egyszer egy nyuszi család. Ott éltek az erdő mögött a réten. Nem voltak ők senki nyulai, s nem is tudta senki, hogyan kerültek oda. Ők sem mondták meg senkinek, így hát mindenki találgatta, honnan is jöhettek, a senki nem látta rétre. A rét szívén álló akácfa azt mondta, hogy gyalog jöttek Törökországból, hallgassák csak, mindig törökül beszélnek. Az akácfa szomszédja, a törpe növési kóró pedig azt mondta, hogy cigányok ezek a nyulak között, vándorcigányok, most jöttek Bulgáriából, ha kipihenik magukat, meg sem állnak Kecskemétig. A szél csak nevetett rajtuk, s azt mondta, hogy ő látta, mikor egy felhő hátán utaztak, a magasból meglátták a gyönyörű rétet, és megkérték a felhőt, szálljon le velük a rét közepére. Ez az igazság, így jöttek ide, mondogatta a szél. Melyiknek volt igaza, nem tudom, de én is azt hiszem, hogy nem az akácfának, nem a kórónak, hanem a szélnek. Hogy miért, majd megtudjátok a végén, mert azt nem is mondtam nektek, hogy ez a nyuszi család még tavasszal jött a rétre, ahol annyi fűszál volt akkor, hogy három ország nyúlai is jól lakhattak volna rajta. Meg is híztak mind a hárman, nyuszi papa, nyuszi mama és a kicsi tapsi füles, de úgy, hogy ősszel már járni is alig tudtak. Ezért aztán együtt keltek fel a madarakkal, s napkeltéig tornáztak az akácfa alatt. De ez se segített, így is egyre kövérebbek lettek, míg aztán késő ősszel hervadni kezdtek a fűszálak, s egyre kevesebb ennivalót találtak a réten. Eleinte még örültek is ennek, hogy most már lefogynak, de az első reggel, mikor dér lepte be a rétet, a kis tapsi füles sírni kezdett, hogy ő nagyon éhes. De bizony nyuszi papa és nyuszi mama is éhes volt már, ezért aztán nyuszi módon két lábra álltak, s mondogattak valamit az ég felé, de nem törökül, nem is cigányul, hanem felhőnyelven. Volt is öröm, mikor egy jókora felhő leszállott a rétre, s ők a hátára kapaszkodtak. A felhő felszállt velük a levegőbe, aztán repülni kezdett keletre, olyan tájak felé, ahol örökké fűterem a réten. Hogy honnan tanulták meg a felhők nyelvét, azt a szél se tudta. Csak annyit mondott az akácfának s a kórónak, hogy meglátják, tavasszal megint jönnek a rétre.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Isten, ki fényben tündökölsz, és napfényt alkottál nekünk, főséget kérjük, jó Urunk, most, hogy napunk leáldozik.
0: Az esti csillag feldereng, a nap már csendben elpihent, s föld sötétben elmerült, az ősi rend így teljesül.
1: Téged, fölséges Istenünk, gyarló szolgáit kérlelünk, elfárasztott a munkanap, homályban minket mégse hagy.
0: Ne lepje el minket homály, ha éjbe hull a napvilág, hogy szent nevedben bízva most lássunk majd áldott holnapot.
1: Ezt add meg, kérünk, jó Atya, s Atyának mása egy Fia, s Te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: A nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Istenem, ítéleted add a királynak, és igazságodat a király fiának.
1: Hogy igazságosan ítélkezzék népeden, és méltányosan szegényeiden.
0: Teremjenek a hegyek békét a népnek, és a dombok igazságot.
1: Igazságosan ítéli majd a nép szegényeit, megszabadítja a szűkölködők fiait, és a rágalmazókat megalázza.
0: És élni fog, amíg a nap és a hold világít, nemzedékről nemzedékre.
1: Leszáll, mint az eső a rét füvére, mint a zápor, amely a földet öntözi.
0: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, míg csak a hold meg nem szűnik.
1: A tengertől a tengerig uralkodik, a folyótól a földkerekség határáig.
0: A puszták lakói is leborulnak előtte, és ellenségei a port nyaldossák.
1: Ajándékot hoznak a szigetek és Tarzisz fejedelmei, és adományokat Arábia és Sába királyai.
0: Minden király leborul előtte, minden nép az ő szolgája lesz.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig.
0: Megszabadítja az Úr a szegények fiait, és megmenti őket az elnyomástól. Megszabadítja a hozzá kiáltó szegényt, a nyomorultat, aki nem segít senki.
1: Kiméli a kicsint és a gyengét, megsegíti a szegényeket.
0: Megmenti őket az elnyomástól és az erőszaktól, mert szemében drága az ő vérük.
1: Éljen, és adjanak neki Arábia aranyából, imádkozzanak mindig érte, és egész nap áldják.
0: Földjén bőven teremjen a gabona, a hegytetőken is hullámozzék a kalász.
1: Viruljon bő gyümölcse, mint a Libanon, s ha begyűjtik, legyen dús, mint réten a fűszál.
0: Legyen áldott a neve mindörökké, neve maradjon fenn, amíg a nap ragyog.
1: Áldott legyen benne a föld minden népe, minden nemzet magasztalja őt.
0: Áldott az Úr Izrael Istene, aki egyedül művel csodákat.
1: Áldott legyen fölséges neve mindörökké, fölségével teljék be az egész föld. Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Megszabadítja az Úr a szegények fiait, és megmenti őket az elnyomástól. Eljött Istenünk üdvössége és országa. Hálát adunk neked, mindenható Urunk Istenünk.
1: Aki vagy, aki voltál és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, neveid tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki ilyen nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Eljött Istenünk üdvössége és országa.
2: miután lelketek az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte szeretetre, hűségesen szeressétek egymást tiszta szívből. Nem pusztulásra ítélt, hanem elpusztíthatatlan magból születtetek újjá az Isten élő és örök szava által. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
2: Zöldellő mezőkön terelget engem.
1: Nincs is semmiben hiányom.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom.
2: Örüljetek és újjongjatok, mert nevetek föl van írva a mennyben. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
2: Melyet atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örüljetek és újjongjatok, mert nevetek föl van írva a mennyben. Hálával telten emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, aki megáldja népét minden lelki áldással, kérjük áhítattal.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Irgalmas Istenünk, tartsd meg Leó pápánkat és Gergely püspökünket, őrizd meg őket épségben egyházad javára.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Védd meg, Urunk, jóságosan országunkat, és szabadíts meg minket minden bajtól.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Gyűjts tieidet asztalod köré, hogy minél szorosabban kapcsolódjanak hozzá tisztaságban, szegénységben és engedelmességben.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Őrizd szolgáidat, akik szüzességet fogadtak, hogy téged, az Isten bárányát kövessenek, bármerre mégy.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Nyugodjanak a megholtak békében, és egyre szorosabban kapcsoljon össze velük a lelki javak közössége.
1: Áld meg, Urunk, népedet!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Döntéseink felelőssége és szabadsága. Időről időre választanunk kell, de ha valóban szabadon választunk, akkor mindig azt választjuk, amiben élünk, mondta Soren Kierkegaard.

0: lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, Esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Isten hozta, Esperes úr!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ma október első napján, csütörtökön, a katolikus egyházban az október hónap, a rózsafűzér hónapja a Szűzanya tiszteletére. Elsőjén Lizői Szent Teréz napja és Malvina. Lizői Szent Teréz

1873-ban vallásos családba született Észak-Franciaországban, Alençonban. Már 3 évesen elhatározta, hogy úgy akarja szeretni Jézust, ahogy még soha senki sem szerette. És 15 évesen gyermekleányként lépett a karmeliták lizévi kolostorába. Amit róla tudunk, hát egy lélek történetéből a naplója, és valamint a nővértársainak a tanúságtételéből ismerjük. Mivel ő Szent Pálnak a leveleit is olvasta, ismerte, hogy az egyház Krisztus misztikus teste, hát ő ennek a testnek van szíve, hát ezért ennek a szívében jó szeretet akar lenni. Hát életében erre törekedett, hogy mindent, a legkisebb dolgokat is, az észrevétlen dolgokat is a legnagyobb szeretettel elajánlni Istennek, és úgy végezzük. Hát Szent Pál is ugyanezt mondja, hogy akár esztek, akár iszok, vagy bármi más tesztek, mindent tegyetek az Úr Jézus nevében. Fiatalon 25. évében hunyt el 1897. szeptember 30-án tuberkulózisban, és tényleg teljesen felemésztette magát, mert a sírját fölnyitották, és alig maradt meg a földi testéből valami. Na viszont itt az erekélyi előtt Csíksombjon 2002. július 3-án akkor tisztelekhettünk. Kérjük különösen közbenjárását, hogy imádkozzon a hivatásokért, hiszen ma a missziót igazából van belmisszió, ezt kell most nekünk végezni. Holnap 2. pénteken Szent Őrző Angyalok, Őrs és Petra napja van. Az őrangyalokról és angyalokról éppen 29-én és szóltunk, ünnepeltünk. Most az őrangyalok, akik mellettünk vannak, és a Jóisten a védelmünkre, vagy a közösségek védelmére is rendelte, hiszen Gábor angyal Graciel a magyaroknak a védangyalai. A Szentírásban, az Ószövetségben szerepelnek olyan angyalok, akik az embert védik a veszélyben, és többek között ugye a Tóbiást is elkíséri, Ráfael, vagy Dániel próféta, Dániel az oroszlánok vermébe, hogy Isten valamilyen formában, tehát megvédte őket. Az új szövetségben az Úr Jézus is beszél, erről olvashatunk Máté evangéliumában, de az apostolok cselekedete is beszámol arról, hogy Péter apostol, amikor 4 katona őrizete mellett a börtönbe megbilincselve aludt, hát az angyal elköltötte, lehult róla a bilincs, és észrevétlenül távozott, a hívek pedig imádkoztak érte. Akkor mondja, hogy Isten elküldte angyalát. Tehát vannak ilyen alkalmak is, hogy az angyal föllép, belép az életünkbe. Ezt jó magam is megtapasztaltam 2020. október 17-én szombaton,

az élet útját válasszam, akkor kérjem, hogy vigyenek Székelyudvarhelyre, a covidos kórházba, majd segítene fognak, nekem gyógyszert küldenek, nevet mondott, és azt is, hogy 5 feladatom lesz. Hát ezért ajánlom, nem avatkoznak be, de kérjük, imádkoznak értünk, a jóra intenek, és segítenek nekünk. Hát az Úr Jézus is beszél, különösen amikor figyelmeztet, hogy vigyázni, hogy nehogy a kisgyerekeket valaki megbotránkoztassa, mert angyalaik látják mennyei atyám arcát, és ezért az egyház megyénkben is, ugye kápolnát is, vagy templomot is az angyalok tiszteletére szenteltek. Harmadikán, szombaton Boldog Bogdán Fiszilárd, Helga Józefa Anga napja van. Bogdán Fiszilárd Ignác Fekete Torontál vármegyébe született 1911-ben. Örmény nemes családban, Temesvárt a piarista gimnáziumban érettségizett, teológiát Budapesten tanult, központi papnevelő intézet növendékeként, és 33-ban itt tanári vizsgát tett. Nagyváradon szentelték pappá 34. június 29-én, Szent Péter és Pál napján. Szatmár Németiben szeminárium filozófia tanára, majd hittanár 35-ben Nagyváradon, az állami fiú gimnáziumban, és az orsolyiták tanítónő képzőjébe. Balázsfalvi görögkatolikus teológia főiskolán is szerez licenciátust, a hatóságok 39-ben novemberében letartóztatták, és december 21-én nem kívánatos személynek nyilvánították, kiutasították az országból. 40 és 43 között a budapesti Ranolder intézet hitoktató lelkésze, majd 40 szeptemberétől visszatér Nagyváradra, 43 augusztus 31-ig a hittudományi főiskolán tanított és spirituális volt. 1943. júniusában Budapesten teológiai doktorátus szerez, a zsidókat bújtatott, ezért 44-ben el kellett rejtőznie, és november 26-án a nagyváradi premontrei gimnázium tanára, 45-ben megalapította az orsolyita harmadrendet, 47-ben április 16-án Szatmár Németibe a püspök iroda titkára, 48-ban megszervezi a megszüntetett szeminárium kispapjainak a képzését, és 49. február 14-én Ohara Patrik érsek a pápai nuncius titokba püspökké szentelte, és április 5-én letartóztatták a Bukarest melletti Zsilava, majd 51-ben Máramarosszigeten, 53-ban Nagyváradon, és augusztus 16-án nagyegyeni börtönbe került, és ott halt meg 1953. október 1-én. Boldog avatása 2010-ben volt. Október 4-e, a Szent Ferenc és Hajnalka napja, évközi 27. vasárnap. A Szent Ferenc 1181-82-ben született, és atya Pietro Bernardone,

0: osztókereskedő, Assisi leggazdagabb embere volt. Francia ország iránti szeretetéből, melyben nagy része volt feleségének, a provenci származású Pikka asszonynak is, Jánosnak keresztelt fiát, Francescónak, kis franciának becézte. Ferenc nem járt iskolába, latinul és franciául, csak hibásan beszélt, és írni is nehezen tudott. 12-18 éves kora között atyától megtanulta a posztókereskedést, de tékozlaman bánta pénzzel. A Perugia ellen viselt háborúban, mert hát a lovagi és a hősies, ugye babírok keresése őt is úgy elragadta. 1202 végén fogságba esett, csak egy év múlva térhetett haza. Hosszas betegség döbbentette rá arra, milyen könnyelmű életet élt addig. Magasabb rendű dolgokról kezdett gondolkodni, de ez egyelőre csak annyit jelentett, hogy már nem kereskedő, hanem lovag akar lenni, és már nem a pénz, hanem a dicsőség és a hírnév vonzott. 1204 nyarán vagy 5 tavaszán csatlakozott egy sereghez, amely a kiskorú második Frigyes jogaiért indult harcba. Spoletóban álmot látott, és ennek hatására feladta lovagi törekvéseit. Visszatért Assisiba. Gyakran látták a város előtti leprás házban, ahol ellátta a legalantosabb szolgálatokat is. Életmódját lényegesen megváltoztatta, a csendet kereste, hogy imádkozzék. Rómába zarándokolt, belső sugallatokhoz kezdett igazodni. 1205 őszén a San Damiano-i kápolnában háromszor hallotta a feszületről Krisztus szavát: menj s állíts helyre egyházamat, mely, mint látod, romokban van. Megtérése után eleinte bolondnak nézték Ferencet, de komoly vallásossága hamar eloszlatta ezt a véleményt, és rövidesen valóban utána ment a világ. És utána jött az ég is, mert 1226. október 3-án az örökké valóságba költözött. Szent Ferenc halálának 800. évfordulója van, ferenceseknél jubileum nálunk is, és azért most megemlítem, hogy akik skapulárit viselnek, a mai nap szintén teljes búcsút nyerhetnek. Október 5-e hétfő, Szent Faustina Kovárska, Aurél Attila és Placid napja. Szent Placid, apát vértanú, apja Szent Benedekre bízta Szubbiákóban Placidot, szerzetes lett. 529 körül Benedekkel együtt Monte Cassino-ra költözött, amelyet Tertullus ajándékozott a rendnek, aki szintén belépett a szerzetbe. Apja halála után, ez az Tertullus az édesapja volt, 536-ban Placid Szicíliában Messina melletti családi birtokán alapított kolostort, amelynek apátja lett. 543 körül kalózok rabolták ki a virágzó kolostort, és mivel a szerzetesek nem voltak hajlandók megtagadni hitüket, Placidot három jelenlévő testvérével és mintegy 30 szerzetessel a kalózok, rabló kalózok lefejezték. Csak Gordianus szerzetes menekült meg, aki megírta társainak a vértanúságát. Szent Faustina Kovárska élete eléggé közismert, hiszen a Mária Rádióban minden nap 3 órakor ugye az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, és a végén Jézusom, bízom benned, után Szent Faustina nővér, könyörök életünk. Október 6. Szent Bruno Renata napja. Szent Bruno Kölnben született 1030 körül. Déli Itáliát is bejárta, a kartuzi rendnek lett az alapítója. Párizsban nevelkedett, papá szentelése után hittudományt tanított. Magányos élet után vágyódva 1084-ben megalapította a kartuziak rendjét, és második Orbán pápa magához hívta, hogy segítse őt az egyház problémáinak megoldásában. A kalábriai Szkvilács melletti Szent István kolostorban élte utolsó idejét, és ott halt meg 1101. október 6-án. Kitűnt, hogy a Sátrő völgyébe vezette a társait, Szent Hugo püspök irányította, és itt építették fel az első otthonukat, a Grand Chartreuse-t, megalapozva ezzel a kartuzi rendet. Október 7-e rózsafűzér királynője. A boldogságos Szűz Mária világ királynőinek megszólítása, a Loretói litánia invokációja, a lepántói győzelem után rózsafűzér királynője. Lepántói csata 1571. október 7-én keresztény győzelemmel végződött a tengerütközet a katolikus és török hajóhad között. Emlékét őrzi ez a rózsafűzér királynője ünnepe, amelyet Szent V. Pius pápa, aki domokos szerzetes volt, és ő rendelte el ezt az ünnepet. 1571. május 19-én a spanyol, a velencei, a génuai, a joaniták és a pápai állam, ezek a szövetségek hajóhadat szerveztek a török ellen. A 214 gályából álló flotta főparancsnoka Don Juan d'Austria herceg. A hajóadat szerveztek a törökök is, ők vagy 230 gályával rendelkeztek. A győzelem az időjárásnak is köszönhető, hiszen kezdetben a keresztény katolikus hajóhadra az úgynevezett görög tüzet fújta a szél, és aztán megfordult a szél iránya, és így megsemmisült a török gályahad. A pápa a győzelem után elrendelte az ünnepet, és az alatt is, az ütközet alatt imádkozásra hívta a környezetét, meg az akkori keresztény világot. Ez megállította, ez a győzelem 1571. október 7-én a törökök előnyomulását a földközi tengeren. A sikert azonban a győztes hatalmak nem használták ki. Velence 2 év múlva békét kötött a török portával, s a spanyolok pedig Franciaország és Anglia ellen kezdtek hadakozni, ahelyett, hogy összefogtak volna. Október 8-a Szűz Mária magyarok nagyasszonya, Koppány napja és Demeter napja is. Szent István királyunk halála előtt Szűz Márián oltalmába ajánlotta koronáját, országát, népét és a lelkét. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatják nemzedékről nemzedékre, és ezért Magyarországot Mária országának tekintik Magyarország fő patronája, Ranzani Péter, vagy Petrus Ranzanus, humanista történész püspök, Mátyás király udvarában, könyvtárában kutatott, olvasott, és ő jegyezte föl, hogy Géza fejedelem és feleségének, Saroltnak álma volt, és a szűzanya jelent meg, és megmondta Gézának, hogy majd fiat születik, és nagy tisztelőm lesz, ezért országodnak én patronája leszek, Szent István kisgyermekként mindezt a családi házban hallotta, hát így nevelték egész életét, de ilyen máriás lelkű uralkodó lett belőle. 13. Leó pápa a magyar millennium idején, honfoglalás 1000. évében külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára, amit 10. Szent Pius pápa az ünnepet október 8-ra tette. Szent II. János Pál pápa 80-ban a Szent Péter Bazilika altemplomában a 2. Szilveszter pápától kapott, és a bazilika bővítése miatt 1776-ban lebontott Szent Istváni kápolna helyett az új magyar kápolnát ezen a napon, 1980. október 8-án szentelte fel a magyarok nagyasszonya tiszteletére. Október 9-én Szent Dénes, Leonardi Szent János. Párizsi Szent Dénesről van szó, aki püspök volt és vértanú. Úri Szent Gergely szerint a római gal egyházat alapító 7 püspök egyike, akik Décius császár idején Rómából érkeztek Galliába. Legendája szerint Prescennius prefektus elfogadta, megkínoztatta, majd többszörös kínzás után lefejeztette. Hagyomány szerint Dénes levágott fejét kezébe felkapta, és egy angyal a vértanúság helyétől, vagyis a Mons Martyrium, máma Montmartre, mint egy 2 mérföldre vezette, ahol sírját megjelölték. A 14 segítő szent egyike. Attributuma saját levágott fejét a kezében, illetve koponya és a mitra. Október 9-én a Szent Dénes, Leonardi Szent János, hát a fejfájásba szenvedőknek a védő szentje. A magyar népi kalendáriumban október 9-e térre utaló nap. Kedvelt keresztnév volt a Dénes, számos változata ismert. Magyarországon több templomot és oltárt szenteltek tiszteletére. Helynevekben is előfordul. Több középkori szárnyas oltáron a 14 segítő szent társaságában jelenik meg Szent Dénes vértanú püspök. október 10-e, túléptem. Készültem, és túléptem a csütörtöki léptéket, mércét, hát kellett volna gellér a vállamra egyet koppincsál, na de úgy látszik, hogy nem akartak, nem akart leállítani. Valaminek is, ugye, megtetszett. Hát kívánom, hogy mindazok, akik névnapot, születésnapot, családi ünnepet ülnek, hát a Jóisten éltesse, és imádkozzunk a gyermekekért, a gyermeket váró édesanyákért, Szent Anna közbenjárását és a szűzanyáit kérjük. Dicsőséges édesanya, Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszából is rendelt téged. Bizalommal is álhatatosan kérünk, könyörgj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket. Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket. Eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanyja, Szent Anna, és Isten szülő, boldogságú Szűz Mária, könyörögjetek érettük. Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk meg a betegekről, akár kórházban vannak, akár otthon vannak, vagy az idősekről. S holnap első péntek is, hát ezért látogassuk meg őket.
1: Számaink, amelyeken hívhatják a lelkiatyát, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket a műsor egész ideje alatt várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: érkezett egy üzenetünk, amely így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném kérdezni a lelki atyát, hogy helyesebb mondani az irgalmasság rózsafűzérében Jézus fájdalmas szenvedésért, vagy Jézus fájdalmas kínszenvedéséért?
1: A kezdetben, mikor valamit bevezetnek, és más nyelvről fordítják, vagy éppen ugye az irgalmasság rózsafűzérét Szent II. János Pál pápa úgy rendelt el az irgalmasság vasárnapját is, húsvét első, tehát vasárnapja, húsvét után, Fehér Vasárnapnak most irgalmasság vasárnapja a neve. Hát akkor kezdetben hát fordítások jelentek meg, de mindig az egyház által jóvá hagyott képeken vagy könyvekben szereplő fordítás vegyük alapul, és a kínszenvedést azt nem szoktuk úgy mondani, de van, aki így mondja, az ilyen kezdeti gyors fordítás lehetett Jézus fájdalmas szenvedésért, tehát a fájdalmas rózsafűzér, ugye ezt mi is így mondjuk, örvendetes, fájdalmas, dicsőséges és a világosság rózsafűzére, hát a fájdalmas és a kín, tehát az előtt, hogy kínszenvedésért, tudjuk mi, fájdalmas szenvedésért a kereszt halálra van szó. Úgyhogy mondjuk így, ahogy az irgalmasság rózsafűzérnek ilyen kis képei is vannak, azon én ezzel találkoztam, hogy Jézus fájdalmas szenvedésért. Köszönöm szépen a kérdést!

0: egy újabb üzenetünk, így hangzik, dicsértessék a Jézus Krisztus. Arról szeretném kérdezni egy kicsit a lelki atyát, hogyha beszélne az átkozódásról, rossz kívánságokról, mert manapság nagyon divatos lett, ha nem tetszik valami, akkor ezt teszik sokan. Köszönöm szépen.
1: Hát a Szúr Jézus is figyelmeztet bennünket a fele baráti szeretetre. És ez nagyon lényeges. Ha átkoznak, akkor ti áldás mondjatok. Tehát pont az ellenkezőjét. Mert aki átkozódik, az nem ismeri az Isten. Vagy ha még az Isten nevét is úgy oda teszi, akkor valóban elárulja, hogy ő vallásilag tudatlan, mert Isten végtelenül jó, szent, és nem lehet Istent rávenni, hogy ő na most másnak rosszat tegyen. Tehát az Isten hitével van baj annak, aki átkozódik, és ti pedig ugye áldást mondjatok. Tehát nem rosszat kell kívánni, hanem a bűnbánatot, hogy megvilágosodást ismerje fel az illető, hogy rosszat tett, mi a jó és mi a rossz, a kettő között a különbség, és ha elismerte, akkor tartson bűnbánatot, s többé ne tegye. Csak gondoljunk arra, hogy az életnek az áradata, a hulláma elsodorja a fiatalokat is, nem csak most, Jézus korában is, csak gondoljunk a nyilvános bűnös asszonyra, az is élte a maga tubarózsás világát, és végül rádöbben, mert Jézus tanításáról hallott, az evangélium megérintette a lelkét, Keresztelő Jánostól kezdve mindegyre, ott elhangzott Palesztinában, tartsatok bűnbánatot, mert elérkezett az Isten országa, és Jézus is így kezdte, az asszony veszi a bátorságot, amikor Simon farizeus a házába lakomát rendez, Jézus meghívja. És ilyenkor, amikor ilyen lakomát tartottak, valaki rendkívüli személyt meghívtak, akkor a kaput, ajtót mindig nyitva tartották, bárki bemehetett, hallgathatta, hogyan beszélgetnek az élet bizonyos oldalairól. Tehát ilyen az élet értelmét és az örök igazságokat keresték a lakomákon. És ez az asszony bemegy, ő egyet akar, a bánatát akarja kifejezni, és ezért könnyeivel öntözi Jézus lábát, hajával törli, tenettel megkeni, és ekkor Simon farizeus magába ezt gondolja, ez proféta volna, akkor ugye tudná, hogy kicsoda ez, ezt ki kellene rúgni, nem itt engedni. Jézus olvas a lelkébe, a gondolataiba Simonnak, azt mondja, Simon, mondanék neked valamit. Akkor ő egy ilyen farizeusi képmutató és kedveskedő hangon, a kenetes hangon, mondd, Uram, mondd, Mester, azt mondja, egy embernek két adósa. Az egyik 50 dénárral, a másik 500-dal tartozott. Egyik sem tudta megadni, és végül elengedte mind a kettőnek az adósságát. Mit gondolsz? Melyik szereti jobban? Hát akinek többet engedett el. Kedves hallgatók is ismerik az evangéliumi történetet, és akkor Jézus azt mondja, látod, bejöttem a házadba. Ilyenkor a nagy vendégnek, ugye a lábát megszokták, az útporát lemossa. Békesókot adnak, csillatos kenettel, vagy olajjal pohaját megkentik. Ugye? Hát mikor valóvá készül az ember, akkor egy kicsi magát jobban rendbe szedi. És azt mondja, te ezt nem adtad meg nekem. De ez az asszony, mióta bejött, könnyeivel öntözi, lábamat csókolja, hajával tördi, és drága kenettel megkente a fejemet. És azt mondja, mondom neked, sok bűne bocsánat nyer, mert nagyon szeret. Tehát a szeretet, ez a legfontosabb, és az átkozódás, az átkozódás a gyenge embernek, a gyáva embernek, mondjam úgy, a fenyegetése, valami rosszat kér. Viszont aki az ördögöt is még azt kéri, a rosszra, ugye, akkor még saját magát még jobban úgy elmeríti a lábba, a mocsárba, és ebbe fog belehalni. Tehát távol legyen tőlünk az átkozódás, mert ez a második parancsolat ellen is szól, de a szól az ötödik parancsolat ellen is, mert a másikból a jót akarja kiirtani, megölni, ne ölj. Köszönöm szépen a kérdést.
0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.
1: Haló, tessék! Haló!
2: Haló! Jaj, Istenem, köszönöm, hogy bejutottam!
1: Anikó!
2: Hálából meg szeretném köszönni az atyának, hogy imádkoztunk a Sándor testvéremért, és mert most telefonált, és úgy látik, hogy az imának nagy a hatása. És továbbra kérem, hogy imádkozunk a testvéremért. Most ebben a pillanatban telefonált, és hogy kérdezzük meg az atyát, hogy hogyan kell megköszönjem az, mikor nem kiabál, és szépen beszél velem. Dicsőség az Úrnak, köszönöm a jó Istennek, a cizanyának, hogy olyan szépen beszélt a napokban velem.
1: Igen, tessék nyugodtan mondani a Szent Háromság dicsőíti imát, a doxológiát. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Hát Istennek hála, hát valahol ez volna jó a parlamentekben, a családokban, munkahelyeken, gyűléseken, iskolákban, ne trágár kifejezéseket sértegetve, a másikat a földbe döngölve ne úgy beszéljenek, hanem szeretettel. S ezért írt a Szent Pál, hogy a szeretet himnuszába, az első korintusi levél 13. fejezetében, hogy a szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, zengőjéc vagyok és pengő cimbalom. Mert mielőtt szólok, azelőtt a gondolat a fejünkbe születik meg, és ha szeretettel fogan meg a gondolat, akkor a szó is szeretetben születik meg, lesz valóságá, és akkor így végig a szeretetet, így végig vezeti, hogy a hitünkben, a tudásunkban, a mindennapi munkánkban, az ajándékozásban, az önfeláldozásban, nagy lemondásokban mindig Jézus szeretete vezessen, és vezessen, és ezt ismerte fel, ugye, Liziói Szent Teréz, aki ezt mondta, én az egyház szívében a szeretet leszek, és mindent nagy odaadással, szeretettel, a legapróbb munkát is. Hát ilyen apró, hűséges helytállással dicsőítsük a Szent Háromságot, hogy vannak emberek, akik a kegyelemre fogékonyak, s akik a kegyelem hatására úgy megváltoznak. Mert milyen is a kegyelem hatása? Saulból új lett Pál, hogy Damaszkusz kapujánál Jézus neki megjelent, aki attól addig dűtől léhegve üldözte Krisztus egyházát, megváltozik, és azt mondja, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Dr. Öveges József fizikusnak, piarista egyetemi tanárnak a kísérletezünk könyvében olvastam nagyon régen, azt hiszem diákkoromban, hogy vegyünk egy kémcsövet, és töltsünk bele desztillált vizet, és kezdjük hütteni, és mínusz egy fok, csepp folyós, mínusz három fok, csepp folyós, mínusz öt fok, csepp folyós, mínusz hét fok, csepp folyós. De ha hozzáérünk a kémcsőhöz egy kis papírral, a legkisebb rezdülésre jéggé válik, azonnal szétrobban a kémcső, a víz már nem folyékony, nem cseppfolyós állapotban van, hanem ilyen szilárd halmaz állapotban ment át. Na, ehhez hasonló, amikor Isten valakit megérint és megtér. A kegyelmet kérni kell, mert kutyából nem lesz szalonna, de a bűnös emberből megtért ember igen, és ehhez mit kell tenni? Szeretettel lenni iránta, és kérni Istentől a kegyelmet az ő részére? Köszönöm a kérdést.

0: érkezett egy újabb üzenetünk, így hangzik: dicsértessék a Jézus Krisztus. A rózsafűzérrel kapcsolatosan írom, hogy helyes, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál, vagy akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Köszönöm.
1: Az utóbbi a címakönyvekben most már így van. Akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál. Az, hogy tudjuk, hogy méhében, tehát nem az ölébe hordozta, nem babakocsival, hanem a szíve alatt. Tehát a régebbi fordítás meg a régebbi titkokba ez így volt, méhedben hordoztál, de mi most így mondjuk, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Köszönöm szépen a kérdést.

0: legújabb üzenetünk érkezett. Dicsetessék a Jézus Krisztus! Legyen szíves, beszéljen, hogyan érti Jézust, hogyan érti Jézus, hogy hagyjátok a holtakat a holtakra. Köszönöm szépen!
1: A napokban volt az evangélium, Jézus Jeruzsálembe készül menni, és útközben úgy valaki jelentkezett, hogy követlek, Uram, bárhová mégy, és azt mondja a rókáknak, odójuk van, a madaroknak fészkük, az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Tehát kövessél, lásd, semmim nincs, semmit nem tudok neked most biztosítani, stb. Így figyelmezteti. A másik meg azt mondja, követlek, de Jézus szólítja fel, és követlek, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam, vagy eltemessem apámat. Tehát el kell gondozzam, stb. És Jézus azt mondja, hogy hagyd a holtakra a lelkileg halottak, akik az Isten kegyelmére nem reagálnak. Az üzenet nem éri el őket. Ilyen száraz falelkek. Ezek a, és azt mondja, hagyd azokra, a temessék majd a halottakat, akik biológiailag meghalnak, azt el kell temetni, ugye temetkezési vállalatok vannak, és vannak emberek, akik így temetnek, na hát hagyjad azokra, akiket az isteni kegyelem, Isten országa nem érdekel, ők úgy halottak, hadd azokra a temessék. Tehát így értendő, vagy ehhez kapcsolható Jézusnak a másik mondása, hogy aki a kicsibe hűtlen, a nagyban is hűtlen. Aki a kicsibe hű, az a nagyban is hű. És a talentumokról szólva, nekünk fáradoznunk kell, hiszen talentumot kaptunk Istentől, az életet. Az emberi élet, halhatatlan lelkünk van, és emellé megkaptuk az örök élet reményét, hogyha hitben élünk, akkor Isten életébe is részt veszünk, a Szent Háromság életébe, és a testünket az utolsó napon meg fogja dicsőíteni, föl fogunk, testünk is megdicsül, az anyag világ is megdicsül Krisztus által. És akinek van, annak még adnak. Akinek van Isten hite, van szeretete, reménye, az még kap. De akinek nincsen, ami eddig volt, azt is elveszíti a földi életet. Tehát itt ez összecseng a kedves hallgató érésével, érdésével, hogy a holtakat hadd temessék a halottak, a lelkileg halottak, ugye, te pedig ünnepeljél, örvendj annak, hogy itt az Isten országa elérkezett közénk. Köszönöm szépen!

0: Érkezett egy újabb üzenetünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretném kérdezni a lelki atyától, ittalra a gyermeket egyik plébániáról a másikra át lehet-e vinni, vagy ez hogyan működik? Köszönöm szépen.
1: A plébánia terület jellegű, ezt az egyházi törvénykönyv, a kódex ugye meghatározza, be van határozva a városban is, nagyobb városokban, ahol több plébánia van, és ehhez úgy ragaszkodunk, hogy a maga közösségébe találja föl magát mindig a fiatal. És ezért vannak ilyen átkeresztelések, vagyis a komák kölcsönösen kereszteltek, most az egyik gyermeknek itt lesz, a másiknak ott lesz ugye a felkészítő, de úgy szeretnék, hogy együtt tartsák. Ilyenkor a legjobb, hogy menjenek a plébánosokhoz, beszéljék meg velük, és akkor adjon mindjárt, most ugye októberben vagyunk, már a kezdetén legyen világos, hogy ha engedélyt ad, akkor engedély alapján nyugodtan el lehet fogadni, felkészíteni, és akkor ott lehet, de annál inkább, hogy első áldozó, bérmálkozó, a vasárnapi szentmisék, ott a helyi közösségben, ahol lakunk, mindig azokat kell erősíteni. Hát egy Csíkszeredában a falvakról hozzák be a gyermekeket, és ez ki is kell, ez nem nyílt dolog, hogy egyes falvakban, az iskolában több lett a barna gyermek, mint a székely, és akkor a szülők, ugye, hogy jobb vagy tanulásba jobban haladjon, akkor behozzák Szeredába, és nagyon több százat hoznak be. Ez az igazság. A falu is jobban kellene, jobban a tanerőt megbecsülje, arra figyeljen, és akkor ezeknek a gyerekeknek kialakul itt a 6-7 óra a társaik között a jó kapcsolat, utána pedig hazamegy, nagyon sokat a faluba nem tud mozogni, akkor már kezd a város kötődése kialakulni a gyermeknek, holott a helyi egyházközséghez kellene úgy kötődje, és erre úgy vigyázzanak, de azt meg kell mindig a plébánossal beszélni, aki ezt akarják vinni, vagy a saját plébánosukkal először vele kell megbeszélni, hogy milyen szándékuk van. Köszönöm szépen, most az idő már a végére ér, és akkor emlékezzünk meg elhunyt papjainkról. Holnap, október 2-án Páter Dengl Miklós Ferences az Amerikai Egyesült Államokba hunyt el 1998-ban, szombaton Klinko Péter aninószai plébános 1964-be, Csenkei Ágoston nyugalmazott besztercei plébános 2002-be, vasárnap Meskó Lajos piarista az Egyesült Államokba 2008-ban, hétfőn október 5-én Lengyel Zoltán örmény apostoli kormányzó 1964-be, Pál Dénes síkmadarasi plébános 1983-ba, október 6-án Páter Angit Csaba ferences 1974-be, október 7-én Barabás Gyula nyugalmazott újtusnái plébános 1996-ba. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Szentírási szakaszunk Szent Lukács 10. fejezetéből van, a 72 tanítvány elküldése. Az Úr kiválasztott más 72-t, és elküldte őket kettessével maga előtt, minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratására. Menjetek, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit ne üdvözöljetek. Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: békessége háznak. A békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ott abban a házban, és azt tegyétek és igyátok, amiük van, mert a munkás megérdemli a maga bérét. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, hirdessétek, közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Kedves testvéreim, az Úr Jézus a 72 tanítványt széles körű misszióba küldi. Hatalmat ad nekik betegeket gyógyítani, gonosz lelkeket kiűzni, de a legfontosabb, hogy mindig Jézusnak a szeretetét vigyék tovább. Az Úr szeretete kiterjed mindenkire, a bűnösökre is, és ők is menjenek városokba, házakba, ha betérnek, de ne házról házra járjanak. Tehát ezt az Úr megtiltja. De a legfontosabb, hogy Jézust vigyék. Jézusnak a szeretetét vigyék. Jézus evangéliumát vigyék. Mára nagy szükség van arra, hogy a családban megéljék a szülők a gyermekekkel együtt a szeretetet. Ne vitatkozzanak, ne veszekedjenek. Nagyon lényeges, hogy a férj feleség ne a gyermekek előtt vigyék.

0: Nem. Nem szabad türelmetlennek lenni. Legyünk békességnek és a szeretetnek a követei. Próbáljuk meg a holnapi nap legalább. Otthon a családban, vagy a munkahelyen. Bizonyára fog sikerülni, ha Jézust kérjük, mert mikor első pénteken betegeket, időseket meglátogatok, akkor útközben, például a tömbházakban, mikor lépcsőt kell menni, akkor 2-3 üdvözlégy Máriát is elimádkozok azért a betegért, vagy idősért, családjáért, hogy ahova érkezek, ott valóban békességre találjak, és amit a Jóisten általam akar mondani, az jó földbe hújjon. Tudják a szívükbe befogadni, és mikor megyek el, megyek lefele a lépcsőn, akkor azért imádkozom, hogy a Jóisten fixálja azt a jót, amit kiváltott. Hát ezt ajánlom minden kedves Mária Rádió hallgatónak, próbáljuk ki.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörög írtünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám. Hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
7: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

új árvák, ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátokon mind cipekednek hazafelé, vagy tikkat nyárban, a tornácon hogy üldögélnek a napsugárban, vagy téli estén kályha mellett hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan, csüggetek, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember, jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág, mind az dalolja az ő fülükbe, életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül és már csomagol, és néha, hogyha agg kezük, játszik-e szőke gyerekfejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év a békó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le!

0: Kedves Mária Rádiót hallgató testvéreink! Elhangzott egy szép ének és egy vers, mint egy beköszöntésül a műsorba.
1: Igen, a Jóisten kincseit, az időseket, öregeket köszönti ma a világ.
0: És köszöntjük mi is a rádióban. Egy kis zenés-verses összeállítást készítettünk Tibor atyával, idős, öreg hallgatóink számára. Hallgassák olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel készítettük.
1: Valaki egyszer azt írta, az élet olyan, mint egy nagy könyv, melynek legszebb oldalai a végén találhatók. Lehet ez egy magánvélemény, ki hogyan látja és éli meg a földi életnek ezt a szakaszát. És itt elsősorban azokra gondolunk, akik azt mondják, megöregedni annyi, mint a szervezet elhasználódásának áldozataivá válni, minek folytán az emberi képességek mind jobban csökkennek, s végül is a halálhoz vezetnek.
0: Mindez tény, látható valóság. Azonban a keresztény ember, a lelki ember ennél többet lát, többet érez. Érzi, hogy az öregedés nem csupán életfolyamat, életszakasz, egy adott környezetben jól vagy rosszul megélt idő, hanem egy életen át tartó fejlődés.
1: Valóban ennek igazolásául hadd szolgáljon Jean Vanier, a Bárka közösség alapítójának megállapítása, aki egyszer azt mondta 90 éves édesanyjáról, hogy olyan szépen növekszik. És milyen igazat mondott? Mert az öregkor éppen a hit területén nem lehet a leépülés és a szétesés időszaka. Sokkal inkább a krisztusi nagykorúságig, az élet beteljesüléséig tartó növekedés ideje, bölcsességben, szeretetben. De említhetném a múlt század elején élt francia színésznőt, Gabrielle Bessit, aki lelki naplójában megragadó gondolatokat írt az öregségről. Például egyik helyen azt írja, ne gondoljátok, hogyha megöregedtek, lelketek veszít szépségéből. Ellenkezőleg, ez a pazar kibontakozás ideje, amikor a szeretet és az életbölcsesség összefog, hogy közelebb férkőzhessék az Istenséghez. Íme, életed ősze a győzelem és a dicsőség időszaka. Szent II. János Pál pápa is az öregekhez intézett beszédeiben többször kihangsúlyozta, a bölcsesség és az élettapasztalat által megerősödve egy olyan kegyelmi időszakba léptek, ami megújult lelki erővel töltheti el őket, és lehetnek a szeretet élharcosai, legnagyobb művészei, például önátadásban, imában, szolgálatban.
0: S hogy hogyan lehetünk a szeretet élharcosai önátadásban, imában, szolgálatban, egy-egy szép versben és imában mondjuk el.

A legszebb művészet, tudod mi? Derült szívvel megöregedni. Pihenni ott, hol tenni vágyol. Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. Nem lenni bús, reményt vesztett. Csendben viselni el a keresztet. Irigység nélkül nézni végig, mások erős, tevékeny élt itt. Kezed letenni ölbe, s hagyni, hogy gondod más viselje. Ahol segíteni tudtál régen, bevallani nyugodtan, szépen, hogy erre most már nincs erőd, nem vagy olyan, mint azelőtt. S járni amellett szép vidáman, Istentől rád szabott igában. De ezt a békét honnan vesszük? Onnan, ha ezt erősen hisszük, hogy a teher, amit vinni kell, az égi honra készít el. Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Ez old fel minden köteléket, ha a világ még fogna téged. Az Úr nem szűnik meg tanítani, ezért kell sok harcot vívni idősen is, míg csendesen a szív az Úrban megpihen, és kész vagy az ő kezéből venni, hogy minden ő, s te nem vagy semmi. S akkor lelked kegyelmes atya a legszebb munkát is megadja. Kezed imára kulcsolod, ez mindennél dicsőbb dolog. Áldást kérsz szeretteidre, körülötted nagyra és kicsinyre. S ha majd munkád betellett, s a végső óra elközelgett, engedsz az égi szent hívásnak. Enyém vagy, jöjj, el nem bocsátlak.

türelmes és megnyugvó öregséget. Jóvá tételre felhasznált öregséget. Alázatos és hálás öregséget. Békés és vigaszos öregséget. Üdvös félelmet az ítélettől. Az utolsó szentségek felvételét teljes öntudattal. Add meg nekünk, Uram! Az önző öregségtől, a zsörtölődő és ingerült öregségtől, a haszontalan panaszkodástól, a nyugtalanító emlékezésektől, aggódástól és kételyektől, hirtelen és előre nem látott haláltól, ments meg minket, Uram! Testi-lelki szenvedéseinket, mint áldozatot, fogadd el, Uram! A hit nagyszerűsége által világosíts meg minket, Uram! A feltámadásunkba vetett hit által változtass át minket, Uram! Istenem, add meg nekünk a kegyelmet, hogy az öregkor megpróbáltatásait türelemmel viseljük. Életünk ne legyen teher mieink számára, hanem épülésükre váljék a mi Urunk Jézus Krisztus által.

jöttünk szélese világra, keresni másban énünk jobb felét, örömöt lelni, napról napra várva a belső hangot, a misztikus zenét. Mert a magánynak kongó kapujából az életösvénye másfelé vezet, tárd ki szíved, mely börtönödhöz láncol, s örülj a mának, amíg csak lehet. Nyisd ki szemed, s a lelkedben érezd, ami ma gond, az mind megoldható, álmodni merj, és soha se fékezd, amit hiszel, valóra váltható. Szellemedet, ha lehet, csillapíts le, érzéseid vezessék léptedet. Szeretetet, mit mástól kapsz, fogad be, s hidd, amit akarsz, el is érheted. Érezni fogod, megnő a világod, szépség és jóság mind tiéd lehet. Becsülj meg minden szerető barátot, teljessé válik az egész életed.

Kedves idős testvéreink! Végül is elmondhatjuk, szépen megöregedni a legnehezebb része az élet nagy művészetének. De mi Isten segítségével szeretnénk szépen megöregedni. Én is Sík Sándor pap költő mellé szegődöm, s vele mondom. Megyek az alkonyati fényben, piros reményben, előre tárva két karom. Mit bánom én, ha nő az árnyék? Mindent, ami rendelve vár még, fiatal színvel akarom. Akarjunk együtt egy szép öregséget, amilyen szép az őszi erdő, amilyen szép a naplemente. Kérjük a mi gondviselő jó atyánkat, segítsen, hogy életünk alkonyának éveit derült szívvel, imádságos lélekkel, hittel, reménnyel, szeretettel éljük meg. Kérjük a mi gondviselő jó atyánkat, hogy áldja meg azokat is, akik hozzánk tartoznak, akiket nagyon szeretünk, és akikhez egyetlen kérésünk van, szeressenek minket, öregeket.

Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket, a reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült sápat szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.

amikor kezed lábad fáj, majd leszakad, s a hátad is megkörbült az élet súlya alatt, mikor a bajodról tudsz már beszélni, azt kérded magadtól, érdemes-e még élni? Ha zimankós télben kicsiny szobád hideg, ha sok ismerős arc mind fásult és rideg, ha vérnyomásodat naponta kell mérni, megint csak azt kérded, érdemes-e élni? Mikor alig bírsz már egy üres szakajtót, amikor napokig nem nyitnak rád ajtót, mikor a holnaptól reszketve kell félni, újra csak azt kérded, érdemes-e élni? Amikor az idő vaslábon halad, ha keserű a szádban a falat, imádságodban sem tudsz már semmit kérni, így sóhajtasz, Uram, érdemes-e még élni? Ha népes családodból egy szál magad maradsz, amikor már nem vetsz és már nem aradsz, a sorstól már nem tudsz semmit sem remélni, csoda, ha azt kérded, érdemes-e még élni? Ha a meggyötört szíved akadozik, kihagy, amikor rádöbbensz, hogy már senki se vagy, szégyenkezve indulsz el némi segélyt kérni, keserűen fakadsz ki, érdemes-e még élni? Ó, fele barátom, megértem a keserved, méltányolom, ha sokszor panaszra áll a nyelved, túl nehéz fából faragták a kereszted, cipeled, vonszolod, minden tagod reszket. Mégis arra kérlek, próbálj meg remélni, próbálj a sorssal bátran szembenézni, hiszen a lelked még nem üres, kiégett, vedd észre bátran körülötted a szépet, vedd észre tavasszal, ha megjönnek a gólyák, szélkúszált a fészküket, hogyan igazítják, villásfarkú fecskék, hogy hordják a sarat, hogy rakják a fészküket az eresz alatt. Ugye a szíved nem csak egy hideg márvány, vedd észre, milyen csodás nyáron a szivárvány, feslő rózsabimbon, hogy csillog a harmat, örülj nyár reggelén a sok szép madárdalnak. Mosolyogj megértőn, szerelmesek láttán, emlékezz, amikor te is szeretőt vártál. Te érted is felkél Isten áldott napja, érted is mond imád kis templomot papja. Tárd ki a szívedet minden szépnek, jónak, nyújts segítő kezet a rászorulóknak. Adjál szeretetet, mit majd viszonoznak. Hidd el, az emberek nem is olyan rosszak. Sütkérezd még kicsit az őszi napsütésben. Lapozgass csendesen az emlékek könyvében. Ha a sorsoddal meg tudtál békélni, azt a kis időt könnyebb lesz leélni.

Kedves hallgatóink! Az elhangzott kis zenés verses műsorunkkal a mai nap ünnepeltjeinek szerettünk volna örömet szerezni. Szent II. János Pál pápa az öregekhez intézett beszédében egykor arra figyelmeztetett, hogy az öregek bölcsességük és élettapasztalatuk által egy rendkívüli kegyelmi időszakban élnek. Szent Pál a korintusiakhoz írt 2. levelében pedig így bátorít: mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Igen, amikor az idős, öreg, beteg testvéreink megfáradnak, gyengének érzik magukat, talán fölöslegesnek, akikre már senkinek nincs szüksége, nos, ekkor öleli át őket a kegyelem, és ad erőt életük óriási küldetéséhez. Imádkozhatnak önmagukért, övéikért, másokért. S a jutalom nem marad el. Az áldott öregség jutalma a szerető Isten ölelő karjaiban való megnyugvás lesz. Bízunk benne, és engedjük, hogy szeressen az Isten.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja!
1: Immár a nap leáldozott. Teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
0: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk, téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
1: Adj nekünk üdvös életet, szíts fel a szív fáradt tüzét, ránktörő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
0: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik s örökre él. Amen. Testem elnyugszik reménységben, oltalmaz engem Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Bajt bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kályhem. Te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem. Még éjszaka is jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat. Ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem és újjong a lelkem. Sőt, reménységemben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Testem elnyugszik reménységben. A békesség Istene szentelje meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tiéd maradjunk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen. Mennyországnak királynéja, angyaloknak szentasszonya, áldodja kér Szűz Mária, üdvözlégy Krisztus szent anyja.
0: Te általad a világra új világosság vírada, örül dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra.
1: Áldott légy, drága látos szűz, Isten vélet szép virág szűz, mennyben szent fiad mellett ülsz, s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkozhattuk el a Zsolozsma befejező imaóráját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hana?

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek ma is. Ma is készültem egy kis buzdítással azért, hogy a lelkünket Istenre tudjuk még jobban hangulni, Istenre tudjunk még jobban figyelni. Ugyanis itt a Földön fontos, hogy keressük és megtaláljuk az Istent, megkeressük azt, hogy vajon mi az ő terve velünk, fürkészük az ő tervét, az ő akaratát az életünkre vonatkozóan, mert ettől kiegyensúlyozottabbak a szó abban az értelmében, ahogy ő tervezte, hogy boldogok legyünk, boldogabbak leszünk, amennyiben megtaláljuk az Isten tervét, Isten akaratát az életünkre vonatkozóan. Nagyon sok szentírási rész van, ami meghív minket különböző dolgokra. Én most kimondottan néhány gondolatot szeretnék arról mondani, hogy meg vagyunk hívva a mennyegzőre, vagyis hogy örök életre vagyunk elhívva, és Isten azt szeretné, hogy üdvözüljünk, hogy eljussunk az igazság ismeretére, és üdvösségünk legyen fiában, Jézus Krisztusban. Befogadjuk Jézus Krisztus, mint megváltót, Jézus Krisztus, mint szabadítót. És ez a mennyegző elő van készítve, és találunk erre egy nagyon szép szentírási részt. Azt a címet adtam ennek a buzdításomnak, hogy jöjjetek a mennyegzőre. És ez a szentírási rész a Máté evangéliuma 22-es fejezet 1-es verstől a 14-esig található. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített fiának, elküldte szolgáit, hogy hívják el a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak eljönni. Ekkor más szolgákat küldött ezekkel a szavakkal. Mondjátok meg a meghívottaknak, íme a lakomát elkészítettem, ökreimet és hízlalt állataimat levágtam, minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok nem törődtek vele, elmentek egyik a földjére, a másik az üzlete után, a többiek pedig megragadták a szolgát, gyalázatokkal illették és megölték. Haragra gárjett erre a király, s elküldte hadseregét, a gyilkosokat elpusztította, a városokat pedig felégette. Azután azt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek át ki a bekötő utakra, s akit csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, s a mennyegzős ház megtelt vendégekkel. Én, amit ki szeretnék ebből a történetből emelni, az az, hogy nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy meg vagyunk hívva, meghívottak vagyunk erre mennyegzőre. Nagyon sok vallásos vagy vallásoskodó emberrel találkozunk, aki azt gondolja, hogy azért, mert hogy templomba járunk, azért, mert hogy vallásosak vagyunk, vagy vallásos cselekedetekben veszünk részt, hogy be vagyunk ezáltal biztosítva. De íme egy példa, hogy gyakran az életnek a dolgai, az életnek a nehézségei, azok a dolgok, amik minket foglalkoztatnak itt, ahogy olvassuk, ahogy sokszor, amikor hív az Úr, hogy na most gyere be a mennyegzőre, most van, ma van az üdvösségnek a napja, hogy ugye Zakeus leparancsolta a fáró, vagyis lejött a fáró Zakeus, hogy gyere le Zakeus, mert ma te nálad akarok megszállni. És amikor Zakeus ugye találkozott vele, és megvallotta az ő bűneit neki, akkor azt mondta Jézus, hogy ma üdvösség szállta meg a házat. Amikor eljön az ideje annak, hogy ma van, most van az üdvösségnek a napja, ma van az, amikor kellene befogadjam Jézus, ma van az, amikor a mennyegzőre be kéne menjek, be kéne fogadjam az Isten országát az életemben, akkor számtalan szó kifogásaink vannak, és fontosabbak nekünk a földjeink, a vagyonunk, fontosabb az üzletünk, az anyagi dolgaink, ami minket körülvesz, mint hogy válaszoljunk az Istennek a meghívására. Pedig az Isten meg akar hívni minket egy teljesebb életre, egy többre, egy töbletre akar meghívni, azt akarja, hogy azáltal, hogy befogadjuk őt, nem kevesebbek, hanem többek legyünk, hogy ne féljünk befogadni ezt a töbletet, Istennek az országát. Hányszor van az, hogy amikor keresztény dolgainkkal előhozakodunk, vagy elmondjuk az embereknek, úgy, ahogy itt olvassuk, hogy gyalázkodtak rajtuk, hányszor és hányszor megvetnek minket, de ez nem kell akadály legyen abban, hogy mi az Isten országát befogadjuk, hogy bemenjünk arra a mennyegzőre,
amire ő meghívott minket. Mert ne gondoljuk azt, hogy ez csak egyeseknek az osztály része, hanem minden ember meg van hívva. Itt, ahogy olvassuk a történetben, hogy kiküldte a szolgáit, hogy az útak széléről mindenhonnan szedjétek össze, hívjátok be az embereket a mennyegzőre, mert minden ember meg van hívva arra, hogy üdvösségre jusson. Egyetlen egy ember sem írhatunk le, hogy amikor látjuk a megáltalkotottságát, látjuk a bűneit, ugyanúgy, ahogy magunkat is, amikor hibákat, bajokat tapasztalunk az életünkbe, hogy talán most biztos nem vagyunk méltóak, és az Isten most biztos megvet minket, vagy az Isten elutasít minket. Az Isten szeret minket, az Isten azt akarja, hogy üdvözüljünk fiában, Jézus Krisztusban, hogy Jézus Krisztus megváltását befogadjuk az életünkbe, és az életünknek minden területére. Azért, hogy ez a megváltás és a megváltásnak a gyümölcsei, a megváltásnak az ereje, a hatalma, Jézusnak a vére, amely kifolt a kereszten, átfolyjon az életünk minden területére, és hogy befogadjuk ezt az üdvösséget, hogy a meghívó, amit kiküldett nekünk az Úr valamilyen formában, hogy azt elfogadjuk, és elfogadjuk a meghívást a mennyegzőre. Mert nem elég, ugye, hogyha kapunk egy meghívót egy lakadalomra, és tudomásul veszük ezt a hírt, hanem azzal válik valósággal, hogy azt el is vegyük, és elmegyünk a mennyegzőre, részt veszünk azon a mennyegzőn. És hát ugye a mennyegzőn is ajándékot viszünk a lakodalomban, az ifjú párnak, és hát nyilván, hogy nem a mennyegző az ingyen van, tehát az ifjú pár azért szervez lakodalmat, hogy megvendégelje az ő barátait, mindazokat, akiket meghívott rá. Tehát a mennyegző az ingyen van. Mi, amikor viszünk, nem megfizetjük azt a lakadalmat, vagy kifizetjük a mi menünket, ahogy szoktuk mondani, hogy mennyibe kerül a menü, és akkor azt fizessük ki, és vagy adjunk többet, hanem az a mennyegző ingyen van. Azt a lakadalmas ház szervezte számunkra, az ingyen van. Mi, amikor adományt adunk, akkor azt mondjuk, azért adjuk, hogy az a mi adományunk, az a mi ajándékunk az ifjú pár részére, azért, hogy majd az élet dolgaiban, vagy segítsük őket, támogassuk őket. Tehát mindenki ajándékoz. Ingyen van a lakoma, és adomány az, amit oda adunk. És sokszor azt gondoljuk, hogy mi azáltal kifizetjük azt a mennyegzőt, de nem tudjuk kifizetni, mert az egy ingyenes ajándék. És sokszor vagyunk így Isten országában is, hogy azt gondoljuk, hogy pénzen, vagy idézőjelben imádságon bizonyos adag imákat, hogyha elmondunk, akkor azt gondoljuk, hogy az Istent meg tudjuk vásárolni, azt gondoljuk, hogy ki tudjuk váltani azokat a dolgokat. Mert gyakran nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy azt szeretnénk. Nem úgy történnek a dolgok, egész másképp történnek, és érthetetlenül állunk a dolgok előtt, hogy miért nem. Pedig hát imádkoztunk, pedig hát megtettünk mindent. És sokszor olyan kicsinyesen, olyan csökönyösen állunk az élet dolgain, annyi mindent tervezünk, és tologatjuk az Isten akaratának a megtételét az életünkben, tologatjuk arrébb és arrébb, hogy majd később, egyszer majd komolyabban fogom szolgálni az Istent, egyszer majd komolyabban fogom venni az Istent, komolyabban fogom venni az imádságot, a szolgálatot, az elhívást, a meghívásra, majd egyszer komolyabban fogok válaszolni. Ma van az üdvösségnek a napja. Nem tudjuk sem a napot, sem az órát, hogy az Isten mikor akar elhívni minket. Ezért most, ma, a jelen pillanatban kell meghozzuk a döntést, hogy még komolyabban akarom szolgálni az Istent. Még többet akarok tenni az Isten országáért. El akarom fogadni a meghívást, és eleget is akarok tenni ennek a meghívásnak. És ne csökönyösen, ne kicsinyesen, ne utasítgatva, tologatva magunk előtt, és halaszgatva a mi radikális döntésünket, elköteleződésünket, hanem ma van az üdvösség napja, ma fogadjam be az Istent az életembe, ma válaszoljak arra a hívásra, elhívásra, amire az Isten engemet meghív. És eszembe jut egy történet, olvastam, hogy egy idősebb házaspár meghívtak egy hajó utazást, kaptak ajándékban, hogy nem tudom honnan és hova juthatnak el, de ingyen volt az utazás. És hát arra gondoltak, ők nem úgy értelmezték, hogy minden ingyen van azon a hajóutazáson, hanem a hajóutazás van ingyen, és ők felpakoltak nagyon sok kajával,
azért, hogy a hajó utat túl tudják élni, legyen, amiből táplálkozzanak, és nagy partikat szerveztek a fedélzetén, a hajó fedélzetén, ahogy a nyílt tengeren mentek, nagy beszélgetések voltak, társalgások voltak, olyan szórakoztató dolgok voltak, hogy mindig összegyűltek az emberek, de mindig, amikor a kajállás időszaka volt, amikor az reggeli ebéd, meg a vacsora időszaka volt, akkor ez a szerényen és egyszerűen élő házaspár mindig elvonult, és olyankor nem volt ott a fedélzeten. És amikor összebarátkoztak emberekkel, már mindig ilyenkor elmentek, ugye, hogy megegyék a kis elemorzsiájukat, amiket ők hoztak magukkal. És akkor, mikor megismerkedtek így emberekkel a hajóút során, akkor egyszer szóvá tette az egyik családi barát, akivel összejöttek, megbarátkoztak, hogy úgy sajnáljuk, hogy mindig, amikor az étkezések vannak, akkor nem vagytok ott sem a reggelinél, sem az ebédnél, sem a vacsoránál, és mindig elvonultok. Miért teszitek ezt? És akkor közölték, hogy hát tulajdonképpen mi elfogadtuk ezt a hajóutazást, de hát nekünk nem volt lehetőségünk, nincs lehetőségünk arra, hogy még külön kajállásra is befizessünk. Ezért mindig mit hoztunk magunkkal, elvonultunk és abból étkeztünk, és mindig, amikor más események voltak, akkor jöttünk vissza. És hát nagy tágra nyílt szemekkel mondta ez a családi barát, hogy de hát a hajó utazásnak része volt, része az is, hogy az étkezéseken és mindenen vegyetek részt. Itt nem csak egyes dolgok ingyen vannak ingyen, hanem minden, ami van itt a hajón, a reggelitől, ebédig, vacsoráig, minden szolgáltatás ingyen van. Abban a hajóútban minden szolgáltatás ingyen van. És már a hajóút végén jártak, amikor ezt megtudták, és megdöbbenve néztek össze, hogy ők miért nem vettek részt. És imáz a példa szemlélteti azt is, hogy sokszor olyan kicsinyesek vagyunk az Isten dolgaival szemben. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy a mi kicsiny dolgainkat oda kell tegyük, mert nem tudjuk elfogadni ezt a nagy lelkűséget, Istennek a bőségét. Amikor az Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy életetek legyen, olvassuk a János evangélium a 10-es fejezet 10-es versben. Azt akarom, hogy életetek legyen, és bőségben legyen. Isten meg akarja mutatni számunkra ezt a bőséget. Lehet, hogy nem olyan formában fogja megtenni, mint ahogy azt mi elképzeltük. Nem olyan formában, de az Isten az élet bőségét akarja számunkra föltárni. Úgy, ahogy ez a család meg volt hívva egy hajóutazásra, és a hajóutazásban minden benne volt, de ők ezt nem tudták elfogadni. Arra bátorítalak, hogy mi nem maradjunk le erről a bőségről. Fogadjuk be ezt a bőséget, az Istennek a nagyvonalúságát. Fogadjuk el ezt a meghívást, hogy meg vagyunk hívva a mennyegzőre. Meg vagyunk hívva arra, már itt a földön, hogy az Isten országának részesei legyünk, hogy már most Isten országát birtokoljuk, befogadjuk a mi életünkben. Úgy, ahogy láttuk Örsnek az életében, hogy az Isten országa jelen volt, jelen van az ő életében, folyamatosan láttuk és tapasztaltuk. És ebből a jelenlétből fakadóan végzett és tudott tenni szolgálatokat ő az élete folyamán. Meg vagyunk hívva mindannyian arra, hogy a mennyegzőt már most itt elkezdjük megélni. Isten országát befogadjuk a mi életünkbe, azért, hogy kiteljesedjünk ebben már itt a földön. És akkor, amikor az Úr minket szólít és hív, akkor készek legyünk válaszolni erre az elhívásra. Mert az örök életünk már most itt a földön elkezdődik, és egykor majd odaát folytatódik, akkor, amikor az Úr minket elszólít. És arra bátorít az Úr, hogy ne féljünk, hogy ne tologassuk a dolgokat magunk előtt, ne halogassuk a mi döntéseinket, hanem tegyük meg ma ezt a lépést. Fogadjuk be ma az Isten országát a szívünkbe. Döntsünk ma is lépésről lépésre, minden nap éljük meg azt, hogy az Isten országa közöttünk van. Az Isten országa bennünk van. Ez a mennyegző elő van készítve, és a mennyegzőre mi is hivatalosak vagyunk. A Jézus drága vére már kifolt, azáltal mi Isten gyermekévé lettünk, és be tudjuk fogadni ma is ezt az igazságot, hogy ma, hogyha befogadom ezt az igazságot az életemben, akkor Isten gyermekeként élhetek. És a mennyegző suhát,
a megváltásban szerzett mennyegző suhát magamra ölthetem, és fehér ruhát vehetek magamra, független attól, hogy mit tettem, mit csináltam az én életem folyamán. Ma van lehetőség, testvérem, újra kezdeni. Ma van lehetőség, testvérem, újra, új lappal indulni a te életedben. Isten meghív, hogy jöjj, jöjj a mennyegzőre. Ne habozzál, ne féljél. Ne tologass magad előtt a döntéseket. Jöjj ma, úgy, ahogy vagy, azt mondja az Úr, úgy, ahogy vagy, gyere már, én téged így szeretlek, ahogy vagy, így, ahogy vagy, hívlak meg téged a mennyegzőre. Gyere, hadd öltöztesselek téged mennyegző suhába, hadd adjak rád új ruhát. Hadd legyen ma ünnep, hogy te ma befogadod fiamat, Jézus Krisztust, az ő megváltását, mondja a mennyei Atya. Jöjj! Jöjj ma közelebb Jézushoz, hozd meg ezt a döntést, hogy részese leszel ennek a mennyegzőnek, Isten országának. Imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy te meghívtál minket erre a mennyegzőre. Köszönöm, Uram, hogy akkor, amikor alkalmasnak láttad az életünkben, közölted azt, hogy meg vagyunk váltva. Köszönjük, Uram, hogy valamilyen módon sokan válaszoltunk erre a meghívásra. Sokan kezdetét vette az életünkben ennek a mennyegzőnek a megünneplése. Sokunknak még ez hátra van, Uram. Köszönöm, hogy te kiárasztod a te különleges kegyelmedet, azért, hogy igen tudjunk mondani a meghívásra, és válaszolni tudjunk fizikálisan is a mi döntéseinken keresztül. Köszönjük, Uram, hogy Isten országa közöttünk van, Isten országa bennünk van. Köszönjük, Uram, hogy a mennyegzőn bőségben táplálkozhatunk, kegyelmekben részesülhetünk azért, mert ennyire jó vagy, ennyire szeretsz minket. Köszönöm, Uram, hogy bátorítasz, hogy ne féljünk melletted dönteni. Jézus Krisztus, befogadunk téged az életünkben. Köszönjük, hogy a te megváltásod kiárad az életemre, kiárad minden ember életében. Te minden embert meghívtál az üdvösségre. Köszönöm, Uram, hogy a te drága véred, amely kifolyt, az minden embert elér. Minden embert elér. Köszönöm, Uram, hogy gyógyulást hozol, szabadulást hozol a mi életünkben. És köszönjük, Uram, hogy van üdvösségünk. És köszönjük, Uram, hogy ez reménységet ad számunkra, akkor, amikor veszteségeink vannak, amikor embereket elhívsz tőlünk, vagy körülöttünk, megszólítasz embereket, és elhívod a földi életből, akkor a mi hitünk segít abban, hogy fel tudjuk dolgozni ezeket a fájdalmakat, ezeket az eseményeket. Köszönjük, Uram, hogy te jó vagy, köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy irgalmas vagy hozzánk. Amen. Dániel Józsefet hallották Csíkszeredából.

0: Jelenünk és jövünk. A Mária Rádió információs műsora következik.
1: Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen. Dicsétessék a Jézus Krisztus, Tibor atya újra a mikrofonnál, a nagyváradi stúdióból. Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, hogy mi jár még együtt az Isten szerinti adakozással. Majd utána pedig rátérünk egy másik szentírási történetre, részre, amely szintén az adakozásról szól. Beszéltünk Szent Pál, mit tart, hogyan vélekedik az adakozásról, és szintén Szent Pálra hivatkoznék, amikor az adakozás eredményéről beszél. Többre mutat annál, hogy enyhülnek ugye a keresztényeknek a terhei, valamint meggazdagodnak azok, akik tiszta szívvel adnak. Mert azt írja Szent Pál apostol, hogy ennek a szolgálatnak az ellátása sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Sőt, még tovább megy, és azt mondja Szent Pál apostol, hogy e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amelyel Krisztus evangéliumáról tanúságot tesznek. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, minden az adakozásnak a célja Isten dicsősége, amely sokaknak a száján és a szívében gyarapszik. Jézus Krisztus minden követőjének öröm, ha valaki meglátja őt. Felismerjük-e, hogy a róla való bizonságtétel egy módja az, ha a szükségben lévőt észrevesszük és megsegítjük? Elcsodálkozunk-e Istennek azonnak kegyelmén, amikor azt tapasztaljuk, hogy valakire gondoltunk, valakit megsegítettünk, és kiderült, hogy ő éppen Isten előtt volt imádságban, nehéz szükségében, és a mély szívünk indulata Isten válasza volt erre. És ugyanígy vagyunk most mi is, kedves Mária Rádió hallgatók. Szükségünk van az önök imádságára, szükségünk van az önök megsegítésére, az önök részéről a mi megsegítésünkre szükségünk van, és az önöknek az indulata, amely a szívből jön, a jó indulat, Istennek egy válasz. Az önök adományai Istennek egy válasz. Az Isten részére. Ekkor nem nekünk lesz leginkább hálás, hanem Istennek, aki ilyen csodálatos módon viseli a gondját, és ez nem elkedvetlenít minket, hanem örömmel tölt el. És Istennek tehát sok dicsőséget szerez, ha a hallgatók bőven adnak abból, amit Istentől kaptak. Ebből a szabadon ajándékozó Istenből mutatnak be önök valamit a világ számára, ami hálaadást szül. Mi pedig mi más szeretnénk, mint hogy minél többen magasztalják őt és dicsőítsék. Az Isten iránti hálán túl az adakozás egy másik gyümölcséről is ír az apostol, Szent Pál apostol. Azt írja a levelében, hogy ők könyörögnek értetek, vágyódnak utánatok, mivel Istennek jósága bőven kiárat rátok. Ez az adakozó és az adományt elfogadó, vagy ahogy a Szentírásban van a korintusi és a judeai közösségek között a szeretet és az imádság kapcsolata kezd el kiteljesedni. Tehát az adakozó és az adomány között, adományozók között, pontosabban fogalmazok ismét, az adakozó és az adományt elfogadó között a szeretet és az imádság kapcsolata kiteljesedik. Így tehát az éter hullámain keresztül a Mária Rádió munkatársak, önkéntesek és a hallgatók, adományozók között egy szeretet és imádság kapcsolat teljesedik ki. Távol vagyunk egymástól, nem csak földrajzilag, de most egy olyan közösséget tapasztalhatunk meg, amelynek látható kifejezését, a szeretet gyakorlását az adomány adja meg. Mindkét fél tudjuk, hogy ebben az eseményben Isten kegyelme munkálkodik, hiszen Isten kezdte el a bőkezűség, a hálaadás és az ebből fakadó közösségnek a láncreakcióját. Olvassuk a Szentírásban, szintén a korintusiakhoz írt levélben, hogy a korintusi közösség engedelmessége nagyobb, látható egységet szült, és ez az Isten szerinti adakozásnak az egyik titka. Tehát az adakozás által egy látható nagy egységet tudunk szülni. Hogy hogyan és kivel köt össze Isten, ha engedelmeskedünk neki, nem tudom, de azt igen, hogyha engedelmeskedünk annak az Istennek, aki kimondhatatlan ajándékkal ajándékozott meg minket, és őt követve mindig csak kapni és birtokolni akaró életből elsősorban adni kívánó emberekké változunk át, meglátjuk, hogy titkait fellebbenti előttünk, és úgy látjuk meg őt munkálkodni, ahogy korábban soha. Így tehát adjad magadat Istennek, hogy ő adhasson téged másoknak. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentírásban van egy másik, nagyon kimagasló mondat, amely most éppen a Mariaton alkalmával ide talál, és ismét felhívom a kedves hallgatóink figyelmét, hogy az adományozó vonalunk az működik, az önkénteseink a Nagyváradi stúdióban várják az önök hívásait, ahová lejelenthetik az adományaikat. A 0259 420 777, illetve 0359 420 777-es telefonszámok egyikén. Na de visszatérve a Szentírási részre, ismeri mindenki ezt a mondatot a Szentírásból, hogy akinek van, annak még adnak, akinek pedig nincs, azt is elveszik, amilyen van. Tudjuk jól, hogy a Szent Miségben mindig újra, főleg a hirdetésekben szó esik sokak előtt kellemetlen dologról, az adakozásról. Minden Szent Mise végén, vagy akár a protestánsoknál az Isten tisztelet végén elhangzik az áldozatra való felhívás, és az az ígéret, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, amelyet a II. Korintusi levélből olvashatunk, a 9. fejezet 7. versében. És a hirdetések között is mindig szóba kerül a közösségek, a közösségnek, a helyi plébánia közösségének a szeretet munkájának a támogatása és az ajánlásoknak a gyűjtése. És annyiszor halljuk ezeket a felhívásokat, hogy sokszor megszokottá, unottá, kellemetlenné, sőt sokszor bosszantóvá is válhat. És éppen ezért úgy fogalmaznék, hogy szorongat a Szentlélek egy idő óta, hogy beszélni kell az igazi keresztény adakozás lényegéről. És ezért választottam én ezt az érdekes történetet a Szentírásból, a szareptai özvegyasszonyról, aki egy élő illusztrációja annak a sokat hallott mondásnak, hogy amelyet minden nap hallhatnak tőlem is a kedves hallgatók, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Tehát az adakozó emberről szeretnék beszélni. Amikor egy picit belemélyedtem ebbe a történetbe, láttam, hogy tulajdonképpen nem is erről van itt szó, az adakozó emberről, hanem az adakozó Istenről. Mert olyan csodálatosan szerető és hatalmas a mi Istenünk, hogy akkor is ad, amikor kér. Azáltal is ő ad nekünk, hogy kér tőlünk valamit. Tudjuk jól a szentírási történetet, szárasság pusztított a Szentföldön akkor, kiszáradtak a folyók, a növényzet, elsült éhínség, éhhalál réme fenyegette az országot, és akkor Illés próféta, az Isten embere, hónapokon át egy szegény özvegyasszonnyal tartatja el magát. Rosszabbkor már igazán nem is érkezhetett volna vendég a házhoz, hiszen annak az özvegynek sem volt már egyebe, mint egy marék lisztecskéje a vékában és egy kevés olaja a korsóban. És ezt akarta éppen elkészíteni utolsó eredelül ebben az életben önmagának és egyetlen fiának, hogy azután ők is búcsút mondjanak ennek a szomorú világnak, és bevárják a kegyetlen halált. És most, Illés, ez az idegen ember, ezt az utolsó kis ételt is elkéri a végszükségben szenvedőktől Isten nevében. Világi szemmel nézve valami fölháborító és bosszantó történik itt. Micsoda könyörtelenség kérni valakitől, aki maga is támogatásra szorul. Szinte úgy tűnik, mint a kivenni az utolsó falatot a szájából. Hiszen valósággal kifosztja ezt a szerencsétlen asszonyt, és méghozzá Isten embere teszi ezt, Isten nevében. Hát sokan úgy gondolják, ez már tényleg igazán több a soknál. Hogy kérhet Isten akár mekkora áldozatot, pláne ekkora áldozatot ott, ahol nagyon sürgősen neki kellene segítenie, hogy el ne pusztuljon egy szerencsétlen család. Igen, így gondolkodik a világ, mert nem tudja, honnan is tudhatná, hogy Isten éppen azért kér, mert adni akar. Éppen azért igényli az áldozatot, mert segíteni akar az özvegyasszony nyomorúságán. És ha az özvegyasszony is úgy gondolkozott volna, mint a világ, fölháborodva utasította volna vissza ezt a képtelen kérést, és nem adta volna oda az utolsó falatját, és nagyon rosszul járt volna, megette volna a fiával együtt az utolsó maradékot, és azután szépen megvárta volna, amíg meghalnak. De milyen szerencséje volt ennek az asszonynak, hogy Isten elkérte tőle az utolsó falatot is, mert így történhetett meg az a csoda, hogy a marék liszt és a csöpnyi olaj nem fogyott el hónapokon keresztül. Kedves Mária Rádió hallgatók, akármilyen érthetetlen, de éppen ez a csoda. Azért futotta tovább az a kicsi eledel, mint ahogyan azt előre magában kiszámította, mert adni tudott belőle. Reális számítás szerint az egész készletből két ember számára egyetlen vacsorát lehetett volna készíteni. De éppen azért jutott belőle sokkal többre, mert Isten egy harmadik számára is kért belőle, és az asszony vállalta az áldozatot. Így tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, felteszem a kérdést, érzitek-e, hogy megvilágosodik ez az egyébként homályos értelmi mondás, hogy akinek van, annak még adnak, akinek pedig nincs, azt is elveszik, amilyen még van. De ennek az asszonynak nem volt készlete, amiből nagy kegyesen adakozhatott volna, hanem egyszerűen amilyen volt, azt adta oda Isten kérésére, és éppen ez által adatott neki, és szaporodott meg neki. Nem azt jelenti ez, hogy na, milyen jó üzletet csinált, és meggazdagodott általa, hanem azt, hogy ezáltal lett elég. Elegendő a maga és a fia számára is, hogy tudott belőle adni másnak. Ha nem adta volna oda, neki sem lett volna elegendő. Én nem tudom, hogyan csinálja ezt a jó Isten, de mindig így csinálja. És az a bizonyos, hogy erre még soha senki nem fizetett rá, ha Isten kérő szavára megnyitotta a szívét és a zsebét. És ugyanez történt egyszer a genezáreti tónál is, amikor egy kisfiú odaadta Jézusnak az 5 kis árpa kenyerét és a 2 kicsi halacskáját, amit édesanyja pakolt be neki napi élelemként az útra. És amikor azután Jézus az egy ember napi fej adagját elkezdte osztani, 5000 ember lakott jól belőle. Nagy titok és csoda ez, de igaz. És nem csak akkor volt igaz, hanem ma is az. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor eléd hoz az Isten valami ügyet, és kér tőled hozzájárulást, anyagi támogatást, amikor az Isten kér az ő ügyére adakozást, akkor soha se feledd el, hogy azért kér, mert ő még többet akar adni neked. És figyeljük csak meg tovább a történetet. Illés kérésére egyre nagyobb próba elé állítja az asszonyt. Előbb csak azt mondja neki, hogy hozz kérlek egy kevés vizet nekem valami edényben. Nos, hát ezt még valahogy lehet teljesíteni, bár ez sem könnyen, mert nagy szárasság volt, vízhiány volt, de el is indult rögtön az asszony készségesen. De akkor utána kiállt a próféta, hogy hozz kérlek egy falat kenyeret is. De fölbátorodhatott ez az illés az asszony készségén. Nem lesz ez sok? Hiszen ez már belevág az egész háztartásba, és fölborítja az egész számítását. És most még tovább merészkedik, és azt mondja, hogy süss abból egy kis pogácsát, és hozd ide. Magadnak és a fiadnak pedig azután süss. Hát itt aztán már tényleg megáll az emberi értelem. Itt kezdődik a csoda, kedves hallgatók, és mi is, amikor elénk tartják, úgymond a Mária rádiós perseit, lehet, hogy előfordul az a gondolat is, hogy na hát ebben még lehet tenni valamit. Aztán ugye eszükbe jutnak az embereknek, a kedves híveknek, hogy hát ezután még van egy házi adó is, tehát oda is kell tartogatni, és akkor még a szeretett munkára is kérik folyton tőlünk az adományokat az egyházközség, tehát valahogy ez úgy jön ki, hogy hát az egyház részéről ez nem egy telhetetlenség, és akkor most még jön a Mária rádió is. Hát hogyan lehet az Isten nevében kérni tőlünk most, éppen most, amikor magunknak sincs elegendő? Feltesszük sokszor a kérdést. Hogyan tudna adni valaki, mikor arra is alig telik, hogy az életét fönntarthassa vele? Hogyan lehet kérni olyanoktól, akik maguk is szegények, és segítségre szorulnak inkább, mint sem, hogy

Jézus Krisztus személyében. Neked adta Jézus halálának és feltámadásának minden eredményét, az ő szent és tiszta életének az érdemét. Csupa szeretetből a te nevedre írta Jézus egész mennyei örökségét. Te örökölted. Neked ajándékozta Jézus ártatlanságát, amivel betakarhatod a magad bűneinek a rútságát. Azt mondja az egyik helyen a Szentírás, Rómaiakhoz írt levélben, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Ha így ismerted meg őt, az ő legnagyobb ajándékának, Jézus Krisztusnak az elfogadása által, akkor tudhatod, hogy ő bőséggel ajándékozó Isten, aki mindig csak ad, még akkor is, amikor kér. Mert sohasem azért kér tőled áldozatot, hogy neked ne maradjon, hanem azért, hogy megszaporíthassa azt a keveset, amit van. Mert akinek van adnivalója, aki mer adni, az még kap, és annak megszaporodik. Tehát, kedves Mári Rádió hallgatók, így vagyunk minden egyébbel is, nem csak az anyagiakkal, amit Isten kérésére neki áldozunk. Így vagyunk az idővel is. Amíg azt mondom, hogy nincs időm reggel imádkozni és szentírást olvasni, vagy egy beteget meglátogatni, addig nincs időm az ügyes-bajos hétköznapi dolgaimat sem elvégezni. Amint áldozok az időmből Istennek, nem egy-két percet, hanem komoly időt, akkor egyszerre azt tapasztalom, hogy egyéb dolgaim végzésére is sokkal jobban futja. Kedves Mária Rádió hallgatók, szerte az egész világon rengetegen vannak, akik az Istennek az előbbi elvet, amelyet elmondtam, úgy érvényesítjük, hogy felajánljuk az Istennek. De ahhoz, hogy ez a csoda megtörténhessen, nagyon komolyan kell venni valamit. Nagyon fontos a sorrend. Mert Illés azt mondja az özvegynek, nekem süss abból először egy kis pogácsát, hozd ide, majd magadnak és a fiadnak azután. Tehát fontos a sorrend. Ha ez felcserélődik, nem történik csoda. Sokáig még eljutnak sokan odáig, hogy adnak a fölöslegből, adnak, ha jut még rá. De ez nem áldozat, hanem alamizsna, amit így az Istennek adunk. Nincs is rajta semmi áldás. Ezért csörgedezik olyan szűk mederben az adakozás patakocskája, hogy külső segítség nélkül még egy szerény közösségi munkát sem tudna elhordani a hátán a világ. Ha az az elv vezet téged az adakozásban, hogy előbb kielégítem a magam szükségleteit, és ami azon felül még megmarad, a szívesen odaadom, elképzelhető, hogy nagyon kevés lesz így az eredmény. Hiszen mi marad ma valakinek a zsebében a saját szükségleteinek a kielégítése után? Semmi. Mert nem tartjuk be a sorrendet, hogy előbb Istennek, azután magunknak. Elfogyott belőle a mi lisztünk és a mi olajunk. Tehát előbb nekem adj, azt mondja az Isten, és ne csak akkor, ha marad. Nem a maradék az Istené, hanem a legjava. S ha ezt mered élni, akkor történik meg az a csoda, ha hiszel a csodában, hogy jut másnak is, és marad neked is. Kedves Mária Rádió hallgatók, persze ez nem üzlet, és semmi esetre sem kényszer. Aki azért akarná megtenni, mert muszáj, akkor én azt mondom, hogy semmiképpen ne tegye. Csak azt kövesse az adakozásoknak a példáját, aki örökre hálás, a kegyelem bőségét ajándékozó megváltó Istennek, és szívből örülni tud annak, hogy Isten kér tőle, és neki szabad adnia. Egy dolog kétségtelen, a hittel adakozó ember minden nap felségesebb szeretetben, dicsőségben ismeri meg a kegyelemben adakozó Istent. Kedves Mária Rádió hallgatók, az adományvonalaink továbbra is működnek, a 0259 420 777
illetve 0359 420 777.

magam, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyam a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örökrabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytermed, a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre, félre, messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek. Nem tennék úgy én, mint az emberek, akik jó létre jutnak. Erre már kívánságok felhőkben egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll. Azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Csütörtöki adásunk témái: pápa beszéde a Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti közös örökségünkhöz. A Szentatya beszéde a domonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. A pápa a Vatikán gondozó HERA környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúráját folytassátok. Döbbenet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 27. vasárnapra. Leó pápa Luteránus Világszövetség küldöttségéhez. Térjünk vissza a hitvallás előtti örökségünkhöz. Október 1-én csütörtökön délelőtt 9:30-kor fogadta a Vatikánban a Szentatya a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét, amelynek egyik alelnöke Fabiny Tamás evangélikus püspök, aki szintén részt vett a pápai kihallgatáson. Ezt követően a luteránus küldöttség megbeszélés folytatott Kurt Koch bíborossal, a keresztény egység előmozdítása dikasztériumának prefektusával és Flávio Pace érsek titkárral. Pán apostol köszöntésével üdvözölte vendégeit a Szentatya: a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen veletek. Kedves fivéreim és nővéreim Krisztusban, szeretettel köszöntöm Önöket, a Luteránus Világszövetség képviselőit, és külön üdvözlöm a Luteránus Világszövetség elnökét, Stubkjaer püspököt. Leó pápa megköszönte üdvözlő szavaikat és ajándékaikat, majd háláját fejezte ki, hogy tavaly jelenlétükkel megtiszteltük őt a beiktatásakor. A pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatuk az évtizedek során mind lelki, mind teológiai síkon érettebbé váltak. A most 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve minden bizonnyal
1: a milestone in the ecumenical journey was certainly the joint declaration, the doctrine of
0: a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, utalt Leó pápa a Római Katolikus Egyház és a Luteránus Világszövetség által 1999. október 31-én Augsburgban aláírt ökumenikus dokumentum, amely a Krisztusban nyert megigazulás közös értelmezését fogalmazta meg II. János Pál pápa szorgalmazására és jóváhagyásával. Mindazonáltal a korábbi években közösen kidolgozott szövegek, folytatta Leó pápa, mint az eukarisztia, az egyházi szolgálat és a közösségi utak témáiban szintén megérdemlik, hogy felidézzük és egyre mélyebben befogadjuk őket. 5 évvel ezelőtt Ferenc pápa ugyancsak a Luteránus Világszövetség küldöttségét intézett beszédében csodálatos módon írta le az ökumenizmus jelentőségét. Az ökumenizmus nem egy egyházi diplomácia gyakorlása, hanem a kegyelem útja. Nem emberi tárgyalásokon és megállapodásokon múlik, hanem Isten kegyelmén, amely megtisztítja az emlékezetet és szíveket, legyőzi a rugalmatlanságot,
1: overcomes attitudes of inflexibility,
0: és a megújult közösség felé irányít. Az apostoli hitben, a szentségekben és a szolgálatokban megújult közösség a kegyelem ökumenikus útjának a célja, amelyet együtt járunk az evangélium vezetésével. A konfliktusoktól a közösségig vezető közös útunkon adódnak különleges pillanatok is. A 2030-as év, amely az augsburgi hitvallás 500. évfordulóját jelzi, egy ilyen közösen megosztott mozzanattá válhat, hangsúlyozta a pápa, egy mély ökumenikus tapasztalattá, amely új energiát és örömet adhat a teljes, látható egység felé vezető lépéseinkhez. Amikor 1530. június 25-én Augsburgban felolvasták az augustai hitvallást, a Confessio Augustanát, a nyugati egyház egysége veszélyben volt,
1: the unity of the Western Church was imperiled,
0: de még nem volt széttörve. Az augsburgi hitvallás szerzőinek, ahogy elődöm, Szent II. János Pál pápa fogalmazta 50 évvel ezelőtt az ágostai hitvallás 450. évforduló alkalmából, az volt a szándékuk, hogy tanúságot tegyenek az egy szent katolikus és apostoli egyházba vetett hitükről. Az augsburgi hitvallás eredetileg az egyházon belüli kiengesztelődés dokumentumaként szolgált. Csak később kezdték megosztó hitvallási szövegként értelmezni, állapította meg Leó pápa. 2030 felé tekintve jó lenne, ha ismét sikerülne közösen megerősítenünk a Confessio Augustana hitvallás előtti ökumenikus lehetőségét. A pápa őszintén kér minden hívőt és különösen a teológusokat, hogy Krisztusra és az ő evangéliumára összpontosítsák figyelmüket. Térjünk vissza mély állítatta a közös gyökereinkhez, az ősegyház és az egyházatyák hitéhez, hogy újra felfedezzük az apostoli és hitvallás előtti örökségünket, mely valóban egyesít minket Krisztusban testvérekként. Krisztus ugyanis nem válhat idegen szóval a mi világunkban, amelynek szüksége van Krisztus ökumenikus tanúira, akik életükkel és tetteikkel megismertetjük őt, mert egyedül ő az élő forrás, amely képes betölteni az emberiség legmélyebb vágyait. Kedves fivéreim és nővéreim, egyesülve ebben a közös ökumenikus és missziós feladatban, szeretném ismét megköszönni látogatásotokat. Újítsuk meg elkötelezettségünket az egység iránt azáltal, hogy együtt imádkozunk, ahogyan az Úr tanított minket imádkozni.
1: Let us renew our commitment to unity by praying together now, as Jesus has taught us.
0: Kérte a Szent Atya, és közösen elimádkoztak a mi atyánk imádságot angol nyelven. A kialkotás során Leó pápa külön köszöntötte a 64 éves Henrik Stubb-Kiaert, dán evangélikus teológust és püspököt, akit 2023-ban választotta meg a Lutheránus Világszövetség elnökévé.
2: Leó pápa a dumonkos nővérekhez. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve. Szeptember 30-án Leó pápa a dumonkos szemlélődő nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében arról buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Leó pápa örömének adott hangot, hogy röviddel azután találkozhat a bizottság tagjaival, hogy az egyház elismerte Isten szolgálója, Mária Petra Giordano nővér, a prédikátorok rend fogadalmas nővérének hősies erényeit. Emlékeztette őket, hogy az első női közösségek nővérei kezdettől fogva elsősorban a szemlélődő imádságnak és a tanulásnak szentelték magukat. Aquinoi Szent Tamás szerint saját szemlélődésünk gyümölcsét kell átadnunk másoknak. Ezt az igazságot Szent Domonkos is felismerte és gyakran idézte, miszerint minden tanúságtévő szónak a csendből, a meghallgatásból, az imádságból és az Istenhez fűződő mély kapcsolatból kell fakadnia. A csendben befogadjuk az Isten igéjét, és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket. Ez lehetővé teszi, hogy ő benne ismerjük meg a személyeket és az eseményeket, majd azt adjuk át másoknak, amit általa megéltünk és megértettünk. A csend megteremtése segít olyan szilárd kapcsolatokat építeni, amelyeket Isten igéje éltet.
1: Hacer silencio es un acto de la voluntad que implica toda la persona y que ayuda a vivir relaciones sólidas.
2: Ez különösen fontos napjaink felgyorsult világában, ahol minden űrt azonnal be kell tölteni. A csendben ugyanis meghallgatásra találnak azok a kérdések, amelyeket minden ember megfogalmaz, de amelyekre nem mindig könnyű egyedül válaszolni. Ezért szükséges, hogy a közösségeink a valódi és mély béke oázisai legyenek, ahol elhallgat a külsőségekkel járó zűrzavar, s ahol megnyílhatunk Isten hangjának meghallgatására. Tanította a föderáció előjáróit a Szent Atya. Arra bátorította őket, hogy ne aggodalmaskodjanak, hanem inkább arra figyeljenek, hogy mit kér a lélek ma a domonkos szemlélődő élettől, és hogy a nehézségek közepette se veszítsék el lelkesedésüket, bizalommal folytassák hivatásukat, és legyenek egységesek. Végül még azt kérte tőlük, hogy a szűzanya segítségével
3: y con la ayuda de su gracia a verter también sobre las heridas de la humanidad
2: en... legyenek a megsebzett emberek vigasztalói és a remény hírnökei.
0: Leó pápa beszéde a Vatikán gondozó Héra környezetvédelmi csoporthoz. A gondoskodás kultúrájával működjetek. A Szent Atya csütörtökön délben az apostoli palota Kelemén termében fogadta a Héra nevű környezetvédelmi vállalat tagjait, akik ellátják a Vatikán környezetvédelmi szolgáltatásait a kormányzósággal 2025. decemberében aláírt megállapodásnak megfelelően. Hozzájuk intézett beszédében a pápa kiemelte, a Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúrája sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Bevezetőjében a Szent Atya kifejtette, hogy a Héra csoport küldöttségével való találkozás lehetőségét kínál arra, hogy újra hangsúlyozzák a teremtés védelemmel kapcsolatos felelősség fontosságát.
1: Nostra responsabilità nella tutela del creato.
0: A Biblia első lapjaitól kezdve teremtett világunk védelme ott szerepel Isten első parancsolatai között, amelyet ő az embereknek adott, ezért ez egy originális, eredeti feladat, amelyet a Héra csoport is végez. A pápa hálás a szolgálatukért, amellyel hozzájárulnak közös otthonunk gondozásához, és arra buzdítja őket, hogy folytassák ezt az elkötelezettségüket. Korunk ökológiai kihívása sürgetőbb, mint valaha. Egyrészt az erőforrások ellenőrizetten fogyasztásának vagyunk tanúi, másrészt a hatalmas mennyiségű hulladék kezelése és ártalmatlanítása egyre nehezebbé válik. Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy minden használt tárgyat puszta hulladékként kezeljük, meg kell változtatni viselkedésünket, és egy másik útra kell lépnünk. Ez lényegében azt jelenti, hogy túllépünk a fogyasztói modellen, és egy olyan termelési rendszer felé haladunk, amely képes megőrizni földünk korlátozott erőforrásait. Isten parancsát szem előtt tartva,
1: Memory del comandamento di Dio.
0: Keresztényként nem nyugodhatunk bele abba, hogy elfogadjuk a leselejtezés kultúráját, hanem az a hivatásunk, hogy bölcsen használjuk fel a teremtést. Az újrahasznosítás területén végzett munkájuk azt mutatja, hogy lehetséges elkötelezetten működni ebben az értelemben. A Vatikánban végzett munkájuk is azt mutatja, hogy a leselejtezés kultúráját sikeresen lehet ellensúlyozni a gondoskodás kultúrájával. Ez nem korlátozódik pusztán tárgyakra és termékekre, hanem kitered az emberi munkára, a munkára pedig az emberekre is. Valóban mi vagyunk azok, akik a világot lakjuk, és döntéseinkkel, viselkedésünkkel, Isten ajándékaként éljük meg azt. Már Ferenc pápa is tanította, hogy az újrahasznosítás és a körforgásos termelés modellje jó módszer a fenntartható környezet biztosítására a jövő generációi számára. Fontos, hogy példát mutassunk a következetességre. Az egyháznak kell elsőként megvalósítani azt, amit ő maga hirdet. Együttműködésünk révén egyre szebbé és befogadóbbá tehetjük mindenki otthonát, zárta a Vatikánt is gondozó Héra környezetvédelmi csoport az intézet beszédét Leó pápa. Döbbenet címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékedését az évközi 27. vasárnapra.
4: Döbbenet. Amikor Munkácsi Mihály már híres festő lett Párizsban, világhíréből valami hazaszivárgott a falujába is. Egyszer hazalátogatott, felkereste a keresztanyját, aki nagy szeretettel fogadta, majd ezt mondta neki, hallom, Mihály, híres festő lettél. Igazán kipingálhatnád a tornácunkat. Lehet, kicsit elmosolyodom ezen, és elcsodálkozom magamban, hogy milyen érdekszeretet van egy kijelentés mögött. Nem annyira Munkácsi személye kellett, hanem inkább az, amit adni tudott. És amikor ezt gondolom, magamban nézek. Nem gondolkodom én is sokszor hasonlóképpen. Akarom az ajándékot, de az ajándékozó már kevésbé érdekel. Érdekel az örökség, de az, aki mögötte van, ne szóljon bele az életembe. Olvastam egy felnőtt fiúról, aki rendszeresen pénzt kért az apjától. Amikor az apa egyszer megkérdezte, mire kell, a fiú csak ennyit mondott, nagykorú vagyok, mit érdekel? Valahol ez a mai evangélium drámája is. Az atya ajándékát elfogadom, de hogy beleszóljon az életembe, az már nehezemre esik. Kisegítőnek elfogadom, de megváltónak már kényelmetlen. Jézus egy szőlőskertről beszél. Gazda mindent előkészít, bekeríti, őrtornyot épít, taposó gödröt készít. Gondoskodik róla is, csak ezután bízza rá a munkásokra. Pontosan így tesz Isten is. Az életemet nem birtokba kaptam, hanem rám bízta azt ajándékként, időmmel, képességeimmel, kapcsolataimmal, családommal, hivatásommal, hitemmel együtt. A szőlő nem a munkásoké, csak rájuk van bízva. Éppen itt válik kelemetlenni a példabeszéd, mert egy idő után úgy viselkednek, mintha az övék lenne. Talán minden bűn egyik gyökere ez, amikor az ember elfelejti, hogy nem tulajdonos, hanem sáfár. Nem én vagyok az élet ura, nem én vagyok a világ közepe, nem azért kaptam mindent, hogy kizárólag magamnak használjam. Isten pedig újra és újra elküldi szolgáit. A bibliai történetben ezek a proféták, akik figyelmeztetnek, hívnak, emlékeztetnek. Az egyet megverik, a másikat megölik, a harmadikat megkövezik. Micsoda türelme van ennek a gazdának. Ha én lennék a helyében, talán már rég elveszítettem volna türelmem, hiszen adtam elég esélyt. Isten azonban nem így gondolkodik. A példabeszéd legmegrázóbb mondata számomra az, hogy végül elküldi a számára legdrágábbat, a fiát. Hát, ha őt megbecsülik. Ez már nem egyszerűen türelem. Ez Isten szeretetének döbbenetes logikája. Jézus itt már saját sorsára világít rá. Az örököst kiviszik a szőlőből és megölik. Néhány nappal később Jézust is kivezetik Jeruzsálemből, a városon kívülre, és keresztre feszítik. Ez az ember válasza Isten szeretetére, mégis itt történik valami egészen rendkívüli. Az elvetett kő szeglet kővé lesz. A kereszt, amely úgy néz ki, mint Isten veresége, a megváltás helyévé válik. Az ember még azzal sem tudja legyőzni Istent, hogy elutasítja, mert Isten a mi nemünkből is képes utat nyitni az igen felé. Nem az a kérdés, hogy vallásos vagyok-e, hiszen itt Jézus éppen vallásos emberekhez, a főpapokhoz és a népvéneihez beszél. Lehet valaki nagyon közel a templomhoz és közben nagyon távol Istentől. Lehet imákat mondani úgy, hogy közben nem engedem Istent beleszólni az életembe. Lehet kérni Istentől, és közben soha nem kérdezni tőle, Uram, te mit szeretnél tőlem? Több szeretetet? Több türelmet? Több irgalmat? Több nagy lelkűséget? Több megbocsátást? Vagy csak elfogyasztom azt, amit kaptam? Talán itt van az evangélium legszebb része. Már sokszor elrontottam, nem mindig hoztam gyümölcsöt. Volt, amikor sajátomnak tekintettem azt, amit csak rám bíztak. Volt, amikor félretoltam Isten szavát, mert nem érdekelt, ő mit szeretne. Ő pedig nem mondott le rólam. Ez az örömhír. Még mindig küld. Még mindig szól. Még mindig hív. Még mindig van út vissza ő hozzá. Talán nem is az a legnagyobb csoda, hogy az ember újra és újra képes nemet mondani Istennek, hanem az, hogy Isten ezek után is újra megszólítja az embert. Mert ez az Isten őrülten szeret minket. Ennél nagyobb örömhír nincs. Nem is kell. Ez elég. Ez minden.
0: Sajgó Balázs atya emlékérését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az Irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor bölcsessége című műsora lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: Éhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk

0: az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki erre a szentírási idézetre helyezi az életét, akkor a legfontosabbat megragadta. Mert egyrészt a szemünket mindig a jó Istenre tudjuk vetni, irányítani. Az én életemben nagyon sok csoda történt. Az egész életpályám úgy zajlott, hogy a jó Isten az előttem levő utat folyamatosan mutatta. Mutatta akkor is, amikor pályámat kerestem. Szinte azt mondhatnám, hogy ilyen jelzőtáblákat állított nyilakkal. Mutatta akkor is, amikor a páromat kerestem és megtaláltam. Egyébként ott volt mellettem már 9 évig. Már 9 éve ismertem, úgy értem. És akkor megmutatta, hogy ő az. Akkor megvilágosodtam. Mutatta akkor is az utat, amikor betegség miatt elvesztettem páromat, és meghalt. De pontosan a hitünkből adódóan megmaradtunk egymás mellett. A mai napig is úgy érzem és tapasztalom, hogy ő velünk van, itt van a családban, és nem csak a gyerekeimmel közösen érezzük ezt, hanem a nagyobb családban ünnepeljük az ő ünnepeit. A nővérem mindig föl szokott hívni, amikor házassági évfordulónk van. Megható, hogy az ő jelenléte már 16 éve lesz, hogy meghalt, de az ő jelenléte olyan meghatározó volt az életünkben, hogy a mai napig is ünnepet tud teremteni a lényével, a nyomaival, a keze munkájával, és azzal, amit ő ajándékba adott nekünk. A Jóisten szeretete a mai napig is minden nap egy új lehetőség nekünk, és én azt tapasztalom, hogy ha hiszek ő benne, és ez így van, akkor tényleg nyugodt lehet a szívünk.
1: Rónaszéki Tamás hegedűművész gondolatait hallották.

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a vérasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

mulatok képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai katekézisünkben szeretnék egy picit a fő angyalokról beszélni, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael fő angyalokról, akik Isten küldöttei, oltalmazói és szolgái. Ez egy különleges, titokzatos és mégis nagyon közel hozzánk álló téma, az angyalok, és ezen belül is három olyan főangyal, akiket az egyház név szerint is ismer. Tulajdonképpen három név, három küldetés, három különleges üzenet. Mihály azt kérdezi, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát Gábor neve Isten erejére utal. Rafael neve pedig Isten gyógyít. Ha ezt a három üzenetet egymás mellé tesszük, szinte egy egész keresztény életprogramot kapunk. És pedig Isten legyen az első, bízzunk Isten erejében, és engedjük, hogy Isten meggyógyítsa szívünket. De nézzük meg, hogy kik is az angyalok. Mielőtt Mihályról, Gáborról és Rafaelről beszélünk, fontos megértenünk, mit tanít az egyház az angyalokról. Tehát az angyal nem egy kedves mesebeli figura, nem egyszerűen egy szárnyos emberke, és nem is valamiféle személytelen energia. A katolikus egyház katekizmusa szerint az angyalok tisztán szellemi, test nélküli, láthatatlan és halhatatlan személyes lények, akik értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. Az angyal szó tulajdonképpen nem is elsősorban a természetüket, hanem a küldetésüket jelöli. Az angyal Isten küldötte. Szent Ágoston gyönyörűen fogalmaz, angyal a szolgálat neve, a természeté pedig szellem, lélek. Vagyis az angyalok Isten szolgái és követei. Nem Istennel egyenrangú lények, nem istenek, ők is teremtmények, de olyan teremtmények, akik egészen Isten szolgálatára rendelték magukat. A Szentírásban újra és újra találkozunk velük.

neki. A Getsemáni kertben pedig angyal erősíti Jézust a szenvedésében. A feltámadás hajnalán ismét angyalok hirdetik az örömhírt. Az egyház katekizmusa szerint egész földi életét körülveszi az angyalok imádása és szolgálata. Másik nagy fő gondolatunk, hogy az angyalok nem magukra mutatnak. Ez nagyon fontos. Tehát az igazi angyal mindig Istenre mutat. Nem azt mondja, néz rám, hanem néz Istenre. Ezért veszélyes minden olyan vallásosság, amely az angyalokat szinte önálló hatalomként kezeli. Az egyház nem angyalimádásra tanít. Az angyalok tisztelete mindig Isten dicsőségére vezet. Az angyal nem cél, az angyal útjelző. Mint amikor az úton egy tábla azt mondja, arra van a város. Nem állunk meg a táblánál, hanem tovább megyünk abba az irányba, amelyet mutat. Így vannak az angyalok is, ők Istenhez vezetnek bennünket. Szent Mihály, ugye ki olyan, mint az Isten, ezt jelenti az ő neve. Hát kezdjük Szent Mihállyal. A neve héberül Mikhael, aminek a jelentése ki olyan, mint Isten. És milyen különös, hogy ez nem egy egyszerű kérdés, ez egy hitvallás. Ki olyan, mint Isten? Senki. Nincs senki, aki olyan lenne, mint Isten. Nem a hatalom, nem a tudás, nem a siker, nem az ember, nem a technológia. Semmiféle földi hatalom. Isten az Isten. Szent Mihály neve arra emlékeztet, amikor az ember önmagát akarja Isten helyére tenni, akkor elveszíti önmagát. Szent Mihályról különösen a Dániel könyvében, Jódás levelében és a Jelenések könyvében olvasunk. A Jelenések könyvének híres jelenetében Mihály és angyalai harcolnak a sárkánnyal. A sárkány pedig a Szentírás szerint a gonosz, annak a jelképe. Ezért lett Szent Mihály az egyházban különösen is a védelem és a gonosz elleni küzdelem jelképe. De vigyázzunk, ez nem egy mitológiai történet, amelyben két egyenrangú hatalom harcol. A keresztény hit szerint Isten az Úr. A gonosz teremtmény, a gonosz hatalma nem egyenlő Isten hatalmával. Tehát Szent Mihály küldetése éppen azt mutatja, Istenhez tartozni azt jelenti, hogy nemet mondunk a rosszra. Talán azt mondjuk, ez nagyon szép. De mit jelent ez nekem? Nagyon sokat. Mert mindannyiunk életében vannak lelki küzdelmek, vannak kísértések, harag, irigység, féltékenység, házasság, önzés, gőg, nem házasság, bocsánat, hazugság, bosszúvágy, megbocsátásra való képtelenség, és néha egy-egy gondolat belülről lassan elkezdi rombolni az embert. Nem számít, tedd meg, mindenki ezt csinálja, neked is jár, ne bocsáss meg, bosszuld meg, Isten úgysem törődik veled. Ilyenkor szükség van lelki éberségre, és milyen szép lehet ilyenkor egyszerűen kimondani, Szent Mihály főangyal, segíts, hogy Isten mellett maradjak. És most lépjünk tovább a második főangyalhoz, Szent Gáborhoz. Ha Mihály a küzdelemre emlékezted, Gábor az örömhírre. Gábor a Szentírásban különösen az üdvösség nagy üzenetének a hírnöke. Ő az, aki Máriához érkezik, és elhangzik az egyik legszebb mondat az egész Szentírásban. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Micsoda pillanat egy angyal, egy fiatal názáreti leány, egy egyszerű ház, egy emberileg jelentéktelennek tűnő hely. És ott kezdődik valami, ami az egész világ történetét megváltoztatja. Gábor nem saját üzenetet hordoz, Isten üzenetét hordozza. Ez az angyal küldetésének a lényege. És Gábor üzenete azonban nem egy gépies parancs. Isten megszólítja Máriát, és Mária válaszol, íme az Úr szolgáló leánya legyen nékem a te igéd szerint. Olyan egyszerű mondat, de olyan nagy hit van benne. Mária nem lát mindent előre, nem tudja pontosan, mit fog történni, mit fog tenni, nem tudja, milyen

lesz az út, de bízik. Ezért Szent Gábor számunkra a meghívás és az igen angyala is. Isten ma is megszólít. Nem féltétlenül egy angyalon keresztül, lehet egy evangéliumi mondaton keresztül, egy prédikáción, egy ember szaván keresztül, egy lelkiismereti felismerésen keresztül, egy nehéz élethelyzetben, és talán Isten ma tőled is kér valamit. Egy bocsánatot, egy újrakezdést, egy szolgálatot, egy imát, egy döntést. Neked is lehet egy Mária pillanatod, amikor azt mondod, hogy Uram, nem látom az egész utat, de igent mondok neked. Rafael, akinek a neve Isten gyógyít, történetét különösen Tóbiás könyvéből ismerjük. Rafael elkíséri az ifjú Tóbiást útján, segíti őt, vezeti, és közben gyógyulás történik. És Tobit, Tóbiás édesapját, aki megvakult, Rafael közreműködésével Isten meggyógyítja. De Rafael története nem csak a testi gyógyulásról szól, mert az embernek nem csak a szeme lehet beteg, beteg lehet a szíve is, lehetnek láthatatlan sebek, évek óta hordozott sérelmek, gyermekkori fájdalmak, elutasítottság, gyász, csalódás, meg nem bocsátás, bűntudat, magány, és vannak olyan sebek, amelyeket senki nem lát. Az ember mosolyog, beszél, dolgozik, teszi a dolgát, és belül mégis valami vérzik. Ilyenkor mindig gyönyörű imádság, Szent Rafael, őrangyal, kérd Istent, hogy gyógyítsa meg a szívemet. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

angyalok képében áruhába bújva. Angyalok figyelik minden léptedet. Ha kitárod szíved mindig újra s újra, szebbítik, jobbítják földi létedet. Szeretni tanító, érző, kedves lelkek mutatják a fényt, mely világít belül. Elfogadnak téged, önzetlen szeretnek, s érzed a békesség szép szívedre ül. Nyisd hát meg a szíved, legyél jó gazdájuk, s hálájuk betölti szabad perceid. Engedd figyelmedet sugározni rájuk, s lelked az örömtől csordultig telik.

Kedves Magyar Rádió hallgatók, Rafaelnél különösen az ő története szép a családok számára. Tóbiás útra kell, útközben társa és segítője lesz Rafael. Tóbiás házassága is egy olyan történet, amelyben jelen van a félelem, a veszély és végül Isten gondviselése. Ezért Szent Rafaelhez különösen is fordulhatunk házasságokért, családokért, fiatalokért, utazókért, betegekért, gyógyulásra várókért, de mindig úgy imádkozzunk, hogy Istenem, a te akaratod legyen meg. Mert a keresztény ima nem varázsige, nem azt mondjuk, hogy Rafael lesz nekem feltétlenül add meg, hanem Rafael kíséri Isten elé, és kért számomra azt a gyógyulást, amelyet Isten akar adni. Lehet, hogy Isten meggyógyítja a testet, lehet, hogy megerősíti a lelket, lehet, hogy a szenvedés közepette ad olyan békét, amely túlmutat minden emberi magatartáson. Tehát a három főangyal üzenete, tegyük egymás mellé most a három főangyalt, Szent Mihály ki olyan, mint az Isten, ő arra tanít, hogy ne engedd, hogy bármi Isten helyére kerüljön az életedben. Szent Gábor, Isten üzenetének a hírnöke, ő arra tanít, hallgass meg Istent, és merj igent mondani neki. Szent Rafael, Isten meggyógyít. Ő arra tanít, vidd sebeidet Istenhez, mert ő nem csak a testet, hanem a megtört szívet is képes gyógyítani. Milyen csodálatos lelki program, Mihály a védelem, Gábor a küldetés, Rafael a gyógyulás. Mit tanítanak nekünk az angyalok? Az angyalok arra tanítanak, hogy az életünk több annál, mint amit a szemünkkel tartunk. Mi sokszor csak a látható világot érzékeljük, a fizetést, a számlákat, a betegséget, a munkát, családi problémákat, politikát, híreket, tehát a mindennapi gondokat. De a keresztény ember tudja, hogy van egy láthatatlan valóság is, van Isten, van kegyelem, van üdvösség, van angyali világ, van lelki küzdelem, és van lelki élet. A láthatatlan világ nem kevésbé valóságos attól, hogy nem látjuk. És itt jutunk el valami nagyon személyeshez. Minden ember számára fontos az őrangyal gondolata. A katekizmus tanítása szerint Isten gondviselése az angyalok szolgálatát is magába foglalja, és az egyház külön ünnepli az őrangyalokat október 2-án. És gondolj bele, lehet, hogy amikor te azt gondolod, hogy egyedül vagyok, akkor a mennyország valósága sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Nem vagyunk egyedül, de még ennél is fontosabb, Isten nincs távol. Az angyalok nem Istent helyettesítik. Ők Isten szeretetének a jelei. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

angyalok körében alszom igaz álmom. Nincs is ellenségem szerte a világon. Szeretet vesz körül. Szívük értem dobban, ettől vagyok boldog, s nem tartom titokban. Hely, ha egyszer én is kis angyal lehetnék, én vigyáznám álmát annak, kit szeretnék. Nem is lenne gondja, többé sose félne. Boldogan, szeretve, mosolyogva élne.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Günther remete. Kaffenburgban, Arnstadt mellett született 955 körül. 1006. februárjában vagyonáról lemondott a göllingeni kolostor javára. Az eset nagy vízhangot váltott ki, s még Herzfeldi Lambert is megemlékezik róla évkönyveiben. 1006. Günther nemes türingiai férfi szerzetes lett Herzfeldben. Günther a kolostorban nem találta meg nyugalmát, ezért 1008-ban kivonult remetének a bajor erdőkben. 1011-ben Rychnach közelében telepedett meg, ahová más szerzetesek is jöttek, és egy közösséget alkottak. Templomukat a passaui püspök 1019-ben áldotta meg. A szerzetesek különálló kis cellákban laktak, de imádságra és étkezésre összejöttek. Günther missziós tevékenységet is folytatott Magyarországon és Csehországban, mert rokona volt Gizella magyar királynőnek. Valószínűleg a királynő szavára hívta meg Szent István király Günthert, hogy vegyen részt a magyarok térítésében. Először 1015-ben jött Magyarországra, és kezdeményezésére alapította a király a Bakonybéli remeteséget, ahol egy ideig Szent Gellért is élt. Élete 5 utolsó esztendei teljes magányban töltötte. 90 éves korában, 1045. október 9-én halt meg. A Prága melletti Brevnovi kolostorban temették el. Hamarosan nyilvános tiszteletben részesítették, de hivatalos eljárást nem folytattak. Erekjéit 1420-ban a husziták szétszórták.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

döntéseink felelőssége és szabadsága. Isten ismeri az életedet, de ez nem azt jelenti, hogy életed nem a tied. Isten előre ismeri összes döntésedet. Tudja, hogyan határozol, és hogyan válaszolsz majd. Mondta Harry Bullard S.J.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélget.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban dr. Kovács Zoltán mariológus atyát, a budapesti Szent István Bazilika helyettes plébánosát.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönjük, hogy eljött, és kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Ragyogj be szívünk mélyét, és vezess bennünket a te bölcsességeddel, a te erőddel, a te világosságod által, hogy mindig meglássuk és meg tudjuk cselekedni a mennyei Atya akaratát. Köszönjük, hogy ajándékait között ott tudhatjuk, a boldogságos Szűz Máriát is. Segíts, hogy mindig ráhagyatkozzunk, és engedjük, hogy ő vezessen bennünket hozzád. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást.
1: Mindig nagy szeretettel.
0: Beszéljen nekünk a hitélete kezdetéről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással rá, hogyan is kezdődött, és aztán milyen utat járt be.
1: Akik nem ismernek, lehet, hogy számukra nagy meglepetés lesz, de én nem kaptam vallásos nevelést. 10 éves koromban lettem megkeresztelve. Hát ugye húzódott, jó lenne már ezt a büdös kölyköt megkereszteltetni végre, és így telnek a hónapok, telnek az évek. Nem lobbant be még a hitélet nálunk annyira akkor. Végül is jó anyám volt, akinek ott motoszkált a szívében a hívás mindig, hogy akkor most már jó lenne ezt megejteni. Igen, ám csak jött egy akadály. 9 éves voltam, amikor nem tudom, és már valószínűleg nem is derül ki, ki volt az az atya, majd lehet, hogy oda átkezett csókolok neki, aki ez egyszer elvitt édesanyám egy számára kedves helyen, a Szent Rita plébánián éppen. És nagyon hálás vagyok annak a paptestvérnek, most már paptestvérnek, aki engem 9 éves koromban nem volt hajlandó megkeresztelni. Ugyanis málhatott volna úgy a helyzet, hogy jó van, asszonyom, jöjjön, persze, megoldjuk, leüntjük a gyereket, és akkor annyiba marad a dolog. De ez a drága pap, atya, paptestvér azt mondta, hogy ő ragaszkodik, az előíráshoz ragaszkodik. A törvényhez, úgyhogy azt mondta, hogy ez egy nagy ló, ennek már hitoktatása kell járni előtte. Hát persze, hát az megint, hát milyen dolog, hát idősebb rokon megkereszteltek, jó, hát persze, ő 3-4 éves volt, az megint más. Akkor megint húzódott az idő, és akkor költöztünk be a belvárosba, a Ferenciek tere környékére. És ott újra előjött a gondolat, lévén, hogy a közelség a Ferences templomnak adott volt, hogy na akkor itt ezt megint meg lehetne ejteni. És emlékszem, hogy talán jó anyám érdeklődött előtte, gondolom, mert ha nem, akkor nagyon-nagyon cakra mehettünk. Jött is éppen egy reverendába öltözött atya ott a folyosón. Én bementem oda úgy hit nélkül, templom, idős nénikék, orgona, tömjén füst, csak azt tudnám, mit keresek én itt, na mindegy. Legyen meg anyám akarata, valahogy úgy voltam az egésszel. Aztán majd csak megkeresztelnek, aztán felejtsük el ezt a történetet is. Én körülbelül így léptem be oda. 10 éves koromban. Valószínűleg túl jó sikerült a hitoktatás, mert már az első órán valami megragadott. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni. A legelső, amit láttam, hogy ugyan sok mindent nem értek abból, amit ez a pap magyaráz, de az, hogy ennek az embernek ez az élete, az valahogy lejött róla. Az, hogy ez benne él, hogy neki ez fontos. Hogy ezt meggyőződéssel és hitelesen mondja, bár többségét nem értem annak, amit mond, de nem baj, majd valami lesz. Aztán óráról órára mindig valami következett. Például az, hogy ha más nem, egy-egy mondatot, gondolatot el tudtam csípni, és elgondolkodni rajta, ha a többi részén nem ismert, még magas volt, idegen volt, de legalábbis az, hogy na, ez megint mondott valami értelmes dolgot.
0: Egyéni hittanórára kezdett járni, vagy egy csoportba?
1: Valójában én nagyobb csoportba tettek be, én negyedikes voltam akkor, és én 7.-8.-osokkal voltam együtt, nem is az én korosztályom volt igazából, de úgy elkezdett érdekelni, tehát amikor beszélt ugye a hitről, valamit mindig elkaptam benne. És valahogyan kihívásnak éreztem, hogy nagyobbakkal ülök ott, és úgy lehet gondolkodni dolgokon. És hogy minden órán valami megragadt, és elkezdődött egy olyan szakasz, amikor senki meg nem kérdezte tőlem, hogy most akkor hogyan állok a hithez. De ha megkérdezték volna, akkor már valószínűleg nem mondtam volna azt, hogy felejtsük már, mert ennek nincs értelme. hanem valami kezdett úgy egy kicsit átfordulni, meg alakulni. A karakteres pont volt, amikor emlékszem, hogy egyszer otthon elkezdtem megpróbálni imádkozni. Nem tudom jobban mondani. Valahogy így, és azt sem tudom jobban mondani, sikerült. Tehát valahogy úgy megkap az ember a lelke mélyén egy békét, egy visszajelzést, hogy ez megérkezett. Úgy ezt valaki meghallotta, nem a levegőbe ment el, hanem élő személlyel léptem kapcsolatba. Valahogy ez újra belobbantott valamit belül, hogy igen,

0: be lelkébe valami. Mintha egy töbletet nyerne, ami addig nem volt, és most jön rá, hogy mi hiányzott neki, vagy pontosabban ki. Tehát az a mennyei boldogság, ami az embert későbbiekben is majd egy áldozás után, gyónás után eltölti, mint amikor ugye a mennyország lehajlik az emberhez. Azt éltem meg én ott bő 10 évesen, és onnantól volt szándékom arra, hogy folytassam. Hát anyám úgy volt vele, hogy végül is nincs rossz helyen a kölök, úgyhogy folytassuk persze, és akkor következett az első áldozásra való készülés. És akkor lobbant be nekem igazából, úgy hívnám ezt a szakaszt, hogy az értelemnek a megtérése. Tehát akkor inkább az, hogy elkezdtek érdekelni a dolgok. Hú, akkor még volt agyam, nem úgy, mint most. Tehát még akkor elolvastam valamit egyszer, és utána megmaradt egy életre, most már erre sajnos nem vagyok így képes, de akkor behabzsoltam a hittankönyveket, elkezdett érdekelni. És egyiket a másik után, és úgy kértem, hogy vegyük meg azt is azt, de egyszerűen megnyílt egy új világ. Egy új világ, amiben kezdtem magam otthon érezni. Hát persze még rengeteg mindenen kellett alakítani. De mégis, és látta az Istvántja is, hogy ez működik, és oké, és én egyre inkább ástam bele magam ebbe a dologba, és elérkezett az első gyónás és első áldozás ideje, ugye papként is később mindig szeretem külön említeni, mert bár együvé tartozik, de nem sokszor a gyónás az, mintha elsikadna az első áldozás árnyékában. Tehát azért nagyon fontos, hogy első gyónásra is készül az ember.
1: Pedig anélkül utána nem működik.
0: Persze, hát muszáj először méregteleníteni azt, hogy különösen, ha már tud az ember azért bűnöket elkövetni, 11 néhány évesen különösen. Onnantól folytatódott ez az egész boldogság, úgymond, hogy igen, ez egy újabb dimenzió megint, ami megnyílt, újabb dolgok, a Szentléleknek egy újabb működése. Sose felejtem le azt a jelenetet, ugye hát már elkezdtem akkor misére járni, első áldozásra készülve, és akkor láttam, hogy ott a nagyobb társak, akikkel hittanos voltam, hogy ott állnak az oltár körül, és hogy minisztrálnak, és ugye elkezdtem úgy vágyakozni, milyen jó lehet nekik, hogy ott vannak az oltár közelében, az áldozat közelében, mert ez egy nagyon szent dolog, hát még minden nem fogtam főbe, akkor se, most se, de akkor pláne. És emlékszem, hogy gyűrköztem a szavaimat, hogy valahogy meg kéne közelíteni az atyát, hogy te, hát hogy lehet ilyet megfogalmazni, hát olyan nagyok azok, meg tapasztaltak, én meg mit akarok ott, hát hogy, és akkor gyűrköztem a szavaimat, erre jó, oda jön hozzám a folyosón magától, hogy de Zoli, én úgy gondolom, neked jó lenne minisztrálni. Köszönöm, hogy kimondta, éppen ezt szerettem volna valahogy kérni. Úgyhogy egy héttel az első áldozás után már beállhattam minisztrálni, zöldfülőként minden, de pünkös vasárnapja volt, 91-ben emlékszem, és az megint egy nagy boldogságot adott. Aztán egy kicsit messzi volt még a bérmálás. Ott
1: 91?
0: 91, akkor voltam majdnem 12. És elkezdtem minisztrálni, és ez egyre jobban újra begyűrűzött. Valahogy a bérmálásnak is letett a távolsága egy kicsit, mert akkoriban még jobban azt hajtották, hogy később bérmálkozni, meg ilyen nagykorúság, meg ilyen, amit tudjuk, hogy ez nem helyes önmagában. És egy kicsit a takaréklángra jött utána az egész. Tehát egy távolabbi perspektívának tűnt, azért nyilván értek kísértések minden oldalról. Utána bekerültem egy másik hittancsoportba, kisebbek voltak, nem nagyobbak, az valahogy kicsit olyan nem motivált annyira, meg egy nagyon fárasztó nap végén, kedden este emlékszem, hogy keresztbe állt a szemem, aztán nem fogtam föl semmit az egészből. Kicsit olyan elkezdődött egy ilyen szárazabb szakasz, egy ilyen nehezebb szakasz. És akkor egy kicsit olyan, nem is elmaradozás, de mégis olyan takarékláng üzemmód. 94-ben kezdtem el megint érezni, de ilyen fölülről jött dolog, mert nem volt kézzelfogható előzménye, hogy tulajdonképpen én olyan boldog voltam, amikor rendszeresen áldoztam, amikor minisztráltam. Hát miért nem lehet ezt visszaállítani rendesen? Hát most miért össze-vissza járok reggel este misére, amikor gondolok, hát annak is megvolt a maga jelentősége, vagy a értelme olyan szinten, hogy láttam több félét is így. De egy olyan szomjúság rám tört akkor, hogy miért nem lehet ezt visszarendezni? Hát ez rajtam múlik nekem, ehhez volna jogosítványom, úgymond. És akkor újra fölvettem ezt a szálat. És azt mondanám, hogy ha az értelem megtérésének hívom az első szakaszt, akkor ezt hívnám a szív megtérésének. Mert itt jöttek igazából azok a nagyon mély belső megtapasztalások. Azok a lelki élmények, amit talán olyan szinten vagy más formában, vagy úgy nem is voltak azóta. Tehát ez egy nagyon markáns indítás volt. Mondhatni kicsit olyasmi, mint a pünkösd esemény.
1: 14 éves kora körül.
0: Így van. 14 voltam éppen ősszel, emlékszem. 8. ma. És ja igen, még hozzátartozik a dologhoz, hogy ilyen gyermeki tetszés szintjén 91-2 környékén, hát amikor megkereszteltek pontosan, én kimondtam egy ilyet, hogy mi lenne, ha pap lennék. De hát ennek még egy kicsit el kellett ülni, és meg kellett érnie. engem akkor nagyon elkezdett érdekelni a biológia, meg orvostudomány, meg ilyesmiket. Tehát én

0: úgy mentem 8. gimnáziumba, Ötvös József gimnáziumba vettek fel ott a belvárosba, hogy hát én ezt elvégzem, aztán majd valami orvosi pálya. Én teljesen így mentem neki. Hát egy kicsit másfajta sikeredett a lelkeket kell gyógyítani most. Tehát én, a papság érdekes egyébként, hogy az atya megkérdezte tőlem, hogy akarsz-e még pap lenni, és én mindenki legnagyobb meglepetésére nem azt mondtam, hogy jó, hát én ezt már elvetettem, hanem hogy hát esetleg meglátjuk. Pedig nekem ilyen diplomáciai érzékem sose volt. Ez valahogy a Szentlélek úgy engedte, hogy ne tegyem be teljesen a halott kategóriába, csak úgy egy kicsit úgy félrement, akkor aztán nem azt foglalkoztam egy-két éven keresztül. És utána megint ez a szív megtérése szakaszban belobbant, és nem tudnám igazából nagyon egy eseményhez kötni, ez úgy alakult és szövődött ez az egész dolog. Igen, voltak ilyen kisebb megtapasztalások, élmények, hogy ahogy az atya engem vezetett a semmiből Krisztushoz, jó lenne másokat is oda vezetni, másokkal is megismertetni ezt.
1: Katona István atyához járt továbbra is a hittanra, vagy másik atyához került?
0: A hittan is megszakadt egy időig, utána új az is újra kezdődött, és akkor már egy felnőtt csoportba, tehát egy egyetemista csoportba, gimnazistaként. Na, azt megint nagyon élveztem, mert olyan húzott fölfelé az, hogy megint magasabb szint, és valahogy mindig ez motivált, és az megint nagyon, tehát újra kezdtem azt is egy magasabb szinten ilyen módon, és újraindult minden minisztrálás sokkal komolyabban. Igaz, már nem csak nála, hanem volt, hogy egy teljes délelőttet ott töltöttem, aztán megismertem más atyákat is, és az nagyon tágította az egész horizontot. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Tulajdonképpen úgy második gimnáziumi osztályt taposhattam, igen, a 95-ben, amikor azt vettem észre, hogy megint átfordult ez a dolog szép lassan csöndben bennem, és kezdek egyre inkább a papságra gondolni. És egyre inkább az, hogy én ezt szeretném, és egyre inkább az, hogy csak ezt szeretném. Tehát, hogy igazából engem már nem elhalt, elsorvadt az a orvosi gondolat, az a pálya, nem motivált, nem vonzott, nem érdekelt annyira, és ez kezdett egyre jobban, de tényleg érdekelni, egyre lángolóban úgy belül. Akinek rengeteget köszönhetek, dacára annak, hogy akkor nem volt annyira nagyon gyakorló, még nagyapám volt. Nagyapámról két mondatot hadd mondjak, fiatal korában, és két szó mindent elmond, egyszerre volt élmunkás és élsportoló. Tehát az, hogy a tisztességes munkát szeretni és éjjel-nappal dolgozni, azt tőle láttam, és tőle, nála szerettem meg igazán, és nagyon-nagyon jó motiváló erővel hatott rám. Meg voltak a maga emberi hibái, persze neki is, mint mindannyiunknak, nem volt ő se tökéletes, de ebben nagyon-nagyon az a férfi kép, amit ott kaptam tőle, igazából az rettenetes sokat számított, és így távolabbról, de ő engem támogatott abba, hogy amihez kedvem van, és amit megérlelek belül, mert ő is annak idején szembe ment a saját szülői akarattal, és azt csinálta, amit neki tetszett műszerészként, és nem bánta meg egész végéig. Tehát, hogy na, hát szóval nem, ha az, akkor az, abba fog kiteljesedni az ember, és ő ki is mondta, és így is volt, hogy ebben támogat engem.
1: És a maga megtérése, hittanórára járása, volt-e hatással a családjára?
0: A kérdés nagyon jó, mert igen, tulajdonképpen nagyapám is már kispapkoromban vette fel újra az ívet, és kezdett újra gyónni, áldozni. Én maga édesanyám is akkor vált igazából újra rendszeres templomjáróvá, meg többen is szentségekbe. Úgyhogy végig is a Szentlélek is dolgozott ilyen módon, bár nem akartam őket feltétlen megtéríteni. Meg
1: de talán a gondviselés szándékosan intézte úgy, hogy később került oda a keresztvíz alá, már tudatosan.
0: Nyilván
1: és ez, a családra is más hatása volt.
0: Ennek meg volt a maga útja. Így nyilván a Jóisten szándéka szerint más, amikor valaki úgy indul, és más alapokat szed, más, amikor így. Pont ez volt ugye a gimnáziumban is, hogy amikor a végén már nagyon érlelődött bennem, hogy pap szeretnék lenni, akkor kérdeztem az atyát, hogy hát esetleg nem volna jobb valami specifikusabb képzés, valami gimnázium, valami katolikus gimnáziumba váltani. És akkor nagyon bölcsön azt mondta, hogy hát a szemináriumban mész, akkor úgy is leszel ilyen közegben, itt jársz hittanra, jársz minisztrálni, nincs értelme váltani, nincs értelme új gyökereket ereszteni másút, csináld végig ezt, legalább látod azt a világot, ami a világ. És én ezt nagyon nem bántam meg, hogy hallgattam rá. Tehát az úgynevezett normális emberek világa, milyen, igen, ők mit, igen, gondolnak, ők hogy viszonyulnak a dolgokhoz. Ó, ők se értették, osztálytársam se mind a dolgot. Akkoriban érdekes, hogy most, amikor már itt találkozgatunk későbbiekben, látom, hogy van egy nagyon jó kölcsönös tisztelet, megbecsülés, szeretet. Tehát, hogy hát látják, hogy komolyan gondoltam, nekiindultam, csinálom, így azért nagyon-nagyon jó. Szóval is kezdett alakulni, kialakult, és igazából igen, én viszonylag későn voltam bérmálkozó, és ez az lelkipásztori gyakorlatban, én szeretem most már nem így csinálni gimnázium végén, tehát igen, utolsó éven volt az érettségi előtt. Az nyilván adott egy újabb löketet, egy újabb dózist a Szentlélekből, és onnantól szintén célegyenes volt, nyílegyenes volt az, hogy hát én szemináriumba jelentkezem, és igazából nem más nem akarok, csak ezt. Persze nyilván teológia oldala vonzott azért jobban, de találkoztam mondjuk szerzetesekkel is, akik ilyen intellektuálisabb rendek, például piarista atya volt ott, aki misézett annak idején, de valahogy hát azzal együtt, hogy szerzetesség az egy más hivatást kíván. Tehát magamra erőltetni egy olyan formát, amire nem érzek hivatást. Az egyházmegyés papságra éreztem. Szerzetességre nem. Nem zártam ki persze, hogy esetleg később nem alakulhat ki, nem tisztulhat le az a szál, és nem jöhetek rá, hogy majd specifikusabban menjünk tovább abba az irányba. Hát egyelőre 20 év papság óta sem módosult ez a dolog, úgyhogy nem tartom valószínűleg, hogy szerzetességre lesz meghívásom még az életben, de hát sose lehet tudni nyilván.
1: Tehát akkor egyenes út vezetett a szemináriumba.
0: Hát mondhatni, hogy egyenes, azért nyilván megvoltak a maga kísértése az életkornak, azért ott a társakkal is beszélgetve, meg a család is nem volt azért annyira elfogadó sok mindenben, rokonságot kellett azért győzködni, nem volt ebbe precedens. Tehát messze nem volt precedens ilyen. Apám családjában egész apai ág nekünk református egyébként, tehát ott volt egy nagyapámnak a nővére, aki diakonisza testvér volt korábban, és annyira megérintette őt a háború idején, azt hiszem, a Ferences szegény gondozó nővéreknek a munkája, hogy katolikussá lett és nővéré lett. Na most ott volt egy ilyen, de én nem ismertem őt személyesen már, inkább hírből meg képekről. Tehát ott volt egy ilyen kiugrás, de más nem volt precedens ilyesmi, úgyhogy nem tudták elhelyezni, tehát most mi ez meg, hogy meg, még miért most megyek rögtön át, miért nem kezdek még valamit magammal az életbe, és utána érlelem meg. Annak is meg lett volna biztos a maga útja. Érdekes módon jó anyámat minden atya egy kicsit úgy leoltotta, amikor kérdezte, hogy ez nem lenne jobb, hogy hát azt mondjam, időhúzás. Általában ezt a választ kapta, hogy hívja a jó Isten a fiát, akkor azt nem kell húzni az időt, akkor menni. Úgyhogy kicsit dagadt a májam, hogy na látod, hogy jó gondolom a dolgot. Ferenciek terének meg volt a maga sajátossága, tehát ez nem egy plébánia, nem egy klasszikus közösségszervezős plébánia, ugye futószalagon mentek a dolgok, mis egy ára, hogy szokták mondani, meg gyóntatás ezerre.
1: Most is. De nagyon jó központi helyen van, és jó, hogy mindig szerettem. Lehet találni papot.
0: És lám még egyházmegyés hivatás is születik onnan.
1: Igen.
0: Tehát nekem valahogy ez a szentségi pasztoráció lett a fővonala papságomnak igazából. De én nem annyira közösségi oldalról indultam el, a szemináriumban láttam később, hogy van, akinek ez volt az élete gyerekként, hogy hú, állni egy plébános atya, szervezi a busz, szervezi az arándoklatot, szervezi a farsangot, szervezi a kirándulást. Hát nekünk nem szerveztek semmiet. Ott a gyóntatást szervezték, meg a miséket, meg a hittanóra. Tehát nekem valahogy a papságról a képem inkább ez volt, hogy hát a tiszteletre méltó, aki abból indul, de valahogy nekem ez volt a tanítási része, meg a megszentelési része a dolog. És ez a papképemet is ez nagyon kialakított és befolyásolta.
1: Tehát a legnagyobb szükség erre van.
0: Nyilván egy élő plébániát is kell menedzselni, vezetni, de igen. Ha ebből kiüresedik, akkor az csak kultúrtevékenység lesz.
1: Igen.
0: Tehát ha a hitéletet hagyjuk el pont, akkor lehetünk jó fejek, meg lehetünk mozgékonyak, de azt meghagyhatjuk egy klub délutának is, tehát az nem az.
1: De az a gyóntatási rend, ami ott meg van szervezve most is,
0: hát nagyon szeretem
1: oda,
0: én
1: oda
0: is.
1: Jó menni.
0: Pontosan, és pont ez az, hogy közel hozza a jó Istent az emberhez. És igen. Akkor jött az érettségi. Egyenes vonalban láttam, hogy Esztergom, a jelentkezem Paskai László bíboros atya volt még ugye, főpásztorom, és fölvett azonnal. Tömény volt az az első év, megmondom, hogy szintén nem volt egyszerű, mert azért nekem ott egy háromszög betelt az életem. Kamaszkorban különösen, hát majd, hogy nem egy nem tudom hány méteres sugarú körbe, a belvárosi lakásunk, a Ferenciek tere, meg az Ötvös József gimnázium, mert ez körbefutom egy perc alatt körülbelül. Na most utána azért elköltözni otthonról, azért önállósodni, azért összekerülni szobatársakkal, ugye hárman, öten voltunk egy évfolyamon, hárman voltunk egy szobában, megszokni másokat, nekik is engem utólag rájöttem. Tehát azért nem volt egy egyszerű mégis elszakadni az otthoni szokásoktól, dolgoktól, személyektől. Az első fél év nem volt egyszerű, azt kicsit úgy megéreztem belül. De valahogy nem tudom, mi történt igazán a második fél évre visszamenet szünetről, az egész olyan váratlanul megfordult, és olyan családias lett, és jó lett, és valahogy úgy kezdtem élvezni. Persze az ötös gimnáziumnak a hajtása után az kicsit olyan, itt nincs olyan követelményszín, mint ott volt, de valahogy úgy hiányzott. Na de a jóisten nem hagyta annyiba sokáig, mert márciusban még Gále Endre atya volt a rektorom, behívott a szobájába, hogy akkor készüljek úgy, hogy jövő évtől mit szólnék hozzá, ha Rómába kiküldenének tanulni, mert főpásztor ezt szeretné. Ja. Hát ez még messzebb van, meg hogy van, és hát hirtelen se köpni, se nyelni nem tudtam az ötlettől. Pont akkor, amikor már annyira jó volt ott Esztergomba, tehát még csak az, hogy na, csak menjünk már tovább.
1: És nyelvtudás?
0: Hát olasz nulla volt, ugye német volt, amivel nem mentem semmire kint, meg volt egy latin nyelvvizsgám középfokú, amivel nagyon sokra mentem, mert arra nagyon föl lehetett húzni, az rettenetesen sokat segített. Meg 19 évesen az embernek még azért szívacs az agya nagyjából, úgyhogy éppen ezen dilemmáztam a kápolnába, hogy másnapra kéne adni a választ. Most mit válaszolok? És úgy az ellenérvek meghaltak, tehát úgy éreztem, hogy jó, hát most még messzebb kerülök, na de most se vagyok otthon, nem mindegy, 40 kilométer vagy 1200, hát itt se vagy otthon, meg úgyse nem. Aztán megtanulni egy nyelvet, hát most végül is tanultál meg már egy-kettőt, hát akkor megtanulsz egy harmadikat, hát édes Istenem, most még bírod, nem? Latin jó alapot ad. És úgy lehullottak az ellenérvek, és azt mondtam, hogy hát uram, ha most ezt így kaptam, akkor menjünk. Úgyhogy Róma hosszan alakított, mert 7 év volt, de az nyilván még többet alakított rajtam. Nagyon-nagyon jó előjáróim voltak. A római szemináriumot úgy kell elképzelni, hogy rettenetesen sok gyakorlat volt, közösségi program, lelki program, napi átlag 2-3 óra telt a kápolnában ott. Hát persze, meg aztán egyetemre járás, vizsgázás, tanulás, talált föl magad, érőd a plébánéről, hogy tudsz biciklivel, motorral, gyalogszerrel, autóval, repülővel, ahogy tudsz, csak old meg. Tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és felnőtt tempóra nevelt bennünket, együtt dolgozásra nevelt bennünket. Ha tudományos fokozattal nem is jöttem volna haza, akkor is legalább egy olyan gazdag egyházképet kaptam volna, a világ minden részéről voltunk.
1: Hát és tényleg a Vatikán közelében lenni.
0: Hát az is azért valamit jelent nyilván, de úgy nem a Vatikánon foglalkoztunk kimondottan nagyon, hanem azzal hát vatikáni terület volt egyébként a Laterán, ahol a szeminárium volt. De nem is az, hanem az, hogy minden részről, a világ minden részéről voltunk ott, meg az egyetemen is, meg látni azért, hogy római egyház megyés valóságot, plébániai gyakorlat, kórházi gyakorlatban minden volt ott. Tehát nagyon-nagyon boldogan voltam ott, kemény volt, tehát nagyon-nagyon fárasztó volt. Azért szabad nap nélkül reggel 6-tól este 11-ig minden nap majdnem, az 20 évesen is megérzi az ember a határait.
1: Igen.
0: Úgyhogy ahogy jött egy szünet, már jöttünk haza 24 órán belül valahogy, de szerettem visszamenni szünetekről is.
2: Dr. Kovács Zoltán mariológus atyával Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Sugárja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő Medjugorje gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Oltyán Emese vagyok. Mai adásunkban Emmanuel nővér a Rejtőzködő Medjugorjei gyermek című könyvének utolsó történetét hallhatják, kedves hallgatóink, melyben megismerkedhetünk a kis Lee-vel. Előbb azonban következzen a Szent Szűz üzenete. Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy értsétek meg keresztény hivatásotokat. Gyermekeim, vezettelek benneteket, és ebben a kegyelmi időszakban is vezetlek, hogy tudatában legyetek keresztény hivatásotoknak. A szent vértanúk ezzel a tanúságtétellel haltak meg. Én keresztény vagyok, és Istent mindenek fölött szeretem. Ma is arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy örvendezzetek és legyetek boldog keresztények, felelősek és tudatosak, mivel Isten maga hívott meg benneteket különösen arra, hogy örömmel kinyújtott kéz legyetek azok felé, akik nem hisznek, és hogy életetek példája által hitet és Isten iránti szeretetet kapjanak. 1979-ben, amikor Isten magához szólította szolgáját, Fulton Sheent, amerikaiak milliói siratták, és úgy érezték, árvákká lettek. Éveken keresztül ámulattal csüngtek szavain, amelyek a média különböző eszközeivel terjedtek. Sheent püspökben egyszerre volt meg a természetes adottság és a Szentlélek kenete az ékes szólásra. Ha valaki hallgatta, bizonyosságot kaphatott afelől, hogy Isten él, hogy hatalmas, és vágyakozni kezdett utána. Olyan fényességet árasztott maga körül, hogy a rádióadók mindig kapkodtak utána, mivel biztosak lehettek abban, hogy megemeli hallgatottságukat. Híres televíziós műsora, melynek címe Érdemes élni az életet, mintegy 30 millió tévénézőt vonzott hetente. Ennek a nagy érseknek, az evangelizáció óriásának volt egy titka. Mint minden igazán nagy ember, ő is őrzött a szívében egy találkozást, életének egy mozzanatát, melyben rátalált a kegyelem, és amitől aztán a világ minden kincséért nem tért volna el. Ahhoz, hogy megértsük ezt a számára fontos eseményt, vissza kell mennünk az időbe. Az 50-es évek Kínájába, amikor a legkeményebb kommunista elnyomás dúlt. A kis plébániai iskolában a gyermekek áhítattal imádkoztak. Eufraszi nővér elégedett volt. Két hónappal ezelőtt sokan első áldozók voltak, mégpedig komolyan, teljes szívükből készülve. A 10 éves kislány Lee kérdésére csak mosolygott. Miért nem azt mondta nekünk az Úr Jézus, hogy azt imádkozzuk, mindennapi rizsünket add meg nekünk ma? A gyermekek reggel, délben és este rizst esznek. Mit is lehetne felelni erre a kérdésre? Hát azért, mert a kenyér azt jelenti eukarisztia, válaszolt az apáca. Meg kell hagyni, Eufraszi nővér inkább szívével, mint teológiai tudásával tűnt ki. Kérd Jézustól a napi áldozás kegyelmét. A testednek szüksége van a rizsre. A lelked viszont, ami többet ér, mint egy test, az élet kenyerére éhezik. Májusban, amikor Lee első áldozó volt, így szólt a szívébe Jézushoz. Add meg nekem a mindennapi kenyeret, hogy a lelkem éljen és egészséges legyen. Innentől kezdve Lee naponta járult áldozáshoz. Tudta azonban azt is, hogy a gonoszok, vagyis az Istent nem ismerő kommunisták bármikor megakadályozhatják azt, hogy magához vegye Jézust az áldozásban. Odaadóan imádkozott, hogy ez soha ne történhessen meg. És mégis egyszer csak bejöttek az osztálytermükbe, és így szóltak a gyermekekhez. Adjátok ide azonnal a bálványaitokat. Lee nagyon jól megértette, mit jelent ez. A halálra rémül gyerekeknek oda kellett adniuk szépen megfestett szentképeiket. Ezután a kapitány letépte a falról a keresztet, és haragosan a földhöz vágva felkiáltott. Az új Kína nem tűri ezeket a babonákat. A kis Lee, aki annyira szerette a jó pásztor képét, igyekezett elrejteni azt ruhája alatt. Ez volt az, amit első áldozásakor kapott. Egy hatalmas ütéstől a kis Lee megtántorodott, a kép pedig a földre esett. A kapitány hívta a gyermek apját, és alapos megalázás után letartóztatta. Ugyanezen a napon a falu egész népe a rendőröktől kényszerítve a templomba gyűlt, hogy újfajta prédikációt hallgasson, ezúttal a rendőr főkapitánytól. Gúnyolódást a misszionáriusok, az amerikai imperializmus ügynökei ellen. Majd dörgedelmes hangon megparancsolta a katonáknak, hogy rombolják le a tabernákulumot. A hívek lélegzett visszafojtva imádkoztak. A férfi a tömeg felé fordulva üvöltött. Na, most majd meglátjuk, hogy meg tudja-e védeni magát a ti Krisztusotok. Nézzétek, mit teszek a ti valóságos jelenlétetekkel, ezzel a vatikáni marhasággal, amivel az agyatokat mossák. Ezekkel a szavakkal megragadta a cipóriumot és a padló kövezetére szórta a szentastyákat. A hívek kiáltásukat elfojtva, megrökönyödve hátráltak. A kis Lee meg sem tudott mozdulni. Mit tettek a kenyérrel? Igaz, ártatlan szívébe fájdalom hasított a szétszórt ostyák láttán. Hát senki nincs, aki megvédje Jézust. A rendőrfőkapitány gúnyolódott, és káromlásaiba gonosz vihogás vegyült. Lee csendben sírt. Most pedig kifelé innen, kiabálta a rendőr, aki pedig megpróbált volna visszatérni a babonák csarnokába, annak útját állta. A templom kiürült. Az imádó angyalokon kívül azonban, akik mindig az ostyában rejlő Jézus körül vannak, még egy tanú volt a helyszínen, aki végignézte az egész jelenetet. Luke atya a misszionárius. A plébánia hívei elrejtették őt a kórus fölött egy kis fülkében, melynek padlásablaka a templom belsejére nézett. Engesztelő imába mélyedve rejtőzködött ott, igencsak nehezen viselte az, hogy nem mehet sehova. Egy rossz mozdulat és híveit azonnal letartóztatják árulásért. Luke atya így imádkozott. Uram Jézus, légy irgalmas saját magadhoz, és ne engedd meg ezt a szentségtörést, Uram Jézus! Egyszer csak nyikorgás törte meg a templom nehéz csendjét. Az ajtó lassan kinyílt. A kis Lee volt az. Alig volt 10 éves. Kis kínai lépteivel az oltár felé tartott. Luke atyát remegés fogta el. Ha észreveszik, megölik. De nem szólhatott hozzá, csak annyit tehetett, hogy az összes szenthez könyörgött, óvják meg a gyermeket. A kislány leborult, és csendben imádkozott, ahogy azt Eufrasi nővértől tanulta. Tudta, hogy az embernek fel kell készítenie a szívét, mielőtt áldozáshoz járulna. Kezét összetéve elmondta titokzatos imáját drága Jézusának, akivel ilyen rosszul bántak, és ilyen csúnyán elhanyagoltak. Majd Luke atya azt látta, hogy a kislány lehajol, és 4 kézláb ereszkedve nyelvével felvesz egy ostyát. Újra térdre húzta magát, és behuny szemmel mennyei látogatójában gyönyörködött, aki a szívébe érkezett. Minden pillanat iszonyú hosszúnak tűnt, Luke atya a legrosszabbtól tartott. Bárcsak szólhatna hozzá. A gyermek azonban elment, épp olyan könnyedén, ahogyan érkezett, szinte szökkenve. A tisztogatások folytatódtak. A kommunista rendszer szolgálatának csapata átfésülte az egész falut és a környéket. Ez az új Kína sorsa. A falubeliek moccanni sem mertek. Bambuszkunyhóikba húzódtak, és elképzelésük sem volt arról, mit hoz a jövő. A kis Li mégis minden reggel elment a templomba, hogy magához vegye a mindennapi élő kenyerét. Éppen úgy, mint első alkalommal, a nyelvére vette az ostját, majd elment. Lukatya nem értette, miért nem veszi magához az összeset. Tudta nagyon jól, hogy 32 ostya hever a földön. Talán nem tudja a kislány, hogy akár többet is felvehetne egyszerre. Nem tudta. Eufrasi nővér világosan elmagyarázta neki. Elég naponta egy szent ostya. Nem szabad hozzáérni, a nyelvünkre kell magunkhoz vennünk. A kislány a szabályok szerint járt el. Egy nap azonban már csak egy ostya maradt. Hajnalban a gyermek szokásához híven beosont a templomba, és az oltár felé tartott. Egészen az ostya közelébe térdelt le, és imádkozott. Luke atya elfojtott egy kiáltást. Egy katona állt az ajtóba, és revolverét a kislányra fogta. Csak egy száraz csattanást lehetett hallani, majd hangos kacagást. A gyermek összeesett. Luke atya azt hitte, hogy meghalt, de nem. A kis Li nagy nehezen az ostya felé mászott, és a szájába vette. Teste néhányszor görcsösen összerándult, majd hirtelen mozdulatlanná vált. A kis Li halott volt. Megmentette az összes ostját. 84 évesen halála előtt 2 hónappal Fulton Sheen püspök végre feltárta titkát a nagyközönség előtt egy interjú során, amelyet a Nemzeti Televízió egyik csatornája készített vele. Excellenciás püspök úr, kezdte az újságíró, ön az egész világon több millió embert lelkesít. De mi az, ami önt lelkesíti? Talán egy pápa? Nem pápa, nem bíboros, és nem is egy másik püspök, válaszolta. Még csak nem is egy pap vagy egy szerzetes. Aki engem lelkesít, az nem más, mint egy 10 éves kínai kislány. Sheen püspök ekkor elmesélte a kis Li történetét, átadva ezzel titkos hagyatékát. Elmondta azt is, hogy ennek a gyermeknek a szerelme az Eukarisztiában jelenlévő Jézus iránt olyan mélyen hatott rá, hogy aznap, amikor először hallotta a történetet, ígéretet tett az Úrnak. Életem minden napján egészen haláláig akármi is lesz, minden nap egy óra szentségimádást fog végezni. Ígéretét csak hogy betartotta, nem csak hogy betartotta, hanem egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy előmozdítsa Jézus valóságos jelenlétének szeretetét. Lankadathatatlanul buzdította a híveket, hogy imádkozzanak minden nap egy órát az oltári szentség előtt. Kétségesen fért hozzá, hogy ez az ismeretlen, nincs telent kínai gyermek jelenléte adta a parazsat ahhoz, hogy óriási apostoli munkássága lángra lobbanjon. Aznap a televízió előtt ülő amerikaiak megértették, hogy a kis Li volt az, aki megérintette több millió ember szívét híres prédikátorunk szavai által. A megszámlálhatatlanul sok megtérés, amelyek szavai nyomán történtek, Li tiszta szívének voltak köszönhetőek. A több millió szentség imádó, akik a szent püspök szavaira térdeltek Jézus színe elé, mind Li 32 hősies szent áldozásának gyümölcse. A papi és szerzetesi hivatások felvirágozása, az amerikai prelátusok legnépszerűbbjének hatására azért történt, mert a kis kínai mártír vére a bárány vérével keveredett. Drága kis Li, azért dedikálom ezt a könyvet éppen neked, mert te vagy az én kedvenc hősöm. De bevallom, nem egészen érdek nélkül tettem így, Van még dolgod a világban. Nyisd ki a szemed, és nézd, nem 32 ostya hever a földön, hanem több ezer és több millió. Az embereket nem érdekli Jézus, kinevetik, lábbal tiporják. Egyre nő az eukarisztiát megszentségtelenítő szekták száma. Vasárnaponként szinte minden plébánián vannak hívek, akik úgy járulnak áldozáshoz, hogy súlyos bűnben élnek, olyanban, amit a Biblia halált okozó bűnnek nevez. Jézust soha nem kínozták még ennyit, kisli, hogy ne is említsem kiválasztottjainak közömbösségét, akiket olyan sokszor elborítanak a világ dolgai, és mit sem tudnak arról, milyen hatalmas szeretettel szereti őket az Isten. Milyen sok tabernákulum áll elhagyatottan Franciaországban. Ha valaki szentségimádásra szeretne menni, zárt ajtókat talál. Amerikában sok templomban egy sarokba száműzték a tabernákulumot, vagy rosszabb esetben a sekrestjébe. Egyes helyeken már térdepelő sincs, és jaj annak, aki lemert térdelni az átváltozás alatt, rossz szemmel nézik, és könnyen ki is közösíthetik. A hittanórákat már nem eufrászi nővérek tartják. A gyerekeket gyakran nem jól tanítják meg Isten ismeretére és szeretetére. A családban ritkán vannak olyan szülők, akik nyíltan beszélnek Jézusról, akár csak valami jó barátról. Nem ismerik őt, a gyermekek pedig azt hiszik, Isten nem létezik, és bekebelezi őket az ateizmus. Sok mindent mondhatnék még, de te onnan fentről sokkal jobban látod a helyzetet, mint én. Kicsi Lee, a te küldetésed még nem ért véget. Az az igazság, hogy amikor Kínában a szeretet vértanúságát szenvedted, ez csak a kezdet volt. Gyere, segíts rajtunk! Ahogy odaálltál Bishop Sheen mellé, állj úgy ma minden pap mellé, minden felszentelt ember mellé és minden keresztény mellé. Tárd fel nekünk a rejtőzködő gyermeket, a te barátodat. Taníts meg minket a Jézus iránti megalkuvást nem ismerő szeretetre, ártatlan szíved radikális, gyengét szeretetére. Kelt Medjugorjében 2006. május 13-án Fatimai Szüzanya ünnepén. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Áldott, szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!